0: Ti mi guardate?
1: Don't lie to me!

0: Attilos Rádió, híre következnek.
1: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlenül engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltetővállalat vezetője, Ariel Weil azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináción alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
2: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a végkihalt emberelődök közé tartozó australopitekuszokat és parantrópuszokat. Ilyen tavaly a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, ahogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
3: A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék. Júliusban egy alpesi hegyi vezető 2955 méter magasságban hátizsákot talált a tiroli Zuztalferner gletszeren. A havas batyúból előkerült tárgyak, jégcsákány, fényképezőgép, síp és egy viharvert mappa első pillantása az 1950-es vagy 60-as évekre utaltak. A balesetet szimatoló osztrák rendőrök nagy nehezen kisilabizálták a tulajdonos nevét, sikerült is fölkutatni. A 86 éves bajor férfi egészsége már nem engedte, hogy személyesen utazzék Tirolba. A barátaival túrázott 1963. augusztus 4-én, amikor gletszer szakadékba esett. Máháját eldobta, hogy az ne húzza le. A férfit társai pruszik hurkos kötéllel emelték ki a hasadékból. A túrazsákot fia vehette át augusztus 25-én, 63 évvel, az eset után. Újságolta a HVG. Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyélta is régész közösségi program keretében. A most Apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődő kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tisza örvényen a templomdombon folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik, a fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyász őv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak. A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei szandaszőlős határában végeztek ásatást. Már a bejárás során számos kerámia töredék utalt egy 15.-16. századi település jelenlétére. Négy kutatóárok és több gödör feltárása igazolta is ezt. Több nyugat-keleti tájolású sírra bokkantak, ami arra engedett következtetni, templom kell légyen a közelükben. A maradványai elő is kerültek. Korabeli iratok alapján igyekeztek tisztázni a település nevét. Hála az egykori falu és a szomszédos települések közötti birtokjogi vitáknak kiderült. A lelőhely egyértelműen azonosítható a Nyénye nevű helységgel. Csupán családnevek őrzik emlékezetét, hiszen Nyényét írott forrás 1548-ban említi utoljára, tárja fel a 24.hu. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket, osztja meg a sokszínű vidék. Szakemberek tavaly előtt jelezték, várható a szávai állasküsz hazai felbukkanása, az Alburnus száva, a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékeszöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküsz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták. Számol be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék. Szeptemberben évről évre jelentősen megnő az óvodai és iskolai légúti fertőzések száma. Döntően vírusos eredetűek, antibiotikum nem alkalmazható ellenük. Tévhit, hogy a gyerekek védekező rendszere nyár végére legyengül. Sajnos az immunmemória nem ismeri fel a változékony légúti vírusokat. Ecseteli dr. Kossuth Laura a gyermekgyógyász. Épp akkor, amikor korábban kell felkelniük, kevesebbet alszanak, megváltozik a napi rendjük. Az átterekben több kontaktus éri őket. A visszatérés a nagyobb közösségbe lelki terhet is róhat rájuk. A legfontosabb ellenszer az elegendő alvás, a változatos étrend, a rendszeres mozgás, a kellő folyadékpótlás és a szabadban töltött idő, javalja dr. Kossuth és a sokszínű vidék. Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozánni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjúborítást kapott a nyugat-svájci Sanfleurant Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjúval, az menő! Keep it cool, ismertette a HVG.
0: Attilos Rádió hírét, hallottatok.

jó reggelt, felkelők! Tilos Rádiót halljátok, Budapest FM 90.3. Minden hétfőn reggel 5-től 7-ig Felkelők című műsorban, a héten velem Turbóval. Jó szórakozást, jó hallgatózást. Sziasztok, Tilos!

we should do.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozánni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjúborítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjóval, az menő, keep it wool, ismertette a HVG. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat, a partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyász őv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető poszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Mészáros lőrinc vajon leggazdagabb magyar lesz hamarosan?
3: Ezek nem jó kérdés.
4: És mi a jó kérdés?
3: Intellektuálisabbnak.
4: Mondjon egy példát.
5: Mit kérdezzem ön?
3: Nem az én dolgom.
4: Idén a szokásosnál jóval korábban már júniusban megszervezték a köcsei polgári pikniket, amiről azt kell tudni, hogy a Fideszhez tartozó gazdasági és szellemi holdudvar zárt körben értékeli az elmúlt időszak teljesítményét, illetve kijelölik a jövőre vonatkozó irányvonalat.
6: Köszönöm szépen!
4: Nagyon köszönöm! Azt szeretük volna megkérdezni az esemény résztvevőitől, hogy mit jelent számukra a NER.
7: A Nemzeti Egyenkülés Rendszeréről? Ezt mi más juthatna az ember eszébe, mint az, hogy van egy nemzet, van egy együttműködés, mondjuk úgy, hogy egy kohézió, és van egy rendszer, amely ezt intézményesíteni szeretné.
8: Napot kívánok, lesz ilyen, arra van. Köszönöm szépen, nehogy elessen.
9: Ez egy normális, adekvát dolog. Hát ez, hogy mit jelent, aki ezt nem tudja, az nem is született.
10: Nem nyilatkozom önöknek sem. Nincs miről beszélgetnünk. Hát előbb meg kéne tanulni, hogy mi az a korrekt újságírás, és akkor utána lehet beszélni.
4: Mi a korrekt újságírás?
10: Hát ez nézzen utána az ifjú hölgy.
11: Megvédeni Magyarországot a migránsoktól, és megőrizni Magyarországot Magyarországnak.
4: Ennyi?
11: Ez a legfontosabb.
12: Nemzeti együttműködés rendszere.
13: Szeretném bemenni. Kérném szépen. Jó napot kívánok. Üdvözlöm.
14: Természetesen.
10: Köszönöm szépen, de önöknek sem szeretnék nyilatkozni.
1: Miért nem?
10: Hát mert ma nincs rendben, majd ha lesz olyan alkalom, akkor fogunk erre sor.
1: És lesz?
10: Hát remélem, hogy egyszer majd.
8: Az, ami most történik, viszontlátásra.
5: Kérem, hogy figyeljenek arra, amit mondunk, az mindig sokkal hasznosabb, mint megpróbálni valamit beleolvasni, vagy kiolvasni ebből.

0: Tisztelt lemezhallgató! A Rádió Kabaré valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy pénzt áldozott arra, hogy szórakozzon. A mai világban ez nem kevés. Ígérjük, hogy szórakozása nem lesz felhőtlen. Lesz benne sok gond, probléma, betegség, hideghullám, robbanós tévé, adóreform, amit csak akar. Elvégre ezt a lemezt Ön, pontosabban Önök akarták. Önök szavazták meg.
1: Az az igazság, hogy tényleg, ha dühös az ember, utána már egy kicsit átváltja a humor nyelvére, és megpróbálja másképp elmondani.

0: magyarán ez olyan, mint a paksi atomerőmű, csak ez nagyobbat szól.
1: Már egyel többen vannak. Már kettőben. Most véged előtte. És megáll rajta.
2: Következzék a bajok B oldala. Fogalmazzunk úgy, hogy nem a 87-es, hanem az örökzöld bajok. Például kórházai állapotok. Mint tudják, ez a lemez a hallgatók szavazatai alapján született.
0: A levelet a fertőző osztályon írom, remélem megkapod.

meg se jutott, így aztán tényleg hiányzol. Itt minden magunk csinálunk, a műtétet leszámítva. De van itt egy hentes, aki már majdnem hűtött is. Csak képzeld, úgy akarta kezdeni, hogy fejbe vágja a beteget. Még szerencs, hogy megjött a főorvos úr és megszúrta.

0: kötél és a bélcsíroló. Képzel, tegnap fölment a lázam, és utána mentem liftet. Nagy élmény volt. Tudod, a szállító liftet keskenyre méretették, így aztán nem tudják fekve szállítani az elhaltakat, csak állva. Józsi a szállítójuk, tehát még Nobel-díjat is kaphat, ugyanis többet tud az orvosoknál, hiszen talpra állítja a volt betegeket.
1: Kórházaink jelen állapotáról persze az orvosok tehetnek a legkevésbé. Vegyük például a túlzsúfoltságot. Ha a másod, harmad és negyedállások rendszere továbbra is változatlan marad, akkor nemhogy új lakások helyett kéne kórházakat építeni, de az eddig elkészült lakásokat is kórteremmé kényszerülünk átalakítani. Már alig akad olyan rossz egészségügyi statisztika, amit nem mi vezetnénk Európában, hiszen nálunk az infarktus egy életmunkája.

az, hogy melyik. Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már az. A zavarja a fehér koltot. Hidd el nekem, itt hármat foghat. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat.

két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kész, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyukám a buk mindjárt eldobta magát. Hát igaz, lögtem is rajta. Mi van itt? Rendszerváltozás. Mama! Ha ébren van, ne álmodjon! Nem elég a reumája, mama! Ez a hírek, nem a kívánság műsor. Elvtársak, kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, de... Na, szóval húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod-e?

0: Egy-két verekedék.
1: Ő csak tudja, nézd milyen felde a fejed.
0: Na most gyerekek, semmi nem volt, én mindent elhiszem, semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszem.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, egészen 9 óráig. Én Melyik Feri vagyok, de nem vagyok itt igazából, hanem egy pici konzervvel indul majd a mai adás. Családom gyarapodásának következtében mindenféle ügyeket kell intéznem, úgyhogy én csak később csatlakozom. Most elindítok hamarosan egy csoki mixet, és akkor amikor megérkeznek majd akár Fakundó, akár pedig Csoki, akkor ők átveszik a pultot, én pedig miután gyermekemet betettem az iskolába, utána csatlakozom majd a mai Héttérítő című műsorhoz. Mindenkinek nagyon kellemes hétkezdést kívánok, ébredjetek!

0: Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, ez itt a Tilos Rádió 90.3, benne a...
1: Én meg te,
0: a két láng ellen. Mert ez egy köcsönös és érdekmentes barátság. Jó, szóval, hogy ez a hittérítő.
1: Tilos Rádió 90.3.
0: És az van, hogy elfoglaltuk a rádiót. Szóval változások vannak.
1: Kiraktunk fel itt, úgy foglaltunk el.
0: De ő később jött mögöttünk. Az van, hogy Feri nagy bejelentéssel készül távolról jiu-jitsun, vagy min.
1: Az. Shotokan.
0: Shotokanon. És ennek következtében így egy kicsit így a adás rendje is egy változott, de amúgy csapataink harcban állnak.
1: Semmi nagy bejelentés, egyszerűen nem ér most rá nyúlt.
0: Csak ennyi?
1: Igen.
0: Ja, én azt hittem, hogy mi a most a tilosra készül. Szendvicseket kell.
1: Ja, lehet, az délután lesz.
0: Vagy hát, este. De gondolom, velő kell készíteni.
1: Igazad van.
0: Így van. Káosz Csabi az, nem tudom, limonádét gyárt, ilyen házi limót.
1: Így van, egy trán dollárért adja.
0: Feri keni a zsíros szendvicseket, szóval aki tilosos és mi most, az jöjjön délután, ugye? Az...
1: Így van. És egy telefon.
0: Tessék. Halló? Halló? Halló? Fönt itt kell megnyomnod.
1: Oké.
0: A pirosat? Halló? Jó vagy?
1: Jó.
0: Most jó. Halló? Föl kell már csak húzni?
1: Föl van.
0: Akkor még egyszer nyom meg az alsót.
1: Most már aktán.
0: Jó, oké. Megcsináltuk!
1: Így a legjobb.
0: Köszönjük a betelefonálónak. Várjuk további betelefonálónak jelentkezését.
1: Kérlek, próbálkozz újra, mert elrontottam.
0: Jó. Az van, hogy felkészületlenül érkeztünk ide ebbe a műsorban.
1: Mert hogy ez váratlanul valami közbejött így van.
0: Igen, ezt senki nem gondolta volna, hogy ez valaha így lehet. És mégis így történt. Most már ezzel kell tovább mennünk. Fú, az van, hogy a másik...
1: Nem kaptál ilyen mindenféle instrukciókat köcséről?
0: Köcséről?
1: Mert én most még nem tudtam utána nézni. Nem,
0: kiküldték már szerintem ezeket a...
1: Körimeneket?
0: Igen, a híres digitális polgári körzárláncon keresztül. Úgyhogy valószínűleg azért nem érkezett meg. De amúgy szerintem, hogy mégis csak erősítsem ezt a rendes gerontorádió vonalat, hogy én nem tudom, valami beakadt itt hátul, a bal
1: székben?
0: Hátul.
1: Ja.
0: Nem, én vagyok az, akiben beakadt, és egyszerűen...
1: De az a jobban úgy. Mindegy.
0: Lehet, hogy ez volt a baj az orvosnál is, hogy a másik oldalról beszéltem. Na mindegy, szóval csak iszonyú fájdalom van itt a kisugárzóban, itt a lapocka alatt, hogy nem tudom, hogyha valamelyik kedves hallgatónak is hasonló problémája van, viszont már megoldotta, akkor esetleg be tudna telefonálni.
1: Úgyhogy majd, ja, amúgy Feribe fog jelentkezni. Ja, elmondtad, igen, a Zoom-on, vagy a Jitsu.
0: Készült ez a nével?
1: Igen, mindjárt.
0: Szóval, mindjárt rendezzük sorainkat, és visszatérünk.
1: De várjál még, mert még keresek zenét.
0: Jól van. Egyébként ma, tehát, hogy újra lehet írni a dolgokat, tehát, hogyha van valamelyik hallgató, akinek esetleg igényei vannak, azokat most így be lehet dobni így a közösbe, aztán majd a továbbítjuk a
1: jó, várjál még.
0: Hallgató. Ez már az? Tjú.
1: Ez az? Ez már.

0: Halló, halló! Jó reggelt kívánok! Ez itt a 90.3 és a Tilos Rádióban a Hittérítő, és ha minden igaz, velünk van Jitsu, akarom mondani Feri. Halló? Föl kéne húzni azt a...
1: Melyiket?
0: Nem tudom. Nem, Feri, itt vagy velünk? Itt vagy velünk, újra együtt, igen.
1: De segít a Lózi.
0: Mégis nekünk szól a...

0: ez a vonalról nem tudnak inni.
1: Az a fontos,
0: hogy... tudtak volna.
1: Ah, tehát, hogy több erről is tudnának, ha nem tudnak.
0: Igen.
1: Hát jó van. Visszaszámlálás. 10.
0: Jó, hogy kell fölvenni, hogyha...
1: Ha.
0: Nem a telefont, hanem...
1: De mindegy, nézd, de amúgy... megfogod, felemeled, és már ott is van.
0: Hogy néztem ezt a... most a Beastie Boysnál videóklipet, hogy mennyire vicces ez a ilyen titkos ügynök, mert hogy a tegnap a US Open döntőjében...
1: Volt titkos ügynök?
0: Nem, hanem Pierce Brosnan is ott volt a nézők között, és a 0-0-7, amikor 7 perce játszanak, akkor úgy volt ki, hogy 0-0-7, és akkor megkereste a
1: kamera,
0: Brosnan, és addig őt mutatta is.
1: Ez az a teniszverseny, ahol néhány nappal ezelőtt valamelyik női versenyző panaszkodott arra, hogy zavarja a gancsaszag?
0: Nem tudok, de,
1: de itt
0: Amerikában
1: volt...
0: van, és New Yorkban, ezért simán lehet.
1: Én az hogy már jó idejét nem követem a...
0: Itt van, Feri.
2: Halló.
1: Feri, ha, kicsit halljuk a hátteren. Hallunk. Halló, Feri.
2: Halló.
1: Mi hallunk.
0: Hallunk, csak halk is le a mikrofonod.
1: Feri, mi hallunk, csak egyrészt késésben vagyunk a rádióban, tehát hogyha majd a háttérben meghalod a rádióban, hogy már beszélünk hozzád.
2: Itt vagyok, hát itt beszélek.
1: Mi hallom, hogyha te beszélsz, csak az a baj, hogy el vagyunk csúszva egy ilyen jó néhány másodperccel. Figyelj ránk, most Feri. Lehalkította a rádiót, most
2: nem hallok titeket.
1: Már azt se hallja, hogy...
2: Tudod.
1: Figyelj, nem is kell, hogy hallj minket. Kapcsold vissza a rádiót.
3: Hát, hogy hallgass a számítógépén a Jitsit.
1: Figyelj, hallgass a számítógépen a Jitsit.
2: Hogyha hallatok, én nem hallok titeket fel.
1: Hallgass a Jitsit, hallgass a Jitsit.
2: Nagyon jönni ezzel állandóan.
1: Jimbi, Jimbi, Jimbi. Hallgass a Jitsit. Hallasz?
2: De megpróbálok betelefonálni.
1: Hát, az se rossz, de a Jitsit, hogyha hallod a számítógépen...
2: Hallgass a számítógépen a Jitsit.
1: Ezt hallja. Akkor már minket hallasz.
0: Na, hello.
1: Hallasz minket. Egy-kettő, egy-kettő. Próba. Egy-kettő, egy-kettő. Három-négy, három-négy. Hello, hello.
0: Na mindegy, szóval...
1: Ügynökösködés, hétvége.
0: Igen, igen, hogy nem tudom, mert de New Yorkban volt, és itt úgy tudom, hogy előfordult.
1: Én azon csodálkoztam valamiért, én azt gondoltam, hogy a lelátom megy a smókolás, miközben nyílt terepennek egyebeket,
0: hát biztos,
1: de az volt végül is azt hiszem a megfejtés, hogy a pálya mellett van egy ilyen park, közpark, és mióta ugye legális New Yorkban a...
0: Igen, várj, Ozi, gyere létszi egy picit, vagy azt írja, hogy...
1: Azt írja, hogy nem jön a jitsu neki be.
0: Hogy mobilon van, hogy akkor, hogy... Hát, mindegy.
1: Ha mobilon vagy, akkor csak... Feri, ez a program nem ismeri a mobil változatot.
0: Ne, biztos.
1: Ez csak is kizárólag az asztali gépről tudod.
3: Mert bármelyikről.
0: Tehát minden oké.
3: Azt kell hallgatni, amin kommunikál, vagy amin beszélünk, azt kell hallgatni, nem a adást.
1: Aha, tehát hogy a telefonodon is az adást ezt el kéne engedned, és csak a jitsun keresztül.
0: Megpróbálj a képe. Jó, hát akkor megpróbáljuk.
3: Szabad na, ez menni?
0: Igen.
1: Úgy gondolom, akkor... hogy egy betelefonálónk van. Vajon ki lehet a betelefonáló?
3: Nem.
1: Megint nem. Alsógon, megnyomva.
3: Halló. Oda van írva.
1: Ne nyomd meg.
0: Ja, itt. Halló.
1: De most megnyomtad, úgyhogy most még egyszer meg kell nyomnod.
4: Üzenem a Ferinek, hogy van egy olyan app, hogy Jitsi.
1: Igen.
0: Szerintem ezt
4: a mobiljára, ha letölti, akkor azon be tud jelentkezni, de ha nem, akkor működik webes felületről is.
0: Így van. Most
1: így van. Most mobiltelefonon van, most megpróbáljuk hozzá eljutatni.
4: Most azért mondom, hogy hát, ha most hallgatja, és akkor ezt hallja, hogy vagy az appot szedje le pár perc, vagy van egy webes felület is, azt hiszem.
1: Jó. Hívtunk neki folyamatosan szóban, mondjuk
4: kérje,
1: neki.
4: Kérje, hogy csatlakozzon a izével. Join meeting.
1: Szerintem a jointot meetingelik.
0: Na, és hogy igen, hogy New Yorkban akkor, de szerinted a lelátó köz.
1: Nem, azt mondom, hogy állítólag a megfejtés az volt, hogy a parkból jön a füst. Szóval hiába hívták oda James Bondot, az öreg James Bond. Nem fog tudni leszámolni ezekkel a srácok.

0: magukkal.
1: És akkor végül mi volt olyan a válasz, aki panaszkodott? Ki esett, vagy...
0: Nem, hanem... Fú, már nem tudom melyik, amúgy azt hiszem kiemelt játékos, vagy talán az is lehet, hogy a ranglista első volt éppen. Ő szólt a játékvezetőnek, hogy álljunk már neki, mert így nem tud játszani.
1: Hát akkor az biztos, hogy a izéből jön, kizárt dolog.
0: Amúgy nem tudom, hogy tehát, hogy amúgy maga a szívást, hogy van-e olyan sport, amelyikhez ajánlják. Sakk.
1: Hát talán a breaktánchoz.
0: Hogy ahhoz, hogy érdemes? Ja, hogy ez is olimpiai.
1: Ugye, az jutott eszembe, az előbb úgyis fegyő bikiről beszéltünk.
0: Jól nézzünk, Miki.
1: Jól nézzünk, Miki.
0: Az valószínűleg lehet, hogy ez egy ilyen utaló mondat volt.
1: Nem tudom, hogy a pont fenyő Miki meg a gondzsák vala össze...
0: Szerintem nem volt. Talán a jövőben lesz valahol összeír a kettőd.
1: De amúgy meg én csak tippeltem, nem akarom megbántani a békeseket, hogyha esetleg nem vagy igen, vagy szóval.
0: Egyébként szerintem sem szabad így korlátozni, tehát azt csinálnak a békesek, ami jól esik nekik.
1: Mint bárki más.
0: Na, már látjuk most Ferit.
1: Hallasz?
0: Látni látjuk Ferit. Kár, hogy ez egy rádió, mert akkor rögtön ki tudnánk lőni.
1: De most miért nem szól? Miért nem hall?
2: Feri készülékében lesz,
0: hogy tudok. Nem, mert látni látjuk. Tehát, hogy...
2: Látjuk, és mi halljuk is. Ő nem hall minket.
0: De... Lehet, hogy úgy kéne, hogy bekapcsolja a rádiót a kocsiba.
2: Nos.
1: Akkor viszont vissza fogjuk hallani.
2: Tehát a feltolt mikrofonoknál ez úgy üzemel, hogy a másik vonal túlsó lévő, felé lévő ember pedig hallja azt, amire el jól köpni, még a zenét is, amit lejátsz. Uh-huh.
0: Hát nem tudom.
2: Most nem hallja. Ez az, amit
0: most így a
1: kis képről nézve,
0: képről nézve látom, nem állja. Nem hallja. Van egy ilyen kicsit ilyen lefelé kókadó száj, ami úgy érzem, hogy a technikai hibáknak szól, meg ennek a működési rendnek. De még egyszer elmondjuk, ma este mi most a tilos?
1: Tehát nem bekapcsolja a rádiót, akkor vissza.
0: Belső megbeszélés lesz. Többek között gondolom erről is szó lesz. Mit csináljunk akkor, hogyha van kép a rádióban, de nincs hang? Nem? Ez egy ilyen új típusú probléma, hogy mi van, hogyha van kép, de nincs hang a rádióban?
1: Igen. Nem, talán ezt is megbeszélhetjük délután este a megbeszélésen.
0: Így van. Szóval Feri, majd ha az archívumból visszahallgatod, nagyon jól néz ki ez a kis fekete felsőd, és
1: látom, most
0: hívhatja Ozi. Szájról próbálunk olvasni, nem mond semmit.
1: Vagy pizzarendelés. Igen, ez a nagy bejelentés, hogy végül volt utána.
0: Nem tudom, volt neked valahol olyan, hogy egyébként hogy képernyőn néztél másokat, ahogy játszanak? Tehát nem te játszol a számítógépben, hanem másokat nézel, hogy hogyan viszik végig a pályát, vagy hogy hogyan
1: kell. Néztem már, de nem jellemző.
0: Na, hát annak van ilyen hangulata.
1: Hát én azt egy picit izgalmasabb
0: jó, hát rádióban azért van a korlátok.
1: Tehát az az, hogy látsz, hogy
0: jó, megjött Ozi, telefonon van Ferivel, és akkor Ozi fog most a...
1: Halló?
0: Nem halljuk, nyugi. Nyugi, nem halljuk. Szerintem azt kellene, hogy te beszélsz fel a telefonon, és te leszel a magyar
1: viszont,
0: hangja,
1: viszont
0: aki viszont beszélsz fel a telefon.
1: Most ő hall.
0: Hallasz minket?
1: Igen, hall, a szájról olvastam, és egyértelműen.
0: Jól van, Feri. Nagyon jól alakulunk, tehát te most már nem csak a rádión keresztül tudsz hallani minket, hanem a fejhallgatón keresztül, viszont mi csak szájról tudunk olvasni, úgyhogy nagyon szépen kérlek, hogy artikulálj. Nem kell rábukni a mikrofonra.
1: Az ott mi? Az.
0: Figyelj, én már próbáltam egy olyat, hogy esetleg telefonon hív téged az Ozi, és akkor úgy van, hogy ő ül ide a mikrofonhoz, és egyfajta ilyen Feri magyar hangjaként
2: közvetlenül. Azt mondja a Feri, hogy...
1: Szerintem akkor hívjon fel adást telefonon, a más nem lesz.
0: És most? Hallunk?
2: Nem, ez nem az volt. Ez hú, a telefon.
0: Jaj, jó, egy pillanatra megjettem, hogy még a végében...
2: Most? Nem.
0: Hát szerintem, figyelj, az van, hogy majd ezt is meg kell beszélni este, hogyha fejlődik a rádió, hogy érdemes erre.
1: Nem, hívják föl akkor a izén, a vonalason, hát most.
0: Ne, az a kizárjuk szegény betelefonálókat.
1: És akkor most mi van?
2: Most a műsor
1: alatt
3: most jó lesz.
1: Most jó, ennyi.
0: Fú, Feri, hát megcsináltuk. Állj félre!
3: Csöves életed, mind a kettő le volt teljesen mutolva.
1: Mi az, hogy minden
3: nálatok kettő? Is le volt mutolva.
1: Mi az, hogy minden?
3: Nálam is le volt mutolva.
1: Nálunk nem volt.
0: Mi egy nagy mutetársaság vagyunk.
1: Le volt.
3: Hogy na. Akarjuk így? Hogy akarjuk? Hát, ez a mesterséges intelligencia elpusztítja a világot.
0: De minket biztos nem.
1: Minket nem.
3: Védetek vagyunk, minket nem fog megmagni.
0: Igen, az lesz a baj, hogy elpusztítod, de nem tudjuk sajnos bekapcsolni.
3: Rég indulnom kellett volna, hogy megkeresem a házasság anyakönyvi kivonatunkat, fogalmunk sincsen, hogy hol van.
0: Házassági anyakönyvi kivonat? Te mi váltok?
3: Ki tudja, hogy hol van az? Elviszem a csokiét.
0: De kihez?
1: Nekem megvan csenyelme, is csak szólok.
0: Tényleg hivatalos fordítás.
3: Jó az, hirtelen jó lesz.
0: Te kicsit elérták a neved, de jó ez. Ez ugyanaz. Szia, Feri! Akarsz valamit mondani a rádió hallgatóknak, hogy milyenek?
3: Nem akarom nagy, semmiért. Amit akartam, mindent elmondtam a felvezető szövegben. Úgyhogy...
0: Bocs, de akkor mi nem voltunk itt ezzel.
3: Igen. Végül gyermekünk megérkezett, nagyon picivel korábban, de minden szuper.
1: Én megtagadtam mindent.
3: Hideg fejre ért minket az ütés, nem nagyon, de a maga természetes módján megérkezett, úgyhogy minden szuper, csak kicsit még ugye...
1: Gratulálom
3: minden. És nem sokkal, egyébként csak egy picivel köszönjük. Úgyhogy ebben, de szeretnénk azért egy kicsit, most mondhatnám, hogy távol tartani a közösségi médiától, miközben éppen a közösségi médiában beszélek.
0: Ez olyan divatos kicsit. Nálunk, hogy én szeretném, hogy a családomat nem érintenék ezek a dolgok. Igen, itt vannak igen. A gyerekek, köszönjetek szépen.
1: Amúgy meg simán lehet, hogy csak hárman beszélgettünk meg.
3: Igen, de hogy itt egy tilosban elkerülhetetlen, de hogy tudod, nem, szeretnénk visszahúzódni teljesen a közösségi média, én már eleve egy ideje azért...
1: Maxima Vintit.
3: Igen, de tényleg, hogy azt rájutottunk bácskán.
0: Az lehet, hogy oda kellett volna fölrakni.
3: Jó pár éve hagytam, a Facebookot azt ilyen nagyon, azt így tolom kifelé, most már egy jó ideje, és akkor valahogy megpróbálni, mert nagyon érdekes egyébként, amikor az első gyerekünk született, akkor éppen indult az Instagram, és akkor kb. Tudod, de ott még ott posztogatunk, ma már elképzelhetetlen mennyiségű hírt, meg képet, tehát ma már megszólnának, akár azért, hogyha tudod, ekkora dömpingben öntöd. Nagyon sokat fordult a világ ebben a tekintetben, és hát az nagyon érdekes látni, hogy mondjuk, ahogy mi mondjuk visszafelé húzódunk már egy jó ideje, mások óriási tempóval mennek bele, tolják bele egyébként magukat, meg az egész életüket, miközben egyértelműek most már jelek, hogy amúgy ez egy ilyen káros dolog a közösségi média, vagy hogy az előnyeit azt most már így eltompítja.
0: Amúgy hát, ez milyen szép, hogy egyébként régen pont ezeknek az egyik ilyen magyarázója az volt, hogy milyen jó, hogy a távoli rokonok és az ismerősök tudnak rólunk, meg tudják, hogy mi történik, és hogy ez így kihalt, ez a része.
3: Igen, pont ezt szeretném elkerülni, hogy a távoli ismerősök is a rokonok. Nagyon, tehát hogy szerintem ez a, tehát valahogy nagyon a személyes kapcsolattartás rovására ment, és hogy tudod, így nagyon kipipáljuk a kapcsolattartásunkat.
0: De ebben teljesen igazad, hogy így van, de annak idején, amikor például pont az ilyen a közösségi oldal, vagy valamifajta ilyen képi megosztás volt, azok mindegyiknek az első ilyen hurrá optimizmusa, az pont az volt, hogy egyébként olyan emberekről tudsz meg dolgokat, ilyen a napi szinten, vagy hogy éppen hol tartanak, akikkel pont, hogy nem tartottad így ilyen napi szinten a kapcsolatot. És ennek akkor volt egyébként egy ilyen pozitív hozadéka, ami ez mostára viszont átlibbent, és hogy lehet ez hogy a személyes kapcsolatokat törlődtek, vagy kevésbé váltak jelentősé, de ez egyébként ez a folyamat szerintem rendben volt. Inkább az volt a baj, hogy inkább olyanoknak tűnt ez az egész megmutatás, meg kifelé, hogy lett belőle egy ilyen színház, filmszínház, tehát hogy mit mutatsz kifelé, és hogy az igen, úgy nézzen ki,
1: de nem, szerintem...
0: ahogy... Meg a másik része meg az, hogy pont amit a Feri is elkezdett, hogy mások meg elkezdtek olyan szinten dönteni kifelé, amelyik meg hát nem egy szimpatikus
1: igen,
0: dolog.
1: De most szerintem lehet, hogy ez megint népszerű lenne, mert ugye ez most viszont már teljesen eltűnt, mert a reklámok, a kis videók, a különböző cégeknek, hogy a termékeit, szóval nincsen már az oldaladon, vagy olyan tartalom, hogy az ismerősöd megoszt valamit. Szinte már csak olyanok osztanak meg, akiket nem ismersz, hanem így feldob az algoritmus.
3: Szóval jó, már... mondja Csoki, igazából ez a komodifikáció, azt mondom, az ennek a neve, hogy egyszerűen a fogyasztói kapitalizmus bedarálja ezeket a színtereket. Tehát az, ami, ahogyan te is mondtad, Roli, hogy ami az elején egy ilyen tényleg valódi social médiának indult, és akkor kapcsolati háló kiépítéssel kapcsolattartás, gondolok az IVIV-re, hogy milyen elképzeléseink voltak ezt illetően, azokat egyszerűen megették a termékek, és mostanra teljesen átvette az irányítást a pszichológusok és a marketingesek, meg a digitális szakembernek a szoros szövetsége annak érdekében, hogy valamilyen termék, hirdetés, vagy valamilyen vágy felkeltése meginduljon, és ehhez a kis ugye ehhez a Reels-nek a görgetése, az egy ilyen nagyon fontos kapcsolódás, ahol folyamatosan dopamin kapsz, folyamatosan endorfin termelődik, és hát ezzel igazából megnyitod a kaput annak a folyamatnak, hogy a végén valahol valamit vagy vásárolni kelljen, vagy egy termékkel kapcsolatban megjelenjen a vágyakozás. És hogy az, hogy ebbe beleszületnek gyerekek, és ugye részt vesznek ebben a görgetésben, amikor a 10-es évek elején közepén, nagyon fontos, hogy a referencia személyek, a referencia csoportok, azok ennek mentén alakulnak, és kiszolgáljuk igazából ezeknek a folyamatoknak.
1: Várj, a telefon. Halló?
4: Szevasztok! Szerintem nem hallottak?
0: Igen, hallunk, abszolút.
4: Ja, szóval nem tudom, hogy hozzátok telefonát valaki ezzel, de nekem Facebookon egy darab reklámot nem ad, nekem kizárólag csak az ismerőseimnek a posztjait adja, és ezt úgy értem el, hogy legelőször, amikor bedobott reklámot, egyből letiltottam az oldalt, és ezt nem, mit tudom én, 3 havonta meg kell kb. Csinálni, 3 havonta bepróbálkozik egy-egy reklámmal, letiltom az oldalt, és én nekem egy darab reklám nincs.
3: Fú. Az igen, lehet így gondolni.
4: Mármint, hogy tényleg konkrétan egy darab nincsen. És szerintem ez ugyanúgy az algoritmusnak a tanulása, hogy így kap be a fasz, ne rakjál nekem reklámot.
0: Amúgy nem majd tudom, hogy ez így mennyire működik, mert én nekem például pont most az elmúlt időszakban volt az a Facebook kapcsán, hogy volt egy oldal, amit folyamatosan földobott. És én folyamatosan elkezdtem letiltani.
1: A meleg motorosok?
0: A meleg motorosok, igen. Az volt az. De mindig visszajött. Na és az volt az...
4: Ezzel maximum tényleg csak biztatni akarok mindenkit, hogy...
0: De visszajött. Tehát, hogy letiltottam, és újra. És egy idő után...
3: Mennyi idő volt? Bocsánat, még csak egyetlen is meghallgatom. Mennyi idő volt kigyomlálni első körben?
4: Hát figyelj, nem tudom, körülbelül 4-5 reklámot kell kinyomni, akkor abba hagyja egy hónapra. De egyre lassan, tehát mit tudom, először ilyen havonta próbálkozott meg a reklámokkal, most már szerintem fél évente talán.
3: Hány ismerősöd van?
4: 1000 fölött.
3: Hát kb. Ugye.
0: Az nem kevés.
3: Hát szerintem az nem mondja, ez egy
4: átlag. És tényleg mondom, tehát hogy ezt nem hallottam, ez az én newsfeedem, hogy nincs egy darab reklám se.
0: Én mondom, hogy én nem reklámról beszélek, hanem oldalról. Ja. Tehát, hogy kifejezetten
4: oldal... Ja, de ugyanazok, bocs, oldalak, reklámok, ezeket mindent tiltok. Tehát aki nem ismerős, uh-huh. és amit feldob, az azonnal tiltom.
3: De és akkor nincs is ilyen fizetős szűrő. Mert ugye most van ilyen fizetős szűrő is.
4: Nincsen. Nem fizetek én ilyeneket.
3: Én a YouTube-on fizetek, és az óriási...
4: Jó, oké, visszaszintem, hogy YouTube-on nem is fizetek.
3: Persze, tehát az a YouTube reklám nélkül szerintem
4: a YouTube-ot betegesen sokat nyomom, szóval azt nem lehet. De a család, figyelj, a család, az volt meg a családi kurva jól működik, adtam pár barátomnak eltedíti hozzáférést, az látnak egy nagyon kevés pénzt, és sokkal jobban megéri. Most azért basszogat, mert elköltöztünk Dániába, És hát azért nagyon
0: mondjuk
4: durva,
0: érdemes.
4: Nagyon durva, mert most már ugye észleli, hogy nem Magyarországon vagyunk, és itt Dániában háromszor annyiba kerülne a családi csomag, mint Magyarországon.
0: Hát igen, a jó lét, a Dán jó lét.
4: Hát baszd meg, de ez milyen már?
3: Na, nem tudok járunk.
4: Ja, bocsánat, nem milyen már.
3: Dánoknak se tudom.
0: Hát figyelj, vannak hátrányai, ha az ember Dániába költözik.
3: Nem mondom, hogy most tudom megpróbálni.
4: Ez olyan, mint mondjuk egy kutyának a neve és egy gyereknek, hogy csak türelmesnek kell lenni, és akkor már nem csinál egy idő után.
0: Köszönjük szépen.
4: Na, cső.
1: Ciao.
0: Dániából a Facebook.
3: Leteszem ide oldalra a izét, és akkor megpróbálok hazamenni, megkeresni a körbe. De itt maradok bent, csak megpróbálok.
0: Igen, Ferit akartam mondani, mert ez egy rádió műsor, hogy közben látjuk a Ferit is, akit a drága jó Ferrari multiplájában volt, és középső ülésen ült elől.
1: Dehogy ott
3: nem.
0: Mindegy, volt valami kampánydala neki, nem, amit nem így a kocsiba volt. Ütötte a...
3: Ja, tényleg a izé. Láttam azért, visszatért Orbán Viktor.
1: Én még nem.
0: Fia, hétvégén köcse volt. Gondolom, amiatt késelte is, nem? Ja, nem mondtad a családjogok miatt.
3: Nem, az egy köcsei, egy 8 évvel ezelőtti köcsei
1: feljártással
3: indult a hittérítő. Akkor a 24.hu próbálta megkérdezni a részletőket, hogy mi az a NER. Hát nem nagyon tudtak ilyen egy nagy választ adni rá, lehet, hogy megugodtak a kérdésen. Annak idején volt valami dél-amerikai diktátor, akinek az volt a szlogenje, hogy mondok egy nevet, mindegy, a válasz Pablo. És akkor ez volt a választási szlogen, és megkérdezte az újságíró.
0: Mi az a NER?
3: Hogy mire a válasz Pablo?
0: Mindenre.
3: Néma sem volt.
0: Mindenre.
3: Elárulva, hogy azért ezt nem gondolták még, ezt a szlogen.
1: Ez
3: a Pablo, mire a válasz? Mindegy.
1: Én még nem tudtam felvenni a köcsit, most már hétvégén nem ezzel foglalkoztam, de majd most akkor hazamegyek, és majd délután.
3: Neked mindjárt születésnapod van, vagy hogy van?
1: Igen.
0: Igen. Nem köcse, nem általában köcse után
3: van
0: rögtön.
3: De hanyadik el van? 16, vagy hogy van?
1: Így van.
3: Akkor mindjárt csak ki.
0: Hát, hallod a...
1: Még négyel kezdődik.
0: De már nem sokáig.
3: Még kétszer?
1: Így van.
3: Ja, ember.
0: Fiatal.
3: Még nagy bánatok van.
1: Tavaly kijöttem egy évet.
3: Két év is köcsög 50-eseknek a műsorban.
0: Én van. Még a Tilos Juniorban dolgozol. Nem is értem, hogy jöttél.
1: Kis Benjamin.
3: Pedig az vagy, amikor azt mondja, hogy Tilosban fiatalokat kell hozni, tehát még az vagy.
0: Az itt a Csapi. Rá szoktak mutogatni.
3: De azt nézzék, hogy milyen jó. Gyere haza, fiatal, el sem mentem.
1: Itt voltam végig.
3: Végig itt voltam. Kigugoltam az egészet, én nem merültem alá ember, én nem merültem, én ezért csak bejárok.
1: Na, és te végigkövetted köcsét?
3: Hát annyi amit volt, lehetett? Hogy... Hát figyelj meg azért, hogy most így, hogy életben van a kórházban.
0: Első gyerek szakori... otthon. Itt kevés,
3: igen, hát kevesebb magyarázva. Kevesebb dolog marad a mindenre, és csak akkor próbálom kb. Utolírni magam az egésznek a sodrásában, és akkor néha így lopva ránézek, végiggörgetem, és akkor azt láttam, hogy azért nem ugyanazzal a testtartással érkeztem, meg nem ugyanazzal a gőggel. Az emberek például a 2020-as köcsei videóban, nem fog eszembe jutni annak az egyik ilyen kultúrőrültnek, akit oda kineveztek, egy ilyen...
0: Demeter Szilárd.
3: De azt pont láttam a mostaniban egyébként. Mindig megállnyilat, meg láttam Havasi Bertalan, de tényleg én meg egyébként. Azt a csávot, hogy lehet, hogy a Holdon ugyanezt csinálja, de rá hozzarodjuk a fejét, és elkezdi mondani, hogy nyilván itt a Holdon is lehetne felépíteni, de hát ezt maguknak kéne a legjobban tudjuk, hiszen ennek azok, akik már régóta ezzel foglalkoznak. Én nem tudom megmondani azt önöknek, hogy pontosan mi a célja. Szóval érted, nyomják a mantrájukat.
0: Pedig a kiszivárgott benfentes információk alapján nagyon jó hangulatban telt a Köcsei zárt körű Orbán Viktor beszéd.
3: Mit írtál volna?
1: Mit mondtál
3: volna, ha megkérdeznek érted?
0: Nevetés
3: volt, tragikus volt, főnöknek teljesen elment.
0: Hisztérikus nevetés volt, nem csak sima nevetés.
1: Amúgy kíváncsi lennék, nem tudom, hogy így lehet-e majd látni ezeket.
0: Tóth Gabi állítólag nem lépett.
1: Nem, az, hogy az, amit mondtál a 2020-as vagy 2018-as köcsén, hogy az emberek mennyire, hogy kik nem mentek, mennyire változott az összetétel, az...
0: Hát aki biztosan tudunk, hogy nem volt, az a László. A Mándoki.
1: Én nem hiszem, hogy ő valamelyiken is lehet.
3: Mekkora rabazdi. És ha vagy az a Schmidt Mária, mit írt róla, az volt a legszebb.
1: Csak ugyanazt csinál, mint ők. Hát itt tagadnak, mikor se voltak. Mint az Izé is azt mondta.
0: A Havasi Bertalan nagyon visszafogottan azt mondta, hogy ki ő, hogy megítelje egy ilyen nagyművész embernek a pálfordulatait. De mit mondott Schmidt Mária?
3: Schmidt Mária azt mondta, hogy ez az ember, hogy micsoda csalódás, mert amikor már meglátta, akkor, hogy olyan energiája volt, olyan neveket dobott, hogy ismeri a Schrödert, ő ismeri ezt, ismeri azt, és hogy csak csodálták, és
0: hogy tisztáltak tavalyik neki.
3: Ez nem akarom elhinni, hogy ez nem az a csávó, ne a tombó, vagy miből, érted? Ennek tisztálták a szavait, ez sose érted, hogy amúgy a Leslie Mándokiban amúgy... Amúgy miatt,
0: hogy... Fia, Leslie Mándoki...
1: Talán hallja meg a bajsza, vagy...
0: Leslie Mándoki, egyrészt tényleg kevés kelet-európai fej van, így nyugaton, aki
3: ennyi, meg... Vagy akkor ennyi, hogy akkor van egy ember, akinek kelet-európai feje van, és akkor...
0: Nem.
3: Vaszlavik ott húzzák elő szombaton.
0: Az a baj, hogy Vaszlavik leépült.
3: Sajnálom. Keresünk egy másikat, egy ilyen kunosabb karakter.
0: Az van, hogy a Mándoki mindig az lengte körül, hogy ezek az úgynevezett soulmate, hogy nagyon sok híres emberrel dolgozott együtt. Én a legutolsó ilyen interjút, amit olvastam, az kicsit olyan rosszul öregedett, mert az akkor arról beszélt, hogy amikor Michael Jacksonnal együtt voltak a stúdióban, és a gyerekei ott játszottak Michael Jackson lába között,
3: igen, mondjuk,
0: akkor ő tudta, hogy a csúcson vagyunk.
3: Vannak az én csúcsai életnek, mindenkinek más a csúcs.
0: Hát,
3: ó istenkém. Tehát akkor ő igazából neki az a special skill, hogy ismer gazdag embereket, akik fölkapaszkodtak, vagy
0: hát
3: a politika.
0: Hát, vagy legalábbis be tudja mondani a nevüket, ahogy Schmidt Mária is mondta.
3: Igen.
1: Jó, de mennyi olyan ember van, aki az az érve, hogy tudod, hogy én ki vagyok? Vagy hogy tudod, hogy én kit ismerek? Tehát, hogy ez kb.
0: Az
1: ugyanaz.
0: Na de az van, hogy...
3: Az mindig beszéltem, hogy valószínűleg én nem fogom ismerni,
0: a Schrödert. A Gerhardtot. Na de figyelj!
3: Igen, mert ez nálunk is a tilosban is így mondja, valaki jön, tudod, akkor mondjál neveket, és akkor mondják, hogy mondom, ismersz akit a tilosban, és akkor bemondja a neveket.
0: Igen, Gerhard.
3: Amik nyitják a kaput, és akkor bemondja, hogy Számadú Petike, hát a pozitív, vagy jó, gyere testvérem,
0: tudod. Ilyen neveket
3: tudsz. Már nyitva is.
0: Na, de még egy kicsit a Mándokihoz vissza, hogy azért Mándoki tényleg nem kevés pénzt kapott az elmúlt évek során.
3: Több 100 milliót.
0: És igen. És
1: jó, az, hogy tudod, hogy ő kiket ismer?
0: Na jó, de hát... de mégis csak kiket ismer. Na de hogy az van, hogy én nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, én sajnos a mikrodózis miatt nem vettem egyből észre, hogy a Mándoki augusztus 20-ai koncertje elmaradt.
3: És hát meg gondolom szóltak, hogy kicsit. Most techno lesz, papa. Most a Rina Krebis lesz meg a Karkény. Hogy akkor ennyi volt a neoton.
1: Nem ismered?
0: Na jó, de hogy iszonyú mennyiségű pénzt kifizettek neki. Hogy, tehát, hogy ott előbb-utóbb azért lesz megint csak egy ilyen visszahívási dolog. Ugye az van, hogy most az elszámoltatási időszakban az önkéntes visszafizetési időszakot vagy időben vagyunk. Tehát így repkednek a milliók. Radics Béla visszafizet 20 milliót. Mit tudom én, ki visszautal egy milliárdot.
1: Valami 2-3 milliárd már visszajött, igen.
0: Mennyiben?
1: 17.
0: A 17 milliárdból? Na. Szóval én azt gondolom, hogy előbb-utóbb Mándokinál is lesz ilyen visszahívási, visszafizetési meghagyás.
1: Kizárt dolognak tartom.
0: Mi, hogy nála lesz meghagyás, fizetési, visszafizetési, szerintem lesz.
1: Miért? Szerinted, aki visszautalta, azoknál volt?
0: Persze. Persze. Hát mint ahogy a Radics Bélánál is az volt, hogy az alapítványa igazából tényleg, tehát hogy nulla pályázatra kapott, mit tudom én, 66 millió forintot kifizetésre, hogy...
1: 15-öt?
0: Igen, tehát olyan, hogy mit tudom én, a pályázatban a programok nincs részletezés, a költségvetésnek a indoklása annyi volt, hogy pontosan ennyi pénz kell a programok megvalósítására. 65 millió forint kell pont rá. És ebből eddig azt hiszem mennyi? 15-20 millió jött vissza? Tehát, hogy így. Ez van. Feri, te?
3: Én nem csak könyvben kidőlt, az önkorinál is meg lehet, ki lehet kérni a másolatot.
0: És most nem tudod eldönteni, hogy hova menj?
3: Igen.
0: Hát látod?
3: Mert amúgy is megyek ahhoz az önkormányzathoz, hogy akkor elnézést, semmi, ez teljesen ilyen.
0: Hát
3: hogy vissza a pénzt, elnézést, nem csak vissza a pénzt, mindenkitől vissza a pénzt.
0: Feri, én nem tudom, melyik önkormányzathoz akarsz menni, de csak tapasztalat, mármint a ismeretségi tapasztalat. Jó,
1: amúgy
0: hogy
1: az önkormányzat a kormányablakot jelenti?
0: Csak hogy nehogy ráhívják a rendőrséget, hogy nincs nálad az anyakönyvi, és esetleg valamit.
3: Nem, lejárt, jogsim lejárt, úgyhogy egy
0: ízé. Azt te tudod, de nincs, lejárt jogsid van, tehát az már nem egy érvényes dolog.
1: De is biciklivel jársz.
0: És akkor utána elnézést, meg a...
3: Elnézést, rosszul mondtam, már kész a jogsim.
1: Így van. Na, így van.
0: Ah, já.
1: Ezért mondtam, hogy biciklivel jár, hogyha hát, nem tudod összerakni.
0: De nem, én nem amiatt aggódom, hanem amiatt, hogy nehogy az legyen a vége, hogy ott áll, és nem tudja magát igazolni, és a végén elvitetik.
1: De hát itt van a tegnap lejárt személyén. Hát,
0: figyelj, írj nekünk, küldj SMS-t, vagy valamit, és megpróbálunk kiszabadítani, mint hát Táncsicsot.
3: Én is küldök titeket, Júli. Na, hogy...
1: Mondjuk én 6-kor jövök ide, szóval akkor nem tudlak kiszabadítani.
3: De jó, én is.
0: Tényleg, ha nem vagy itt, akkor... Tényleg, akkor lehet, hogy tömegesen átmegyünk. Hanyadik kerületi...
3: Nem, ez az egy meló, amit még megtartottam, kipatakarítottam mindent, ami ilyen iskolaidőn kívüli cuccok, mert hogy a mit hívja, akkor benn van az iskolában, és akkor tudok intézkedni. És akkor ezt
0: önkormányzati dolgok.
3: Most a Timost ezt bent hagytam, meg egy izét. Meg egy szakkolégiumot elvállaltam még.
1: És akkor meddig van szabad, az iskola meddig tart?
3: 4-ig.
0: Fél...
3: lehet már hozni 1:30-kor is, attól függ. 4-kor van már az a legutolsó időpont, amikor elhozzuk. Általában úgy vagy, hogy a tanulási időszak, az megkezdődik 2:30-kor, és tart 3:30-ig. És akkor ebben az egy órában nem lehet elhozni, mert akkor tudod...
1: Vagy előtte, vagy utána.
3: Így van, és akkor 3:30 és 4 között szoktuk elhozni, vagy pedig tanulási időszak előtt, az attól függ. De persze befolyásolják ilyen különböző edzések, meg nem tudom még, de ez a sáv, hogy te biztonságban a 8-tól 4-ben tudok időpontot adni, amúgy egy teljesen normális élet egyébként a 8-tól.
1: Hát az a 8-tól 4-ig az a normális, úgy mezett
3: normális. Igen, igen. Meg mert ide nem adogattam időpontokat én már így későre, de hát a Tilosnak egyértelműen, hiszen
0: Feri, above all. Meg hát nem is akarom ezt most külön feszegetni, de hát ezt az időpontot is úgy adtad, hogy amúgy közben, ha nem lett volna ez, akkor a Fidóban kéne lenned a Reprádió show-val, tehát hogy így...
3: Igen, de azt, amire nem mentem el szombati rendezvény, azzal váltottam volna ki.
0: És én nem is értettem, hogy mondom, Feri minden nélkül csak úgy bedobja magát szombatra. Így most már persze értettem.
3: De ki voltak ezek sakkozva?
0: Sakmatra.
3: Lett volna egy jó 3 hét, amiben a dolgokat intézzük, és akkor igazából ezt előzte meg a kincsenek ezt állat, és akkor ezzel az
0: jó, de hát egy gyermek követele nem ilyen, hogy...
3: Persze, világos, egyértelmű, csak ez mindig egy kicsit így meg...
1: Talán ez így felhívja a figyelmet rá, hogy nem kell mindent az utolsó pillanatban intézni. Mondom én, de...
3: Tényleg! Ezt nem hiszem, a görgető művész, a görgető művész. Hát,
0: jó tanácsok a Tilosban, hétfő reggel, című műsort hallgatjátok.
3: Ebben a műsorban nincs olyan ember, itt ebben a műsorban nincs olyan ember, aki érdemben tud előre hetekkel dolgozni.
1: Jó, de én nem mondtam, hogy én tudok, azt hozzá.
3: Jó, igen.
0: De az igény megvan.
3: Tényleg az egyetemi tanári szinten tudja a görgetését, azt gondolom, hogy tényleg millió kártya a kezében, válaszok, elterelő hadműveletek, sokasága. persze. Még van is bennem, hogy jó munkát ad le a legvégén, még megerősítse hosszú évekre.
1: De ha meg esetleg elfelejti, és tényleg már nincs tovább hova görgetni, akkor már mindegy. Hagyd a következő.
3: Akkor ebben jó.
0: Tényleg, de amúgy nem is tudom, mert valamelyiken van egy ilyen, hogy egy idő után a videóknál megáll, hogy tovább nézi-e. De hogy miért nem azt mondják, hogy tovább görgeti-e?
1: Hát az olyan, talán a kis fejecskét valad. Ott a kérdés.
0: No, és hallottátok, hogy a szociális munkások hatalmas béremelése után újabb garancia...
3: Mikor mondják meg, hogy mennyi?
0: Azt, hogy mikor mondják meg... Még nagyon hiányzó, de azt tudjuk, hogy október közepén lesz az első bejelentés. Akkor már fogunk tudni valamit. Amikor azt fogják mondani, hogy 500. december végére megérkezik az első 500-ek.
3: Most eddig még ez ilyen tilos akadálymentesítés.
0: Tilosnál most nagyon sok minden fejlődött, ott a haladt előre. Kikerültek a gázpalackok. Tehát az azt jelenti, hogy előbb-utóbb jön a lift is. Nem, hanem a gázzal fog menni a lift. Gázpalackos liftet. Na mindegy, szóval hogy a másik új hír, azt hiszem az pont mai, hogy a radikálisan megemelik a családi pótlékot.
3: Eddig ez 10.000 forint volt, jól emlékszem.
0: Hát igen, ilyen 11.000 forint. Nem, itt sincsen semmilyen konkrétum, csak az, hogy garantálhatom, hogy megemeljük.
3: Viszont a gyerekvédelmi rendszer átvilágítása a következtében létrejött 200 oldalas doksi, az amennyire tényleg én csak így átszkrolloztam, ott a Gyurkó Szilviáik hoztak össze, hogy azért az kb. Azt írta le, amit így vártunk, vagy ami így sejthető volt.
0: Azt hitték, hogy összeomlás előtt van. Én már azt hittem, hogy már
3: összeomlott. Én összeomlott, igen, én is úgy voltam bele.
0: Ezt képest egész jól állunk.
3: Többször betelefonált, hogy amúgy egyébként, mert az azt mondta, hogy már összeomlott, és a romjaink keresik a túlélőket. Ugye ezt a,
0: na, ehhez képest ez egy pozitív eredmény, hogy összeomlás előtt áll.
3: Igen, szóval itt is, és akkor ugye elhangzott egy ilyen 10 milliárd forintos gyors támogatás, ami abból a szempontból nagyon jó egyébként, hogy pénz kerül bele, de itt is, meg az összes többi szintén is a probléma az lesz, hogy az elmúlt 16 évben eltűntek vagy kiégtek a szakemberek. Tehát nem fogsz tudni előhúzni hirtelen a kesztyű újból olyan embereket, akik nincsenek kiégve, akik felkészültek, és akik képesek a jelenleg elvárt, legprogresszívebb elvek alapján újraépíteni.
0: Szerintem van még, de igen, ez az egyik probléma, bár ezt akarom mondani erre, hogy egyébként én személyesen tehát hogy pont ez egy ilyen negatív elszívó hatás, mint amikor a gyerekvédelem teljes leépülése volt, illetve mélyrepülése volt, és az abban kihulló jó szakembereknek egy része, amelyik még mindig hivatástudatból megmaradt, adott esetben azok a lejjebb lévő szinteken tudtak megkapaszkodni. Ilyen volt a Fidó Ifjúsági Központ, amelyik egyébként ebből pont haszonélvezője volt, hogy olyan emberek érkeztek, akik egyébként nem valószínű, hogy ezen a szinten megjelentek volna. Ez az, akik most szépen lassan el is fognak menni egyébként, hogyha egy jól működő rendszer épül, mert ugye ezekre az emberekre szükség van még mindig, illetve amit te is mondasz, hogy annyira kevés a jó szakember, hogy egyébként hiba lenne bármelyik jó szakembert nem használni.
3: Ez igaz egyébként a közterületi droghasználat menedzserésére is. Hogy
0: minden olyan szociális szférára, amelyik egyébként teljesen le lett rombolva, vagy le lett építve.
3: Igen, tehát hogy leakasztani olyan krízis központokba szakembert, ahová egy nap 20-30 utcán élő droghasználó megy be, akik egyébként jelentős részben azért ilyen, nem tudom, hogyan fogalmazzak szépen, de traumatizáltság.
0: Problémás.
3: Igen, problémások. És hogyha sokan vannak problémások egy ilyen szintén, az egy nagyon nagy probléma tud lenni, kb. 3 másodperc
0: alatt. Kis gömböz probléma, ráadásul, nagy gömböz.
3: Hogyha ráadásul droghasználban érintettek, kristályoznak, és éppen nincs. Hogy akkor azt azért úgy menedzselik, és erre azért nem képes minden szocmunkás egyből. Persze ki lehet képezni, de hogy ez erősen terepen kell. Tehát, hogy ezt amikor nem fölszállsz, közben kell képezni, és azok, akik annak idején ugye ilyen munkát végeztek, voltak ilyen jeddik, ugye tűncsede programokban képződtek, hát ők szétszórattak, és ők most arra mind, de vannak betonozva valamilyen állásba. Igen,
0: tehát azért ez jó rég volt.
3: Igen, ez 14-ben. 14-ben zárul,
0: 12 év.
3: Te 12 év alatt, igen, és hogy és hogyha visszaemlékszel azért, mire összehoztunk egy ilyen nagyobb csapatot, azért az évek volt.
0: Persze.
3: Tehát mire megtalad azt, aki egyáltalán alkalmas erre a munkára, akkor neki legyen rendes végzettsége.
0: Igazából azt kell, hogy pont ez az egyik ilyen, tehát sok vérző dolga van a szociális szférának, de az egyik legkeményebb az az, hogy amúgy, hogyha van valamifajta ilyen elhivatottságod, és elkezdesz csapatot építeni, hogy azért az egy hosszú idő, és ez a csapatot, hogyha egyszer szétfered, kinyírod, akkor utána újraépítkezni, tehát ugye egész egyszerűen pont a szociális szférában, ahol tök magas a kiégési arány, tök magas a pályaelhagyás, tök magas az egyébként nem megfelelő szakembereknek adott esetben a száma, ott, ez egy örök újrakezdés.
3: Így van, minden váltás újrakezdés, ahogy Odákovics mondja. Ja, szóval...
1: Viszont a patyizásra kapcsolatban, hogy így egyre több ismerőstől hallom, teljesen ilyen, tehát hogy nem volt téma, úgy vetik föl, hogy tényleg most már városban, szinte bárhol.
0: Hát de most már nem tudsz meg, tehát nem tudsz előre elmenni. Tehát lehet, hogyha Budán laksz ott
1: még
0: a hegyvidéken.
1: Nem ott lakom, de ott még...
0: Mondom, Budán a hegyvidéken, a Kelenföld az maga az elosztó központ. Tehát onnan jöttek föl a palackozók, vagy PET palackozók egy jó rész.
3: Az egyik kapu, de azért a keleti kapu azért az erős.
0: Több kapu van, csak azt mondom, hogy a Kelenföld az egy iszonyú erős kapu volt, és hogy onnantól volt az, ahol a Bartók Béla út és a Kelenföld és környéke. Hát ha megnézed az Itt élünk Kelenföldön csoportot, ott igazából...
1: Én nem szoktam nézni.
0: Ugyanazok a rémtörténetek, mint az Orci és Magdolna negyedben lakom.
3: Én kaptam ilyen hotspot térképet, mindjárt megnézem, hogy...
0: Hotspot, ez most nagyon menő ez a szó.
3: Ez lett a neve.
0: Vannak ilyen hotspotok a városban. Telefon. Na, amíg keresed addig húzd fel, megnyomod a felső gombot.
1: Jó, nyugodj meg.
0: Nyugodj.
1: Halló.
4: Szevasztok, megint én csak kérdés, a patyizás az magára a drogra utal, vagy a gyűjtögetésre, vagy...
0: Nem, a patyi az elvileg a Kristály néven futó általánosított designer éppen aktuális drogot jelenti.
4: De Kristály formában sok minden van.
0: Azért mondom, hogy a Kristály is egy ilyen általánosított név arra, hogy éppen amit designer drogként árulnak, ahogy az régen volt Kati, volt Bika, volt zene, volt nem tudom mi más, amikor egyébként valamifajta változás történt az éppen meglévő drog, amit betiltottak.
4: De akkor ez egy ilyen átfogóbb név?
0: Igen, ugyanúgy, mint a Kristály.
1: Igen,
3: igazából ez az új stimulánsoknak a gyűjtőfogalma, ez a katinon származékok, aminek a mefedron volt a beugrója.
4: De hogy a kubiten... fóliából szívják, vagy mi?
0: Persze.
3: Ez igen, és akkor az van, hogy ezt nagyon mannányák a hátját, ezt megmelegítik alulról, adban az üvegpipába, és akkor a gőzét szívják, ami ellenére.
4: Jó, oké, így már értem.
0: De csak úgy példaként, vagy fejezd be, Feri.
3: Hogy a Kubiten van egy cikk, ahol a szemejátszal készítenek egy interjút, és le van írva az elején, hogy a neurobiológiáját fogják elmondani, tehát az olvasok tovább egyébként.
0: Igen, nagyon-nagyon neurobiológiai az egész.
3: Igen, de van egy nagyon jó példa benne, hogy olyasmi a hatás, mint amikor hirtelen megijesztenek, vagy hirtelen ugranod kell, és elönti az agyadat az adrenalin, hogy ez az állapot fixálódik. Tehát, hogy folyamatosan ebben a stresszerű állapotban vagy.
4: De hát akkor rettentesen rossz az ítélőképessége.
3: Teljesen.
0: Nem tudom, hogy Budapesten laksz-e.
1: Nem matematikusok.
0: De ha megnézed azokat a tömegeket, akiket ehhez a csoporthoz sorolnak, hát igen, nem a gyors döntésképesség és a jó helyes.
4: Jó, persze, figyelj, az agresszió...
3: Attól függ, hogy milyen a habitus, milyen karakter vagy.
0: De nem a droghoz köthető elsősorban a maga az agresszió, hanem ahhoz, hogy nem alszol, rossz anyagi körülmények között, rossz szociális körülmények között, rossz emberi kapcsolatok között élsz, amelyikben folyamatos...
4: Jó, igaz.
0: Illetve a másik, ez csak ilyen kis példaként, hogy a Népszínház utca TV, amelyik egyébként az egyik legjobb csatorna a nyomorpornóra, ott volt múltkor egy ilyen kis videó, hogy mivel ünnepelted augusztus 20-át, Patyival, az mi az? Kristály? Te Kristálynak hívod a Patyit? Kristályos vagy, és így igazából ilyen lenézően ott hagyja a riportert.
3: Zavarba egy videó, aztán az, hogy 20 órá.
4: Nagyon köszönöm az okítást, kiszállok.
3: És de még mennyi minden lett volna? Még mennyi minden lett volna?
0: Na, de szóval, hogy az van, hogy igen, tehát, hogy mostanra a kristály, mint olyan, az egy ilyen negatív jelzővé vált, tehát kristályozni az maga a lecsúszás.
1: Valamikor, amikor nem negatív volt?
0: Volt, tehát amikor ilyen csak ilyen gyűjtőnév volt, a kristály, mint olyan, akkor az önmagában még nem jelentett egy ilyen lehúzást. De az, amikor már maga a kristályos közeg mondja azt, hogy te kristályozol, az micsoda lehangoló dolog, bezeg itt a patyi, akkor ők maguk is hasítanak egyet egyébként. Halló? Halló? Halló?
4: Kristálynak hívod a patyit.
3: Nem patyi, nem patyi.
0: Patyi, P-vel. Patyibá.
4: Patyi?
0: Aha,
1: igen.
4: Patyi. Ja, patyi.
3: Oh. Patyi, vagy korábban cukor. Cukor volt nagyon sokáig még, vagy füst.
4: Kristálynak hívod a patyit. Na hát, figyelj, nálunk is van gyűjtögetés azért.
3: Ez második kerület?
4: Hát ott a, igen, a 12-ben, igen.
3: Igen, itt a rendőrségi felmentet alapján nézem, nincs beazonosítható közterület, ahol probléma lenne.
0: Akkor mi van? Rendben van minden.
3: Első kerület, második kerület, harmadik kerület, negyedik kerületben nincs ilyen. De nem azt jelenti, hogy nincs.
0: De ez nem igaz, mert az Óbudán személyesen szokott a polgármester elkapni patyisokat.
4: Van, és mindenki azt hiszi, hogy csak a, nem tudom, az ilyen hajléktalanok meg a drogosok gyűjtögetnek.
0: Nem.
4: A szomszédban van egy bácsi, aki gondolom már nyugdíjas, és ő is, amikor jön hazafelé, szoktuk nézni, figyelni, hogy minden kukába így telenyúl, és ha talál valamit, akkor a kis tacsába belerakja, és sajnos egyre több nyugdíjas.
0: Igen,
4: látni,
0: egyébként ez tényleg is valahogy így van, hogy több idős látni egyre inkább.
4: Szóval most ez azért elég gáz, hogy egy nyugdíjasnak kukába kell turkálni, hogy nem tudom, tudjon venni tízdek a párizsit.
0: Nem beszélve arról,
4: az elmúlt 16 éve.
0: Nem beszélve arról, hogy tehát hogy azért mostanra már a palackozás, az körülbelül ugyanaz a közeg, mint az illegális droghasználói közeg. Tehát, hogy ott azért meg kell küzdeni a vidékről följött, a csoportban működő, az egyébként másokat is lehúzó ugyanúgy emberekkel. Tehát, hogy fú, nagyon kemény világ ez.
4: Gáz a helyzet, igen.
0: Jó van. Hát azért megnyugtató, hogy a 12. kerület sem maradt ki. Az ember mindig azt gondolja, hogy Budán minden más.
3: Amúgy nöttünk még minden más.
0: Amúgy igen, tökre.
3: Ennek a tofotizáljunk.
4: Gratulálok Ferjéknek.
3: Köszönjük,
0: de még nem laknak a 12-ben.
4: Nem baj, majd most már hát támogatni nem fogja Magyar Péter, és akkor majd előre lehet lépni.
3: Feleni Pódik, annyit ugrik, hogy akkor együtt 12-ben veszünk egy kecót.
4: Ja.
0: Kecót, egy házat. És fás parkkal, ne hülyeskedj.
3: Most már nincs akkor a korrupció, hogy meg tudjam szerezni. Eddig volt a jó világ, hogy valaki becsókolt, hogy belépsz a Fideszbe, vagy a NER-be. Ezt a lehetőséget is elvették.
4: Hogy az ember jó, ki kell szállnom, mert számolom
0: jó,
4: közben. Ciao.
0: Aló. Köszönjük.
3: Na de a 8. kerületből ott egyből van azonosítva, 1-2-3.
0: Azt mondják, hogy van ott hotspot?
3: Ott van hat hotspot.
0: Hotspot is van egyébként az Orcin.
3: Jó.
0: Hotspot. Figyelj, még már biztos sokszor meséltem, de mindig ilyen visszatérő nekem ez, ahogy most ugye, hogy patyiként van így azonosítva, hogy annak idején a tűcserébe az anonim kód mellett, ugye mindig lekérdeztük, főleg ez az új pszichoaktív szerek változásánál volt érdekes, hogy milyen új szerek jelennek meg, illetve azt milyen néven hívják, és ott volt az, amikor így az egyik ilyen kliens mondta, amikor erre, hogy milyen szert használsz, hát van. És mondom, van, ez valami új. Mondom, hogy írják, ilyen angolosan? Van. Azt mondja, nem, hát fölmegyek a dílerhez, bekopogtatom, kérdezem, van, és ha van, akkor veszek.
3: Igen. De ez már azután volt, hogy már volt töműs, meg McDonald's, amikor az
0: utcamérőre. Igen. Te milyen cuccot használsz, töműs?
3: Most így kívunk be egyébként, kívunk be, nevetünk rajta, de hogy az a szottes katasztrófa, ami...
0: Te ezt nem gondoltad akkor, hogy ennél mélyebbre lehet még menni?
3: Hát igen, gondolkodtam, Roli, hogy jól emlékszem, hogy egyébként mi azt a szenáriót bekínáltuk, hogy már akkor azt mondtuk, hogy itt Józsefvárosban és a 9-ben nagyon sok esetben roma családokat, roma közösségeket érint. És hogy mi azt mondtuk, hogy megvan az a lehetőség, van az a kifutás, hogy egyébként ezeken a családokon keresztül vidékre fog áthelyeződni a súly. Emlékszel erre, vagy pedig én emlékszem rosszul?
0: Nem, de hát ez látszott is, tehát nem csak a családokon keresztül, hanem az, hogy pont a 8. kerületnek ez a része, az egy kapu volt Budapestre a vidéki lakosság számára.
3: Igen,
0: hogy
3: és ők... visszafelé indult.
0: És aztán elindult visszafelé is. És ez volt az, ami utána visszafelé pedig akkora hullámban indult, hogy letarolta a teljes
3: vidéket. Igen, de akkor egyébként a Kocsis Máténak és az űrhajós asszonynak mi a neve?
0: Ferenc Orsó, vagy Ferenc Orsó.
3: Ferenc Orsónak akkor személyes felelőssége is van adott esetben, mert hogy egyébként ők voltak azok, akik ezt az utat, ezt a kaput nyitva hagyták, és a probléma menedzselésére hát nem fordítottak semmit, csak a morális pánikkeltésre.
0: Hát az van, hogy igen, tehát hogy ez a moralizálás, meg ez a fajta ilyen figyelemfelhívás, ugye az volt, hogy a kicsi szervezetek mindig felhívták erre a figyelmet, hogy egyébként mi várható. Viszont ha most megnézzük, ez is egy annak a következménye, csak eltelt közben 10 év. Tehát, hogy 10 évre nem, tehát nem tervezünk 10 évre előre.
1: Fölveszem.
0: Hajrá.
1: Ciao.
0: Halló.
5: Jó reggelt, csak megerősítem, hogy itt Nógrában is pont most cikkeztek arról, hogy így emberek jönnek fényes nappal így az utcán, és akkor így bemennek az udvarba, összedik az üveget, és ott mennek tovább. Ez a menetre most Tarjánban is, meg Vizsláson is panaszkodtak erre emberek, hogy így, ha nyitva van a kapu, akkor bejönnek, megnézik, hogy van-e, vagy mást is ki tudja. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon gyűjtik a panaszkodat, irgalmatlan csóróság van, és ez a narkó, amiben vannak, az tényleg para. És
3: ott nála felétek is tapasztalható ez a kristályozás?
5: Hát itt Szirákon nagyon durva, Vanyarcon. Igazán mondhatnám, hogy minden másik település.
3: Roma közösséget az érintettek?
0: A szegények.
3: Nem, de fél
5: hát,
3: az...
5: Csórók, igen, de hogy nagy szerzében amúgy romák, igen.
3: Tehát egy közösségről, Roli, állítható.
5: De úgy nem csak azok amúgy, azok ugyanúgy tolják, csak azok valami egyen jobbat. Tehát, hogy azok meg tudod úgy mennek ki offroadozni, hogy a fejük van, hogy így látod, hogy honnan jöttél, barátom.
3: De más, hogy valaki már offroadozni, meg más, amikor valaki a teljes kivetástalan.
5: Nem tudom, azért, mert aládaknak mit tudom én hány köttent, és hogy bejössz a faluba, fog be minden ezzel, rendőr meg nincsen. Tehát, hogy nehogy elkapják őket. Tehát...
3: De az ottani szegregátumokban érintettek az emberek? Patyizásban?
0: Hát persze.
5: Ja.
3: Értitek, ez egy több, adott esetben ez egy 10 000, 100 000 tömegről beszélünk, az ország szinte összes szegregátumban.
5: Ja.
3: Tehát, hogy ez egy olyan pokoli problémának a kapuját látjuk itt a fővárosban, ami nem, tehát hogy bejöttek az ablak alá.
0: Az történt, amiről tovább beszéltünk, hogy a vidéket elöntötte a drog, letarolta a drog, nagyon sok.
5: Nem a drog, a narkó, bocs, hogy beszól, de te a házunk van itt. Annyira végtelen bánt, hogy drognak hívjuk ezt a szart. Ez egy ilyen narkó, amit úgy lapátolnak össze, ki tudja miből. Tehát, hogy drogot semmi közön nincsen. Tehát, ha drogjuk volna, akkor összetennék a kezüket, és nem is nem itt tartunk. Nem azt, hogy valami teljesen.
0: Jó, ezt a fajta
3: veg... Próbáljuk, hogy kifinomultan beszélni róla, az új stimulánsok.
0: Vagy mi a drog, jó, a narkó rossz.
5: Bocsánat, nem akartam, csak bántja a lelkem. De aztán kiszállod, csak annyit tennék még hozzá, hogy a szakhatóságok részéről zéro darab szakember. Tehát, amikor kiküldik ide a Cserhát poliszt, hogy összeszedjék az arcokat, akiket össze kéne szedni, mert van, akit össze kéne szedni, és 12 között jönnek, amikor arcok kurvára elbújva a bokorba meg a házba alszanak, és este 10-től, mit tudom én, reggeli, tényleg, mint hogyha izében jönnél, mert meg konkrétan. Tehát emberek full zombi módban az utcán, és így távolsági reflektorra kell kerülgetni őket, mert valami baj lesz. Gyerekek, tehát hogy ilyen 10 és 14 év közötti gyerekek simán benne vannak az egészben. Prevenció pedig egy nagy darab karika nulla. Tehát, hogy nincs ember, aki oda megy és elmondja nekik, hogy mi történik egyáltalán. Csak
3: születnek,
5: bele nevelkednek, ugye.
3: Hát igen, tehát itt inkább ez a problémának a gyökere, hogy ebbe a használatba, ebbe a teljes jövő nélküli kiszolgáltatottságban, az folyamatosan születnek bele az emberek. De ez ugyanaz igaz a budapesti kábítószer problémára is, az utcai, tehát közterületi kábítószer problémára, hogy elsősorban a gyerekvédelmi rendszer az, amelyik folyamatosan utánpótlás biztosít erre. Szóval ez egy olyan társadalmi katasztrófa lett, aminek a kialakulását amúgy végignézzük, mert hogy pontosan lehetett látni azt, hogy itt azért egy ilyen kettős drogpiac van kialakulóban, és még 2020 az első az, amikor kimegyünk utcára, és megállapítjuk, hogy igen, kialakult egy kettős drogpiac, és hogy ennek a problémának tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nulla köze van egyébként a klasszikus kábítószer használatnak, akár a problémás, akár a rekreációs formájához. Tehát hogy semmi köze a kettőnek, és az ellátás is teljesen más, tehát nem lehet semmilyen módon, bocsánat, de egy kukás autó beszorult ide mellé, mint pedig...
0: Látjuk egyébként.
3: és hogy a megoldása, ez nem ugyanazok az eszközök. Tehát amíg mondjuk egy bérből, fizetésből élő ember elcsúszik a cuccokkal, és akkor ő elmondja, hogy oké, ezzel bajom van, akkor kér egy időpontot a konzultációs központ, vagy kiválasztja a terápiás csoportot, vagy amit akar, akár közösségit, akár magánellátást, és hozzák ezt a felépülésen, és akkor valamennyiben ez kerül nekünk a társadalomnak, neki is. De valakit ebből a mélységből elindítani az egészséges élet, az iskolázottság, és az aktív élet irányában, ezek óriási ösztökök. Senki nem akarja, mindenki szeretné azokat a klienseket, akikkel könnyű dolgozni.
5: Igen, van egy darab gyermekvédelem is erre az 50 érintetre, körülbelül a szomszéd település 50 érintetjére. Igen, beszélgettem, és ez volt a nagy meglátás, hogy hát 4 éve dolgozok itt, itt mindig is ez volt, ez van, és ez lesz. Ne is küldjük, és hogy ő az egyedüli ember. Elbúcsúzom, nem drámálok, ciao.
3: Igen, de hát akkor ez egy kaszt. Tehát, hogy én valahányszor, amikor telepen dolgoztam is, és az utcán élő emberekkel kapcsolatban azt hangzott el, hogy figyelj, ez ilyen, ebből nem lehet kitörni, akkor jeleztem, hogy akkor ez egy kaszt, akkor ezzel minek foglalkozunk. Tehát akkor hagyjuk, tehát hogyha kimondjuk, hogy egyébként innen nincsen kiárat, akkor mit játszunk új bábbal? És amúgy lehet látni, hogy két nagy szolgáltató volt terepen, ugye a baptista szeretett szolgálatnak az egyik intézménye, a másik meg a Málta. És hallod, mind a kettőről kiderült, hogy minden lóvé ellenére jottányit nem haladt előre a probléma megoldása.
0: A baptista az ebből a szempontból...
3: Normatíva csalás bontakozik ki a szemünk látszára.
0: Gondolom, hogy remélem, hogy idővel föl fog minden fejtődni, és hogy majd kiderül a Mátáról is a teljes kép, de amit most látunk például a baptistáról, az egyértelmű... Tehát, hogy az egyértelműen azt jelenti, hogy ők intézményesen repültek rá arra, hogy hogyan lehet ezt a pénzt lehúzni, anélkül, hogy érdemi szolgáltatás...
3: Miközben ott van előtted a társadalmi pokol, ami kialakult, és akkor, mert ugye ezt nehéz menedzselni. Tehát ez tök fontos látni, hogy bár nem a téli szerelmi receptje, de azokat az intervenciókat, amikre szükség ezeken a területeken, ez amúgy ez bonyolult ügy.
0: Ennél sokkal egyszerűbb lepapírozni dolgokat.
3: Igen, százszor egyszerű. Ez tényleg nehézség. Tehát az, hogy milyen intervenciót alkalmaz, akár a budapesti közterületeken, akár vidéken, meg kell előzni egy teljes körű feltárásnak, hogy egyáltalán lássuk, hogy mi van mögöttem. Mi, amikor kimentünk először terepre 2020-ban, egy halom dologgal vakon voltunk, és azt gondoltuk, hogy tudjuk. Azt gondoltuk, hogy ezek olcsó szerek, és hogy kevés pénz kell rá. És ez csak az egyik ilyen dolog, és kimentünk, és kiderült, hogy szó nincs erről, pakra annyit költ valaki utcán droghasználóként herbára, mint amit annak idején költött heroinra. Tehát ugyanúgy elköltötte rá 8-10 ezer forintot, csak nem 4 kettőfeles pakkot tett, hanem 8 ezer forintot figy. Érted?
6: Halló?
0: Halló? Halló?
7: Halló, sziasztok, hallottok?
0: Igen, én bent vagy.
7: Oké, figyelj, azt akartam kérdezni, hogy most egy csomót beszélt Feri arról, hogy mi lenne a megoldás, hogy nincs megoldás, meg hogy ez gáz, de hogy így az jutott eszembe, hogy vajon, hogyha elvágják az utánpótlást, akkor egy idő után ezt így sikerül felszámolni. Arra gondolok csak, hogyha mondjuk a gyerekvédelem eljutna egy olyan szintre, vagy valahogy a szociális megváltás, hogy sokkal kisebb számba kerüljenek be a fiatalok, és legyen utánpótlás, akkor ez... Tehát, hogy így tudom, hogy hosszú évek a munkája, de hogy így van bármilyen bármilyen kilátás az optimizmusra?
3: Persze. Tehát abban az esetben, hogyha az egyik nagy bázista, ahonnan érkeznek ezek az emberek, meggyógyítjuk, és a gyerekvédelmi ellátás képes megtartani, valóban képes alternatívát nyújtani a gyerekeknek, képes érzelmi nevelésüket, szocializációt úgy segíteni, hogy aztán később iskolába kerülnek, persze. Tehát az emberek nem akarnak fatyizni. Tehát ez egy nem véletlenül nem szivárok ki ebből a szintérből. Tehát nem véletlen, hogy az emberek nem használnak rekreációs jelleggel herbát vagy fatyit, mert ezek a szerek, ezek a valóságnak az eltávolításáról szólnak, arról, hogy legyek benne abban, amiben egyébként képtelenség létezni, abban a frusztrációban. Hogyha ehhez egyébként a rendőrség összehangolt operatív munkával megpróbálja ezzel egy időben felszámolni a kínálati oldalt, ez egy nagyon nagy segítség, hogyha azokat a szereplőket, akik folyamatosan visszatérnek ezekre a szinterekre és árulnak, akár vidéken ezeket folyamatosan elviszik, igazából ugyanúgy ki kell vezetni ezeket az embereket a közterületről, ennek meg kell teremteni az ellátási formáját, különböző ellátási szinteken megszervezni a következő ellátási formát, de hogy miközben beszélek, potyognak a milliárdok, és igazából ez az egyik hiányzó rész, a másik pedig az, hogy kivégzi el ezt a munkát. Tehát látjuk, hogy akár a Máltánál, akár a baptistáknál megvolt a pénz,

0: Ezek most hevenyészre egymás mellett léteznek, miközben két nagy szervezet úgy tűnik, hogy teljesen elvérzve terepen tétfolyatva a pénz.
1: Bocs, hogy megszakítanak, azt hogy így volt lehetőségem belenézni a forgatott anyagába egy olyan filmnek, ami mostanában készült, és igencsak befolyásolt a 12-i eseményeket áprilisban. Aha. És hogy így az derült ki, hogy ebből az egészből számomra, hogy ez hogy gyakorlatilag az elmúlt 17-16 évben eszközként használták azt, hogy lezüllesszék a periférián élő embereknek az életét, hogy unának könnyebben leuralhatóak legyenek, és kicsit olyan érzésem van, mint hogy egy ilyen rövid látásnak köszönhetően, vagy egy ilyen nagyon korrupt és zajos gondolkodásmódnak köszönhetően tették volna ezt a társadalmunkkal szisztematikusan azért, hogy utána gyakorlatilag könnyebben befolyásolhatóak legyenek. És például ott voltak olyan akciók, mint amiket olyan módszerek, mint amiket a Bódis Kriszta is csinált azoknál a kisebb közösségeknél, ahova elvitt például ivóvizet, meg lehetett mosni, és szemmel láthatóan az iskolázottságnak az aránya és az eredmények elkezdtek nőni. Szóval gyakorlatilag, hogyha nekik sikerül ugyanezeket a rendszereket visszavezetni, és végre put people first szemlélettel élni a társadalmunkban, akkor szerinted így ez mennyi idő, mire ez ismét élhető lesz?
2: Hát 5 év minimum.
0: Szerintem az évtizedes.
2: De inkább évtized.
0: Igen, tehát hogyha most hozzákezdünk, akkor ez évtizedes. De az fontos még látni, hogy ez a probléma ez nagyon gyorsan terjed, és nagyon nehezen lehet visszaszedni. Tehát amilyen gyorsan megjelennek a közterületeken ezek az érintettek, ennek a sokszorosa idő, mire őket ezekről a szinterekről kivezeted, vagy elindítod őket a felépülés felé, vagy tehát, hogy nagyon sokfajta módszer, de hogy ez egy évtizedes probléma, plusz nem tudjuk, hogy mekkora a gáz. Tehát szerintem a vidéki probléma feltáratlan. Tehát most, hogy Gulyás Marci elköltözött vidékre, sokkal többet fogunk tudni.
2: Szerintem azért, csak aztán lejárt az időnk, igen. Tehát hogyha hozzáveszem, hogy a Topolánszkék-féle szegregátum kutatás, hogy azok már egyébként még, amikor mi is voltunk, már akkor azt mondták, hogy vidéken óriási a gáz, az van, hogy ez mostanra feljött Budapestre. Tehát, hogy addig, ameddig ezt mi nem láttuk, vagy ez nem volt napi szinten érintett minket budapestieket, mint most, addig egész egyszerűen elfogadtuk azt, hogy ez nem is oké, ez nem is akkora probléma, ez nem. Nem jelent nekünk gondot. Hát sajnos ez most ideért.
0: És még egy gondolat, hogy...
1: Köszönöm, én most már
2: mindent... Köszönöm, aztán kiszállunk mi is, mondjad Feri még.
0: Egyetlen gondolat, hogy amit végig hangsúlyoztunk az elmúlt 16 év alatt, azt most is szeretném megerősíteni, hogy a leköszönő NER rezsimnek semmilyen szociálpolitikai törekvése nem volt. Nem érdekelte őket. Tehát én nem látom ezt a tudatosságot, hogy akkor mindenképpen az emberek legyenek ostobák, és akkor majd ezbe megyünk tovább. Nem, egyszerűen őket nem érdekelte. Tehát nem volt semmi.
2: Nem lehetett belőle kiszedni pénzt.
0: Nem is érdekelte őket.
2: Tehát mondom, nem lehetett belőle kiszedni pénzt, ezért nem érdekelte.
0: Igen, ezért nem érdekel. És akkor ott vannak, azt veszteni, amit akarnak, kell menni a következő csomagért, és kész, ennyi.
3: Így van,
0: nagyon fontos, hogy nem térhetnek vissza ezek az idők.
3: Jó.
2: Köszönjük, Feri!
0: Na, jövő héten valószínűleg majd megint valami hasonló hibridben leszünk. Jó. Gondolom, még millió dolgot kell majd intézni.
2: Jó, van nektek gyors hazatérés.
3: Így van.
0: Köszönjük.
2: Délután mi most a tilos?
3: Ciao.
0: Így van.
3: Ciao.
0: Sziasztok. Ciao.
3: És akkor
2: elbúcsúzik a munkatára.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és

0: Sobrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltető vállalat vezetője, Ariel Weil azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináció alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
1: Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyélte is régész közösségi program keretében. A most Apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődők kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tisza örvényen a templomdombon folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Fantasztikus élményekre vágysz?
4: Akkor csatold az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba!
5: Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!

0: Apollo 11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, tehát az űrös műsor. Az én nevem Dr. MC Perix, vagyis Vince Miklós. Műsorvezető társam jelenlétében vagyok a stúdióban, aki a kék mikrofonnál ül, és nem más, mint Szarka Gergő. Jó reggelt, Gergő!
2: Valóban jó reggelt!
1: Nagyon szép ez a reggel, már kezd ilyen őszies hangulatba fordulni az időjárás, de hát hagyjuk is abba ezt a kis csicsetet, hiszen ugye van bőven megbeszélni való a mai napra, ami azt jelenti, hogy készültünk mindenféle témákkal, legalább kettővel. Az egyik egy könyvajánló, amit ugye jól behirdettünk két héttel ezelőtt, mert elolvasta egy könyvet, de nem mondtuk meg, hogy mi az. Viszont abszolút témába vág, és most azóta ki is olvastad, úgyhogy ez lesz az egyik témánk, és utána pedig olyasmiről fogunk beszélni, ami űrtörténeti, ebből én készültem föl, elsősorban, de olyasmi, ami annak ellenére, hogy már elég régóta nyomjuk a szokolébresztősnek, gyerekkorom óta foglalkoztat az űrhajózás története, meg ilyesmi, ahhoz képest egy olyan kis pici, de rendkívül érdekes mellékága az űrkutatás történetének, amiről bevallom, hogy én csak az elmúlt hetekben hallottam először, mégpedig egy eléggé meglepő válasz arra a kérdésre, hogy mi volt az első ember alkotta tárgy, ami nap körüli pályára állt valószínűleg, és hogy volt ez, és hogyan történhetett meg ez csupán 12 nappal az első műhold felbocsátása után. Szóval ezek nagyon érdekes kérdések, szerintem, mármint nagyon érdekesek a válaszok, amiket kaphatunk ezekre a kérdésekre, és ebben az érdekes és tulajdonképpen valamilyen szempontból talán napjainkban is jelentős ötletnek tekinthető kis furcsa projektben fogunk elmerülni, ami tulajdonképpen röviden annyi, hogy hogyan robbantsunk szét egy gránátot az űrben, úgyhogy a szétrepülő repeszt darabok napkörüli pályára álljanak, vagy akár elhagyják az egész naprendszert. És hogy ez mire lehet jó. Na, szóval ilyesmi lesz a témánk, de akkor először hadd adjam át a szót, és azt is látom, hogy a könyv, ami ott van az asztalon, annak az a címe, hogy Idegen világok, de annyira már nem látok jól, hogy a szerző nevét is lássam, éppen ezért a tanult kollégámnak adom át a könyv bemutatását.
2: Így van, sikerült befejeznem Liza Kaltenegger Idegen világok, vagy a Kozmikus bolygóvadászat új tudománya című könyvét. De egyébként motivumokat vélek felfedezni ebbe, hogy mindig beharangozok valamit, de csak a következő utáni adásban mondom el, hogy mi az.
1: Ez nagyon helyes, ezt nekem is még tanulnom kell. De tök jó, mert ezzel lehet fokozni az érdeklődést és fenntartani a hallgatottságot.
2: Illetve azt hirtelen most vettem észre, hogy lesz egy ilyen áthúzódó Amerikából távozott közép-európai fizikusok szála ennek a mai adásnak, nincs a te történeted, akkor belengetem Fritz Zwickiről fog szólni. Liza Kaltenegger pedig, aki ugye svájci-amerikai fizikus, Liza Kaltenegger pedig osztrák-amerikai. Én nem ismertem a nevét korábban, könyvborító annyit árult el, hogy a Carl Sagan intézet alapító igazgatója, de egyébként de Salzburg mellett Kuhelben született 77-ben, és Grazban végezte a tanulmányait, egyszerre kettőt is, mármint egy szó szerint párhuzamosan mérnöki és asztrofizikusi végzettséget is szerzett. És ő 2005-ben már ebből a témából, az exobolygó kutatásából PhD-zett. És ez a kutatási témája azóta is egyfajtában. Úgyhogy nem meglepő, hogy ez a könyv is erről fog szólni. És tényleg meglepődtem rajta, hogy kifejezetten szakértője a témának. Hát a kezdetek óta gyakorlatilag ebben benne van. Ő már 99-ben szerezte az asztrofizikus diplomáját, már akkor ezzel a témával foglalkozott. Úgyhogy egyébként csak extra érdekesség, sub auspicis presidentis végezte vagy szerezte a diplomáját a köztársasági elnök védnöksége alatt. Na, egyébként a Cornell University docense és a Carl Sagan intézetet vezeti, alapítása óta dolgozott a NASA-nak mindenféle exobolygó kutatási felfedezési programjaiban, a TESS-ben, a James Webb-en, a NIRIS műszernek a kifejlesztésében. És ugye neki a fő kutatási területe az exobolygó kutatás, és azon belül is a lakható bolygó, és azon belül is a Földön kívüli, vagy a naprendszeren kívüli életnek a kutatása. 2021-ben már 1715 olyan csillagot azonosított, aminek van olyan bolygója, tehát 326 fényéven belül 1715 olyan csillagot, aminek van olyan bolygója, amelyiken lehetséges, hogy van élet, és ami elhaladt olyan pályán az elmúlt 5000 évben, ahonnan megfigyelhető volt a Föld. Tehát meg is fordította a kérdést, hogy nem csak, hogy mi vajon mit láthatunk, és hol és hogyan találhatunk idegen életet, hanem hogy minket, ezt is vizsgálja, hogy minket hogyan találhat meg máshol lévő intelligens élet. Na, de hogy nem, ne csak róla beszéljek, hanem a könyvről is. A könyvet 10/10 tudom ajánlani, ezt Miklósnak már kifejtettem, de mindjárt nektek is elárulom, hogy miért. Van egy elég ambivalens viszonyom a populáris tudományos ismeret terjesztő könyvekkel, mert vagy a mese irányában megy el, és valójában ismeretterjesztés nem történik, vagy épp az ellenkező történik, hogy két oldal után olyan differenciál egyenletekkel telead magad szembe a mesés bevezető után, hogy gyakorlatilag 10-ből 9 ember eldobja a könyvet, és nagyon ritkán látok olyat, amikor sikerül eltalálni ezt a sweet spotot, azt a középutat, ahol valóban ismeretterjesztés történik, és új információkat ad át, de mindezt úgy fel tudja építeni, hogy egyrészt olvasmányos marad, másrészt a későbbi fejezetek megismeréséhez szükséges ismeretet a korábbi fejezetekben képes átadni. Tehát végig tud kézenfogva vezetni az egész témán, anélkül, hogy lenne egy pont, ahol egy ilyen megugorhatatlan küszöbbe kerülnénk be. Ugye 2024-ben jelent meg a könyv Amerikában Alien Earth címmel, és Magyarországon pedig a Tipotex gondozásában idén jelent meg, idén nyáron.
1: Most ebbe csak azt trollkodom bele, mert hogy ugye, hogy mi is terjesszünk ismeretet, hogy ugye a tipot, ezt a kiadót, ezt ők maguk úgy mondják, hogy Tipotech. Tehát Tipotech? Igen, tehát az az X, amit ott látsz, az igazából egy görög ki.
2: Akkor úgy, mint a LaTeX.
1: Pontosan, igen, mert hogy igen, pontosan, mint a LaTeX szövegszerkesztő, hiszen, wow, hogy a kezdetben az volt, sőt, hát szerintem még most is úgy van, hogy ők a LaTeX szövegszerkesztőben szerkesztették össze a könyveiket.
2: No, mert,
1: mert ők ugye nagyon sok, nem csak ismeretterjesztő, hanem kifejezetten tudományos könyvek, természettudományos könyvek sokaságát adták ki. Nekem is rengeteg tankönyvből tanultam, azt ők adták ki. És ugye a LaTeX az kifejezetten alkalmas környezet az egyenletek betördelésére, beszerkesztésére a szövegbe, meg tudományos szövegek készítésére. Mi is abban írjuk a cikkeket, és akkor, hogy innen van a kiadónak is a neve. Úgyhogy ma is tanultunk, igen, ezt tudom, kb. 10-ből 9,8 ember azt mondja, hogy Tipotex, de mivel, hogy a hallgatók által már jól ismert Illés Erzsébetről szóló könyvünk, amire itt kalapoztunk, és most örömmel jelentettem, hogy az sikerülni fog, hogy novemberben az meg fog jelenni, és az is a Tipotech gondozásában fog megjelenni, úgyhogy ezért aztán merem állítani, hogy ezt tényleg így kell mondani. Nekem sem volt mindig triviális.
2: 2006-ban találkoztam vele először a Thomas Féle Kalkulus című könyv, amit szintén ők jelentettek meg, és én azóta Tipotex néven ejtem és mondom, de ezen nem megfogadom, hogy ennek mától vége.
1: Emberek túlnyomó többségével megegyezően, de ők maguk nek is lautal. Etik, nem ilyen, tehát nem ilyen, nem köpnek bele a mikrofonba, hanem csak ennyi. Na oké, tehát visszatérve, ennyit a kiadóról. Ami, na, és tényleg zseniális könyveket jelentetek meg most. Tényleg, egyébként nem kapunk tőlük járulékot. Uh-huh. Sőt, mi több. Egyébként, amikor te mondtad, hogy ajánlani fogod ezt a könyvet, akkor te nem tudtad, hogy a mi Illés Erzsi néni féle könyvünket is, az első magyar űrkutatónóról szóló a Műhold Lány című könyvet, amiről a hallgatóknak másokat meséltem, meg még fogunk is aztán. Szóval, hogy azt is ők adják ki, pedig de.
2: Arra van példátum?
1: November. Pittyputtyadika. Uh-huh. A pittyputty, ugye az a helyzet, hogy lesz akkor a novemberi űrkongresszus. A magyar, már harmadik hazai űrkongresszus, ami most minden korábban, amit a Orion űr nemzedék alapítvány szervez, és ugye az már volt 2 belőle Balatonfüreden, és de most a harmadik az egy akkora nagy giga űrkongresszus lesz, hogy az nem fér el Balatonfüreden, úgyhogy az Szegeden lesz. És egyébként eleve november terveztünk, mert novemberben lenne a sajnálatos módon április elején elhunyt Illés Erzsébet, akkor lenne 90 éves. úgyhogy eleve azt céloztuk meg. De most, hogy november későbbedikét, de mivel az űrkongresszus november elején lesz, ezért szeretnénk már ott bemutatni a könyvet, ami lehet, hogy egy kicsit nagyobb nyomást helyez a Tipotech kiadóra, de azért mindenképp nagyon gyúrni fogunk, hogy ezt a november kevesedike, tehát mondjuk a 5-e, 7-e környékén, amikor lesz ez az űrkongresszus, akkor addigra már lehessen ezt a könyvet legalább egy kisebb példányszámban ott fogdosni. Na jó, oké. Ennyi.
2: Na minden esetre az idegen világok valamivel olvasmányosabb, mint a Thomas féle kalkulus. És egyébként ez az egyik nagy előnye. Tényleg állati, jól olvasható, életrajzi elemekkel, jól felvezetett, egy nagyon, nagyon szuper könyv, ilyen szempontból is. Másrészt pedig, ugyan az exobolygó kutatás a fő témája, és ezt is reklámozza már a borítójával a könyv, viszont ez a könyv legalább annyira szól a mi földünkről. Ugyanis pont ez az egyik feneség az idegen élet kutatásában, hogy van ez az egyenlő egy probléma, hogy egyetlen egy bolygót ismerünk behatóban, és ezek közül egy bolygón tudjuk egész biztosan, hogy kialakult az élet, és ezek közül is csak egy, amelyiken ezt igazából vizsgálni tudjuk, és így egy egyenlő egy, tehát egy egyenlemű mintából kell kiindulnunk, bármiféle hipotézist akarunk felállítani. És ő is azt mondja, hogy az életkeresése nem triviális. Egyrészt tudnunk kell, hogy mit keresünk, és ezt definiálni kellene az életet, ami nem is egy olyan egyszerű dolog. A mai napig nincsen egy teljes egészében jól elfogadott definíciója az életnek, hogy valóban mit tekintünk annak. És még ha tudjuk is, hogy mi az élet, akkor is tudnunk kell, hogy hol keressük egyáltalán, hol alakulhat ki, hogyha már tudjuk, hogy milyen lehet. És még az sem mindegy, hogy tudjuk, hogy mi az és hogy az milyen körülmények között létezhet, még azt is tudnunk kellene, hogy jó, de itt van ez a rohadt nagy világűr, és ebben hogy találhatjuk meg pont azokat a bolygókat, amik ilyenek. És ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket felfejtse, Kaltenegger azt a módszert válassza, hogy tulajdonképpen ezeket a kérdéseket sorban fölteszi, és a Földet használja mintaként, példaként, hogy lefesse, hogy hogyan alakul, mi lehet az élet, és hogyan alakulhat ki. Tehát a Földön megismert élet igazából így a vezető szára. És ez azt jelenti, hogy nem csak az exobolygó kutatásról tudhatunk meg rengeteget ebből a könyvből, hanem valójában a földi életről, a föld kialakulásáról, a naprendszer kialakulásáról legalább annyit mesél. És hogyha valakit ez a téma érdekel, és kezdőszinten, és egy könyvet ajánlhatnék neki, ami most Magyarországon kapható, én kezdésnek biztos, hogy ezt ajánlanám, hogyha valaki amatőrként, laikusként egyszerű középiskolai tudással bele akar ugrani komolyabban ebbe a témába, akkor 10/10 ezt tudom javasolni. Úgyhogy különösen ez az első pár fejezet, a hogyan építsünk lakható világot, illetve a mi az élet, ez mindenképp jó. Én...
1: És hogy adja meg a választ arra, hogy mi az élet? Nekem az nagyon tetszik, hogy a Dawkins csinálja a The Selfish Gene-ben, hogy az önző gén, szem magyarul is ez a címe, én angolul olvastam, de azt hiszem magyarul is ez a címe. Ugye ez egy régi könyv, tehát igen, az, 70-es években jelent meg.
2: Az önző gén.
1: De ott ugye az a zseniális ötlet, hogy igazából bármi életnek tekintető, amikor létrejön egy replikátor, tehát egy valamiféle olyan, mit tudom én, molekuláknak valamilyen halmaza, ami képes arra, hogy saját magáról másolatot készítsen, és igazából, ha már ennyi van, akkor már elkerülhetetlen az egész evolúció, meg minden. De ugye ez nagyon tág lehetőséget biztosít egy csomó mindennek. Tehát az, hogy replikátort lehet csinálni, lehet érvelni, hogy mondjuk nem árt, ha van víz, de nem feltétlenül kell, hogy az víz, kell valami folyadék, mert a folyadék az esélyt ad a molekulákra, hogy gyakran találkozzanak.
2: Illetve az univerzális oldószer.
1: Ja, igen, igen.
2: Eleve.
1: Igen, mert hogyha mondjuk minden szilárd lenne, akkor a részecskék nem tudnának összetalálkozni, és akkor nem tudnának új molekulák, makromolekulák létrejönni. Ha meg gáz lenne, akkor túl ritkák lennének a részecskék, ezért nem tudnának találkozni, csak nagyon ritkán.
2: Viszont érdekes dolog,
1: hogy... egy oldószer, tényleg.
2: És érdekes dolog, hogy ahhoz, hogy viszont összetudjanak ezek a molekulák állni, mondjuk egy sejté, vagy bármilyen komplexebb dologgá, ehhez viszont kell egy szilárd felület, és amin le tudnak egymás mellé rakódni. Tehát a vízben hiába találkoznak össze, úgy nehezebben alakul ki. És egyébként a földi élet kialakulásával kapcsolatban is ezeket kutatják. Egyrészt ugye az óceánok feneke lehet egy ilyen, ahol a víz is adott, illetve a szilárd felület is, vagy a másik lehetőség egyébként a felszínen kialakult pocsolyák ugye lehetőséget adnak erre. Egyébként ő maga nem teszi le a garast, hogy definiálná az életet, inkább végigveszi ezeket a definíciós lehetőségeket. Te is, ahogy mondod, ugye bármi, ami replikátorként tud működni, hoz ellenpéldákat is, vagy ugye a fejlődésre való képesség, ott például felhozza a számítógépes vírusokat, mint ellenpélda, hogy fejlődés képes önállóan, de mégsem tekintjük életnek.
1: Meg egyébként, hogy egy kristály nő, hát gondolj bele, hogy egy teljesen élettelen kristálya, hogy nő, az ugye olyan, hogy ott vannak berendeződve valami szabályos rendszerbe a részecskék, és akkor jönnek mondjuk a folyadékból újabb részecskék, azok oda bekötődnek, és akkor tulajdonképpen létrejön ezáltal az előző szintről egy másolat, ugye? Tehát, mint hogyha egy épület épülne egy felhőkarcolóra, úgy nő a kristály, az oldatból kiszedett és megfelelő helyre bekötő anyagokkal. Tehát ott tulajdonképpen lehet mondani, hogy a újonnan kialakult mondjuk emelet, az az előzőnek a másolata, tehát akkor az egy replikátor, de mégsem tekintjük életnek, hiába történik az, hogy végül is mondhatjuk, hogy másolatot készít saját magáról, tehát egy ilyen telep növekszik ottan, de ez mégiscsak egy kristály lesz, és nem egy élőlény, nem fog tudni ilyen módon külön mozogni, meg külön, vagy tehát, hogy növekszik, van benne rendszer, de mégsem élet. Ugye? És de azért baromira olyan triviálisak ezek a határok, hogy hol vannak.
2: Igen. Jó, és igazából a könyv első fele erről szól, és a második felében ismerteti jobban a saját módszerét, de ez tényleg már csak egy mondatban, aztán mindenki olvassa el, hogy ő tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy egy számítógépes modellezéssel próbálja azt lemodellezni, hogy a spektrum a különböző bolygóknak milyen lehet, hogyha azok a tulajdonságait változtatja. És jelenleg azzal foglalkozik, hogy hogyan nézhetett ki, mondjuk rádióteleszkóppal vizsgálva a Föld a fejlődésének a különböző szakaszaiban, tehát az időben visszafelé menve. Ugye mit láthatott például egy másik idegen civilizáció, esetleg egy jelenleg valahol élő intelligens technikai civilizáció, hogyha a mi bolygónkat vizsgálja. De ezt meghagyom, ezt fedezzétek föl. Szóval a könyvet azt 1000% tudom ajánlani.
1: És most én azt is látom, hogy vannak benne rajzok.
2: Baromi jó illusztrációk vannak. Én tele szívecskéztem mindenhol. Nagyon-nagyon jó kis kézzel rajzolt. Nem találtam meg benne, hogy ki illusztrálta, úgyhogy gyanítom, hogy ő lehetett maga a szerző, mert nincs külön feltüntetve.
1: Aha.
2: Nincs. Egyébként Botelőd fordította.
1: Akkor az tök jó. Hát Botelőd ugye a kedvenc fordítóink egyike, ugye Botelőd szakcsillagász, mindent fordított, Carl Sagan könyveit is nagy rész Botelőd fordította, meg minden.
2: Igen, direkt megnéztem, a legutóbb kérdezted, hogy milyen a fordítás. És
1: igen,
2: akkor...
1: azon nagyon sok múlik.
2: Igen, egyébként...
1: Tehát rettenetesen oda tud csapni egy ilyen könyvnek. Tehát teljesen ki tudja herélni, úgymond... a kitűnő könyvet egy rossz tudománytalan
2: fordítás. Mert egyszerre kell szakmainak lennie, tudományosnak és olvasmányosnak is.
1: De a Botelőd neve az garancia arra, hogy ez jó. Tehát ő szerintem ilyen csillagászati témájú könyvekben nyilván a top 1 fordító Magyarországon, azt hiszem, azt mondhatom.
2: Lezárom egy idézettel, ami a könyvből van ugyan, de egyébként egy másik könyvből idéz, Douglas Adamsnek a Kétséglazata című könyvéből, de nagyon leírja azt a benyomást, amit így a könyv kelt az emberben. A tény, hogy jól megvagyunk egy erős gravitáció alján, egy gázzal borított bolygó felszínén, ami egy 900 millió mérföldre lévő nukleáris tűzgolyó körül kering, és az, hogy ezt normálisnak gondoljuk, nyilvánvalóan jelzi, hogy milyen torzis a látásmódunk. Okay. És akkor kössünk át valahol egy a furcsa bácsira.
1: De várjál, a 900 millió pörgök, mert akkor a Douglas Adams ezt
2: írtam,
1: szerintem túltolta egy nullával. Igen.
2: 900-at olvastam? 900 millió.
1: Én 900-at értettem. 900, de a Douglas Adams-től van az idézet,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Tehát ez valószínűleg ugye nem is a bot előtt fordítása, hanem a kétséglazaca fordítása van berakva ilyenkor, mert így szokták ilyenkor csinálni, ugye erre figyelnek ilyenkor, amikor az egyik... Na igen, szóval igen, a Douglas Adams természetesen, ugye szintén
2: így van.
1: Legenda, és hát ott is ugye, bár persze az szép irodalom, vagy hát nagyon hálás vita téma.
2: Douglas Adams foglalkozott mindennel, és azért megmerítette magát a legalábbis a népszerűsítésben, ha nem is a tudományos ismeretterjesztésben, inkább a népszerűsítésben.
1: Az kétségtelen, kétségtelen, óriási kultusza van persze mind a mai napig az egész Hitchhiker's Guide-nak az ötkötetes trilógia, ahogy mondani szokták. Illetve a kétséglazacának is, ami még ugye egy extra valami még erre rá.
2: Igen, ugye az egy...
1: Már talán poszthumusz jelent meg, de ebben nem...
2: Igen, az egy eszés cikkgyűjteménye.
1: Hát ez tök jó. Jó, nekem kedvet csináltál őszintén szólva. Ez persze nyugdíjas korom, még, sőt, életem végéig be vagyok tárazva otthon olvasni való könyvekkel, úgyhogy most ilyenkor mindig el kell gondolkozni, hogy most mi kerül ki a listából, hogy ez bekerüljön, de lehet, hogy ezt beillesztem. Szóval az a címe, hogy Idegen világok.
2: Idegen világok, a kozmikus bolygóvadászat, új tudománya.
1: Ja, hát igen, tök jó. Na most az exobolygászat egyébként ugye újabb, ugye múltkor emlegettük, ugye akkor bekapcsoltuk ugye Detre Őrsöt, a Heidelbergbe jelentkezett be a legutóbbi adásba, és akkor mondtuk, hogy hát az exobolygó kutatása újabb szintre fog felpörögni a most felbocsátott Nancy Grace Roman űrtávcsővel, és azt is mondtam, hogy majd szépen beszámolunk arról, hogy haladnak a dolgok, és egyelőre jól, tehát hogy egyelőre én úgy tudom, hogy már odaért az L2-be a Nancy Grace Roman, tehát vagy hát legalábbis már majdnem, szóval úton van, és ott az L2 ugye az a pont, ahol ez az űrtávcső állomásozni fog, mint egy 1,5 millió kilométerre a nappal ellentétes irányba a Földtől kifelé a naprendszerben, és ott onnan fog működni, és ez egyik csoda eszköze lesz, ez a fantasztikus koronográf, aminek a kidolgozásában ugye az Őrs, illetve hát a Max Planck Csillagászati Intézet Heidelbergben is részt vett, ami ugye azt csinálja, hogy közvetlenül is lehessen fényképezni az exobolygókat. Tehát ne csak fedéseket lehessen látni, meg ilyesmi, hanem hogy konkrétan kitakarják a csillagot, ami körül keringenek, egy nagyon-nagyon finom kis pici kis valamivel, és ezzel lehetővé teszik azt, hogy annál sokkal-sokkal nagyságrendekkel halványabb bolygót közvetlenül meg lehessen figyelni. Ami persze mindenféle olyan optikai trükköket igényel, ami korán sem volt triviális megoldani. Szóval, hogy igen, tök jó, hogy ez a csapat ott a Cornellen, aminek ez a Lisa Kaldenegger is egy ilyen oszlopos tagja, ugye eleve elgondolkoztak azon, hogy ha kialakul egy élet egy másik exobolygón, az hogy néz neki? Ugye ők szimulációkat készítettek erről.
2: Egyáltalán mit kell keresnünk? Hogy keresünk, de mit?
1: Igen, tehát hogy honnan tudjuk, hogyha meglátjuk egy exobolygó légkörének a spektrumát például, mert elsősorban ugye ez az, ami történik ilyenkor, a James Webb űrtávcső is kitűnő minőségű exobolygó légkör spektrumokat szolgáltat, akkor, amikor az exobolygó olyan, hogy elmegy a csillag előtt. És akkor ugye az van, hogy ami a légkörén átmegy csillagfény, abból kiesnek azok a fénykomponensek, vagy hát azok a színek, azok a spektrumvonalak, amik elnyelődnek a légkörben, a bolygó légkörében, és akkor így mondta, a csillag spektrumában megjelennek ilyen beharapások azokon a helyeken, amik jellemzik azokat a molekulákat, anyagokat, amik a légkörében vannak. És a kérdés az, hogy oké, mit tekinthetünk biosignature-nek, vagy mi biomarkernek, életet jelző jelenségnek, és hát tényleg itt merülnek fel a nagy kérdések, mert azt ugye nagyjából jogos, és ha jól értem, akkor azt mondtad, hogy a könyv is ezt az attitűdöt követi, hogy nézzük meg, hogy mi hogyan látszanánk kívülről, igen. És hogyha valaki E.T. visszanéz.
2: Hát ez az egyetlen bolygó, amit vizsgálni igen. Tudunk akkor.
1: Igen, de közben meg simán lehet, hogy hogy teljesen más élet, teljesen másmilyen bionyomokat hagy a légkörben, és akkor arra is kéne tudni valamit mondani, mert tök jó, hogy lesznek jó minőségű spektrumok, tehát meg lehet mondani, miből van az exobolygók légköre, ami egészen fantasztikus már eleve, hogy arról tudunk beszélgetni, hogy sok fényévnyire levő, akár 100 fényévnyire levő más csillagok körül keringő bolygóknak miből áll a légköre, tehát ez egészen hihetetlen, hogy itt tartunk, de már itt tartunk, csak a kérdés az, hogy észrevesszük-e?
2: Hát rögtön az, hogy ugye, hogy az ember is megváltoztatja a bolygó légkörét, tehát igazából a technikai civilizáció, úgyhogy vajon észrevehetjük-e így módon egy technikai civilizációnak a jeleit? Tehát nem bizonyos értelemben biomarker, de hogy valójában a technológiai civilizációnak a jelét.
1: Mondok egy elvetemült ötletet, egy avilejp kategóriásan elvetemült ötlet. Ugye szoktam mindig mondani, ez a vesző paripám, hogyha a dinoszauruszoknak lett volna egy technikai civilizációja, akkor annak jó eséllyel nem találnánk ma nyomát a Földön, mert hát a Föld az geológiailag aktív, ami most a Föld felszínén van, az sok százmillió évvel ezelőtt a Föld belsejében volt, ugye lemeztektonika, cserélődnek az anyagok a felszínen, lesüllyednek a mélybe, tehát New York Cityből is csak max. Egy ért telepet lehet majd látni 50-60 millió év múlva, hiába vannak most itt nagyon komoly struktúrák. Tehát, hogyha most mi hopp eltűnnénk a Földről, akkor kérdés, hogy kimutathatók lennénk. Ugye ez ugyanez a kérdés, csak nem térben, hanem időben, és akkor persze nyilván nincsenek olyan űrtávcsöveink, amivel vissza tudunk nézni időgépként a múltba, hogy milyen volt a Földön, de van paleoklimatológiai adatsor, tehát hogy arról azért léteznek adatok, hogy például mennyi volt a Föld átlag hőmérséklete, milyen anyagok volt, ugye geológusok meg tudják mondani, hogy milyen anyagok voltak milyen rétegekben. Tehát, hogy kb. Ennyit lehet megmondani, meg esetleg az, hogy mennyi volt mondjuk a légkörnek a szén-dioxid koncentráció, vagy egyéb ilyen koncentrációkat lehet mérni mindenféle módszerekkel, több millió évre visszamenőleg, akár több százmillió évre visszamenőleg, annál sokkal tovább nem. De mondjuk a dinoszauruszok koráig bőven vissza lehet látni ilyen módon, persze nyilván egyre rosszabb időbeli felbontással, hogy megyünk vissza. És a kérdés az, hogy vajon, hogyha valaha volt egy technikai civilizáció, ami mondjuk létrehozott egy klímaváltozást, és tönkretette a bolygót, és kihalasztotta magát, és aztán kezdődött az egész előről, hát nem az egész, nyilván nem az élet halt ki a Földön.
2: Vajon 65 millió fényévre lévő lények, akik minket vizsgálnak, most a dinoszaurusz civilizáció kihalását figyelik?
1: Ja, hogy a dinoszauruszok még, mit tudom én, egy atomháborúban.
2: Igen,
1: például,
2: igen.
1: Ha egy atomháborúban semmisíti meg magát, akkor az például, mondjuk a null hipotézis, a dinoszauruszok egy atomháborúban semmisítették meg magukat, és aztán jött a nukleáris tél, és akkor a ökoszisztéma tekintélyes része összeomlott. Kérdés, ennek lenne bármilyen nyoma. Tehát, hogy például a, mit tudom én, feldúsuló izotópok, ez eredmény, ez a 65 millió évvel ezelőtti rétegekben, akkor azt például ki lehetne mutatni. Most nekünk, tehát, hogy mi, van-e bármi, amivel mi meg tudnánk látni, nem az, hogy a másik bolygón van a civilizáció, aki módosítja a légkörének az összetételét, hanem a mi bolygónkon volt-e valaha, akár több százmillió évvel ezelőtt olyan életforma, ami képes volt arra, hogy módosítsa mesterségesen a környezetét. Ugye? Tehát én nem tudom, hogy erre mi a válasz, de nagyon érdekes lenne ezen elgondolkozni.
2: Egyébként mindent megadnék azért, hogy technikai civilizációval rendelkező dinoszauruszokról bizonyítékot találjunk.
1: Igen, és erre ugye azt szoktam mindig mondani, hogy hát ezt a bizonyítékot nem a Földön kell keresni, ugye? Igen. Mert hogyha azok akkor a technikai civilizációval rendelkeztek, hogy mondjuk el tudtak jutni a Holdra, akkor ott jobb eséllyel maradtak meg. Azért jelzem, azért több millió évig azért ott is netes a helyzet. Mert a Holdon ugyan nincs erózió, nem fúj a szél, nem koptat a víz, nincs geológiai aktivitás abban az értelemben, hogy megolvad és bekerül a Föld belsejébe, tudsz, viszont van óriási hőingadozás. Tehát azért, hogyha a dinoszauruszok 70 millió évvel ezelőtt letettek egy űrhajót a Holdra, és az azóta ott ki van téve a folyamatos éjszaka és nappal közötti több mint 300 Celsius fokos hőingadozásnak, meg a kozmikus sugárzásnak, akkor azért azok a szerkezetek is lebomlanak, és elképzelhető, hogy a nagy vágyam ellenére hiába csinálunk most már egyméteres felbontású képeket a Hold felszínéről, mégse vennénk észre, mert már annyira szétcsúsztak ezek a szerkezetek, hogy maximum az anyag összetételük lenne furcsa, de hogy kinéz, az nem nagyon különbözne egy ilyen elcseszett sziklától.
2: Illetve kérdés, hogy mikor költöztek oda, mert hogy ugye hiába nincsen geológiai aktivitás a Holdon, de hát a kifröccsenést követően ugye még folyékony volt, és az fokozatosan szilárdult meg.
1: Igen, de szerintem azért az a része, amiről te beszélsz, amikor eleve a Hold a földből fröccsent ki, és aztán utána mondjuk egy
2: jó, akkor a dinoszauruszok még nyilván nem költöztek akkor még oda.
1: Igen, tehát hogy akkor, mások. Még, akkor a mostani élet nem volt még a Földön. Az is kérdés, hogy a mostani élet, ami a Földön van, az hanyadik. Most mármint, hogy azt tudjuk, hogy a Földön létezett élet már nagyon korán, tehát kb. A Hold az tényleg a naprendszer 4,6 milliárd éves, nem sokkal a naprendszer keletkezése után megtörtént már az, hogy kialakult a Hold, volt ez a nagy ütközés, amikor a Földnek nekirepült egy másik bolygó, és akkor kifröccsent az az anyag, amiből összeállt a Hold, és nyilván, ha a Földön addig ebben a nagyon korai, mondjuk néhány százmillió éves korai szakaszában a naprendszerben esetleg kialakult volna bármilyen élet, az nyilván ott az elmúlt, akkor újra kellett, hogy induljon, de azt már tudjuk, hogy több mint 3 milliárd évvel ezelőtt volt élet a Földön, ami egészen azt jelenti, és egyébként most visszatérve a könyvtartalmára, egészen azt jelenti, hogyha adottak a körülmények, akkor azért nem olyan rettenetesen valószínűtlen, mint amennyire lehetne, hogyha már néhány százmillió év elég ahhoz, hogy kialakuljon ez a, akár véletlen felmozók eredményeként az úgynevezett replikátor, ami aztán ugye az élet ős anyagának tekinthető, vagy ős izéjének, építőkövének. De a kérdés az, hogy utána hogyan lesz abból.
2: Ugye volt ez a kísérlet, vagy voltak ezek a kísérletek, ezeket a Cornellen is végezték, amikor modellezték nagyjából a korabeli földnek a légkörét, igen, Miller, és akkor utána beleresztették a villámokat, és akkor egy idő után az a barna trutyi elkezdett ugye lecsapódni, szerves anyag alakult igen. ki.
1: Amin savak által. Ez az egészen komoly. Tehát nem az, hogy elkezdett ott szonetteket írni, megint. Nem, de azért...
2: Az egy elég erős, igen. És hogyha belegondolsz, az, hogy legyen egy olyan bolygó, ahol ez egyáltalán megtörténhet, annak kicsi az esélye, de hogyha már van, akkor egész nagy az esélye, hogy ott többször megtörténjen. Tehát az, hogy egyáltalán lehetséges legyen, annak kicsi az esélye.
1: Igen, és ugye amikor a Föld néhány százmillió évvel, tehát mondjuk 700 millió évvel ezelőtt például hógolyó földé vált, ami azt jelenti, hogy majdnem befagyott az egész, sőt, konkrétan befagyott az egész föld, az óceánok is befagytak, és az kis híján az élet kihalásához vezetett, és valószínűleg akkor is újraindult volna. És igazából nem tudjuk, az a vicc, hogy azt nem tudjuk, hogy azok a stromatolit nevű rendezett struktúrák, amik tényleg hasonlítanak a mai kékmoszat telepekhez, de hát azok kövületek, amik a legősibb életnyomok, amik több mint 3 milliárd évesek ott vannak a Földön. Ausztrália környékén például lehet ilyeneket találni, stromatolit. Ugye például ilyeneket szeretnénk látni a Marson. Tehát ez például egy olyan jellegű életnyom lenne, amit mondjuk a Curiosity észre, vagy a Perseverance, a marsjárók, amik ottan poroszkálnak a Marson, ezek ilyeneket például észre tudnának venni. Sőt, lehet, hogy észre is vettek, ugye. Tudod, volt ez a nagyon gyanús nyom, amit begyűjtöttek a Marsról, csak ugye még nincs mivel hazahozni. Úgyhogy most jelenleg itt tart a sztori. Na, de a lényeg az, hogy azok, ott nem lehet genetikai elemzést csinálni, csak azt lehet látni, hogy ez egy olyan forma, amit élet hozott létre. Vagy ugyanilyen közvetett fosszíliák, hogy mit tudom én, nem az állatot találod meg, hanem a nyomát, hogy valami ilyen kis, mit tudom én, ilyen féregszerű lény ott vájkálta magát az iszapban, és akkor ebből keletkezik egy kövület, hogy ott van egy ilyen tekergő csatorna, és akkor azt mondják, hogy ez életnyom. De ezt nem tudjuk, hogy az az élet, az genetikailag az az élete, ami mi vagyunk. Tehát lehet, hogy a Földön is megtörtént, hogy a 3,5 milliárd évvel ezelőtti élet az egy másik élet volt, és ettől függetlenül is kialakult, vagy többször függetlenül, lehet, hogy ki se kellett halni, hanem hogy többször függetlenül is ki kellett alakulni. Most ugye azt mondják, hogy a mostani mai földi életnek van egy most recent common ancestor, tehát egy legkésőbbi közös ős, ami az összes ma élő földi lénynek hát az ős őse, ugye? Mert az...
2: Van ennek valami jó neve, mint az embernél a közös, a mitokondriális éva?
1: Hát ugye nincs, szerintem nincs. Nincs.
2: Akkor itt a lehetőség
1: ez
2: pályázatot
1: az MRCA,
2: hirdetni.
1: Igen, tehát ez a Most Recent Common Ancestor, ez nem tudja. Tehát, hogy van egy olyan lény, ami néhány milliárd évvel ezelőtt ért, ami az összes földi életformát, tehát egy jelenleg aznak az őse. Ugye ez már nincs meg, ez a lény, csak ugye vissza lehet számolni, hogy mikor élhetett ez, hogyha az ember ugye egy átlagos mutációs ütemmel számol, és akkor látjuk, hogy generációnként mennyit változnak, és megnézzük, hogy mit tudom én, a kovamoszatnak és a te génállományodat összevetik, vagy mit tudom én mi, és akkor, vagy az erdei pajzsika, mert majd szokták mondani, hogy a csimpánzor 90%-os az átfedésünk, ugye 99%-ban ugyanaz a genomunk, de hogy ezt kontextusba helyezzük, hogy mondjuk a, mit tudom én, a parlagfűvel 40%-os az átfedés. Tehát, hogy ez van, hogy...
2: Ismerek olyanokat, akiknél több is.
1: Jó.
2: Na mindegy, gondolj bele, hogy ha még élne ez a kis egysejtű, a legrégebb, vagy a legújabb, a utolsó közös ősünk, milyen büszke lenne a következő szereplőnkre, Fritz Wickire, hogyha láthatta volna a munkásságát.
1: Nagyon jó. Nagyon jó, köszi szépen, mert tényleg itt be volt ígérve egy téma, és közben az élet eredetéről el tudnánk dumálni.
2: Nagyon örültem, amikor megláttam a nevét, mert hatalmas forma ez a figura.
1: Ugye? Ugye? Tehát,
2: ezt a sztorit nem ismertem, csak a naprendszerű hajó ötletét.
1: Na, azt majd mondd el, viszont csak pár szóban beszélek a főhősünkről. Fritz Zwickinek hívják, németesen hangzik a név, és ez nem véletlen, ugyanis ő egy svájci csillagász volt, aki 1898-ban született, de nehogy azt higgyetek, hogy Svájcban, hanem Várnában született, Bulgáriában. Ez úgy volt lehetséges, hogy profi diplomata volt az apukája, aki érdekes módon svájciként ugyan, de valahogy a norvég konzul volt. Tehát a norvég konzul volt a bulgáriai Várnában, és a felesége pedig cseh volt, vagyis hát ugye az osztrák magyar monarchiában született, de cseh nemzetiségű. Az apukáját úgy hívják, mint a Primas Borst, Fridolin, kérem szépen, Fridolin Zwickinek hívták az ő apukáját, aki ugye Várnában volt a norvég konzul, de egyébként ő is mérnök volt végzettsége szerint, és a felesége meg Franciska Vrcsek volt, aki mondom Csehországból származott, ebből a házasságból született meg a főhősünk, mégpedig 1898-ban. Na most ő csillagásznak tanult, meg egyébként mérnökként is, és nem máshol, mint az ETH-ban, az Eidgenössische Technische Hochschule-ban, amit akkor még talán nem hívtak úgy, de már akkor, hogy Zürichbe, de már akkor járt a fantasztikus Polibán. A Polibán az egy sikló, amivel mennek fel az egyetemisták.
2: Wow.
1: Nagyon jó, nagyon menő. Most nyáron voltunk az ETH-n, minden reggel a Polibánnal mentünk fel. Egészen elképesztő. Tehát olyan, mint a budavári sikló, csak az, hogy az egyetemistákat viszi fel a dombtetőn levő egyetemi kampuszra. Na, szóval ott járt, és közben tanulgatott, és aztán úgy döntött, az első világháború után nem sokkal, 1925-ben, hogy ő kimegy Amerikába, és gyakorlatilag egyébként a híres Robert Millikennel dolgozott együtt, aki a Milliken kísérletből lehet ismerős, ami az elemi töltés meghatározása. Erről is tudnék egy nagyon érdekes sztorit mondani, és aztán nem bírom ki, hogy ne mondjam el. Tehát az, hogy mennyi az elektron töltése. Ugye ezt a Robert Millikan mérte meg, és az egyik első amerikaiként meg is kapta érte a Nobel-díjat. Igen ám, de vétett egy számítási hibát. Ugyanis ő azt csinálta, hogy ilyen kis pici páracsöppöknek a szabad esési sebességét mérte, amelyek elektromosan voltak töltve. És annyira picik voltak ezek a csöppek, hogy konkrétan lehetett tudni, hogy csak 1, 2, 3, 4, tehát ilyen egész számú szabad elektron van, tehát hogy a töltésük az a elemi töltésnek az n-szerese, ahol n egy egész szám, és a gömböknek a mérete az ismert volt, és akkor ő meglátta, hogy ezek milyen gyorsan esnek, és az, hogy egy gömb alakú csepp hogyan esik a levegőben, a súrlódási erőt ki lehet számolni a gömb sugarából, meg a levegő viszkozításából. A lényeg az, hogy van egy képlet, amit a mérnökök jól ismernek, és ebből meg lehet határozni a súrlódó közegben az esési sebességét, és mivel az gravitációs erő mellett az elektrostatikus valami hatott rá, tehát az, hogy volt neki ilyen töltése, Ezért ebből meg lehetett határozni azt, hogy mennyi az elemi töltés. Igen ám, csak hogy ő rosszul nézte meg azt a képletet a Milliken, ami arról szólt, hogy, hogyan csillapodik, hogy milyen gyorsan zuhan a gömb, a pici vízcsepp, hogyha nem töltött, ugye, amivel össze kellett hasonlítani. Ezért aztán azt hiszem egy kétszer alacsonyabb ért, tehát pont a felét adta meg, egy kettes faktort elrontott, pont a felét adta meg az elemi töltésnek a valós értékhez képest. És ezt így publikálta. Ez a számítási hiba, ez benne volt a cikkben, és ez így megjelent, de nem vette észre senki, és az a legszebb az egészben, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy a fizika, arról azt szoktuk gondolni, és azt hiszük, hogy a kísérlet beszél. Tehát hogyha valaki megismétli a kísérletet és megkapja a jó eredményt, akkor azonnal ez a helyes, tessék, a korábbi mérés rossz volt. Itt azonban az történt, hogy annyira, hogy utána újra megmérték, mások megint kiszámolták, kiszámolhatták volna jól, de mégis hát azt mondták, hogy hú, akkor biztos elrontottunk, hogy elmértünk valamit, és addig-addig tekergették a számokat, amíg az ő általuk újra megmért elemi töltés, az nem volt benne a Milliken által megadott hiba határban. Ami meg esetleg olyan publikáció volt, hogy mondjuk nagyobb töltést mondott volna, akkor azt elutasította a bíráló, hogy de hát ez nyilván ellentmond a Milliken kísérletnek, tehát valamit rosszul csináltatok. És az a csodálatos, hogy néha a fizikus képzésben csak úgy, hogy a mihez tartás véget, hogy értsük, hogy hogyan működünk mi emberek. Kiszoktam vetíteni azt az ábrát, ami azt mutatja, hogy az eltelt évek függvényében hogyan változott az elemi töltés értéke, a felfedezést, vagy a Milliken első publikációt jött el szembe, és mindig a hiba határon belül szépen lassan, mondjuk 10 év alatt, vagy nem tudom, de évek, annyi nem talán, de néhány évvel kellett ahhoz, mire beért a megfelelő értékre a különböző publikációkban, mind-mind hiba határon belül. Tehát, hogy nem az volt, hogy rögtön megmérték, és mondták, hogy ez van, az emberek meggyőzték magukat, hogy biztos rosszul csináltak valamit, és addig-addig tekergették a számaikat, amíg nem fedett át az error. De az a szépsége a fizikának, hogy az igazság azért mégis hamarosan kiderült, csak az is vicces, hogy ez így.
2: Ez egy nagyon szép tanmese arra, hogy miért nem szabad a fizikában személyi kultuszt képíteni, és egy-egy ilyen szent embert kijelölni.
1: Igen, aki... de igazából itt nem is, az nyilván az is segített a dolgon, persze, hogy ez ilyen erős tett a jelenség, hogy nagy híre volt, meg Nobel-díjat kapott a Milliken, meg ilyesmi, de ugyanakkor eleve az, hogy
2: sok nem tévedhetett.
1: Meg hogy a már megjelent publikáció, az biztos rendesen elbírálták, tehát biztos én voltam rossz. Ugye? De érdekes. Na jó van, szóval a Milliken, a Caltech-en dolgoztak, a Milliken, az California Institute of Technology, az ott van Pasadena-ban, és a Milliken is ott volt egyébként, az irodája az a Robert Oppenheimer mellett volt, ugye ez még az atombomba előtti régi szép idők, tehát ez a 20-as 25-től kezdve dolgoztak ott. Na most a Zwickyhez, aki csillagász és mérnök is volt egyszerre, egyrészt olyan ötletek fordulnak, kapcsolnak a nevéhez, mint például a szupernova, tehát azt a szupernova, hogy azok a villanások az égen, amit ugye már a középkor óta feljegyzésekben láttak, hogy azok a csillagok halálát jelentik, és hogy felrobbannak, és ez hogyan történik ez a folyamat. Az ő ötlete volt.
2: Vagy hát a sötét anyag, ugye már 33-ban.
1: 1933-ban megfigyelés alapján, tehát nem az újjából kiszoppintotta, hanem konkrétan ugye a Kóma galaxis halmaz megfigyelése során ugye rájött arra, hogy itt kell lenni a sötét anyagnak, és tényleg van sötét anyag. Annyi mindenért kaphatott volna Nobel-díjat ez a csávó egyébként.
2: Például azért, hogy egész életében egy óriási troll volt. Mérnök, csillagász, asztrofizikus és főállású troll is volt.
1: Na, egy trollkodásról mesélj.
2: Nem szeretek ilyen anekdotákat elmesélni, mert mindig utólag derül ki, hogy valakivel elmesélem, és valójában Erdős Pál volt. 99%-án van a történeteknek, de rengeteget lehet róla olvasni, hogy gyakorlatilag mindenkivel összeveszett, hogy direkt játszott ezt az őrült tudós figurát, főleg egy idő után, amikor már ismert volt, és nagyon szeretett szerepelni is. De a kedvencem egyébként volt neki egy bevett kárunk, vagy sértése igazából, amit azokra használt, akiket nem kedvelt, akiket gömbszerű rohadékoknak, Spherical Bastardsnak hívott. Az volt a magyarázata, hogy akárhonnan néző őket, mindenhonnan egyformán rohadékok.
1: Na, ez jó, spherical bastard.
2: Spherical bastard.
1: Úristen, nagyon jó. Na, tehát szóval ilyen ember volt, és ugye, ja, és egyébként azt is mondtad, hogy mérnökös, tehát hogy egyrészt asztrofizikusként, csillagászként ott dolgozott a Caltechen, és egyébként ugye Pasadena, tehát ott van a Jet Propulsion Laboratory, ami szintén egyébként a JPL, amit a Kármán Tódor alapított, meg a haverjai, ami szintén a Caltechhez, a Kaliforniai Műszaki Egyetemhez kötődik, és nem véletlen, hogy ő maga is sugárhajtó műfejlesztésbe vett részt már a II. Világháború során, korai sugárhajtó műveket, tehát hogy ilyen vénája is volt, meg ilyen affinitása is volt. Ő is ugye azok közé tartozott, aki több diplomát szereztek be, tehát hogy nem csak csillagászatot tanult az ETH-n, Zürichben, hanem nyilván kitanulta ő itt a, mit tudom én, milyen képészmesterséget, és a korai sugárhajtó műfejlesztésében abszolút benne van. Benne volt, és hát ugye sokat lehetne róla még mesélni, meg a remek ötleteiről. Amúgy például hozzá kapcsolódik az, amiről egyszer már beszéltem, hogy amikor az ősrobbanást felfedezte a Hubble, vagyis a kísérleti bizonyítékát annak, hogy tényleg mintha tágulna az univerzum, amit ugye abból tűnt föl, hogy a messzebb levő galaxisoknak pirososabb a fénye, úgymond, hogy a vörös eltolódás, és akkor a vörös eltolódásra az egyik alternatív elméletet, azt a Zwicky mondta, hogy hát mi van, hogyha, mert ugye a Hubble azt látta, hogy minél messzebb van egy galaxis, annál gyorsabban távolodik, ez volt az ő interpretációja, de hát a megfigyelés az az, hogy annál vörösebb. Ugye, és akkor ezt úgy lehet interpretálni, mint egy Doppler eltolódást, igen, mint ami miatt ugye mélyebbnek halljuk a távolodó mentőautónak a hangját, mint a közeledőjét. Ugye a fényben ugyanez, tehát vörösesebbnek tűnik, és hogy minél vörösesebbnek tűnik, annál messzebb van a galaxis, és ezek így kb. Ezt figyelte meg a Hubble. Nagy szerencsével illesztette egyébként a görbét, de a következtetés helyes volt. És akkor erre mondta a Zwicky, hogy igen, de nem, lehet, hogy az meg sem moccan, hanem a fénynek van egy olyan tulajdonsága, hogy útközben elfárad. És ezért minél messzebbről jön, vagyis energiát veszít. Mit tudom én,
2: valami miatt... olyan közegen halad át, ami...
1: Igen, igen. Hogy valami miatt energiát veszít a fény, és nyilván minél messzebbről jön ide, minél több ideje van úton, ugye annál jobban elfárad a fény, és ez is ugyanúgy magyarázna a vörös eltolódást, és hát mondta, hogy hát azt nem mondta meg, hogy milyen fizikai folyamat, de hát jogosan rám mutatott, hogy ezt is figyelembe kell venni. Aztán később kiderült, hogy nem ez a helyzet, mert persze az ősrobbanásnak több független bizonyítéka is van, de hát ott és akkor ez egy nagyon helyes észrevétel volt. Na, oké, tehát én azt gondolom, hogy sok minden miatt egyébként megérdemelte volna a Nobel-díjat, de valahogy jött az a hülye ötlete neki, hogy hát kellene csinálni mesterséges meteorokat. Mert hogy ebből lehetne tanulni valamit a felső légkörről például, tehát konkrétan az az ötlete támadt a II. Világháború után nem sokkal, hogy fel kéne küldeni a világűrbe, vagy hát a világűr határára egy gránátot, ami ott szépen felrobban, és pici darabok sokaságát szórja szerte szét, és azok picik, tehát ilyen másfél millió milliméteres kis alumínium pelletek, úgymond ilyen kis golyócskák, amik ott szét fognak szóródni, és jó eséllyel azok persze olyan extra sebességet kapnak ettől a robbanástól, hogy akár földkörüli, vagy akár pályára is állhatnak, vagy akár még azon túl, akkor a sebességet kaphatnak, hogy kiszabadulhatnak, úgymond, hát ez egy pongyola fogalmazás, persze a Föld közvetlen gravitációs környezetéből, vagyis a Föld szökési sebességét átléphetik, és akkor mondjuk napkörüli pályára állhatnak. És ugye a közhiedelemmel ellentétben nem az 1957. október 4-én indított szovjet Sputnik 1 volt az első ember alkotta tárgy az űrben, mert már a nácik 1944. júniusában a FAU 2-vel Péne Mündéből csináltak a von Braunék olyan tesztrepülést, amivel bőven eljutottak a világűr képzeletbeli határvonalán a Kármán vonalon túl, csak persze az nem állt földkörüli pályára. Tehát a Péne Mündéből felküldtek egy FAU-2, vagy az A4 von Braun által fejlesztett ugye harci célú balisztikus rakétát, de persze tudományos, akkor azt éppen tisztán tudományos célból, tehát tesztelési célból, tehát azt nem Londonra küldték, hanem hogy csak úgy milyen magasra tudunk fölmenni, és bőven elértek 100-110 valamennyi, sőt talán annál több kilométer, tehát az emberiség ilyen értelemben fejlesztett már valamit a világűrbe, csak már 1944-ben csak onnan az azonnal le is pottyant. Tehát a Sputniknál az volt a nagy truváj, hogy ott elérték a 1957. október 4-én azt a 8 km per másodperc körüli oldalirányú sebességet, hogy aztán sose essen le, úgymond, hanem hogy föld körüli pályán maradjon, és ettől lett mesterséges hold. És azért mondjuk, hogy az az űrkutatás kezdete. De, nem az, de valójában ugye nem az volt az első ember alkotta tárgy az űrben. És erre mondta Zwicky aztán, amikor ugye megnyerték a világháborút, és von Braunék is átlettek ugye költöztetve Amerikába, meg egy csomó zsákmányolt FAU 2, meg tervrajzok, meg műszerek, meg innen izé. Tehát, hogy a 40-es évek végén, 46-tól kezdve már a új-mexikói White Sands-ben dolgoztak ezek a németek is, és onnan repkedtek fölfele a FAU 2-k. Német rakéták, és bizony-bizony az volt az ötlete a Zwickynek, és ezt először meg is próbálták 1946 decemberében, hogy mit tudom én, az űr határára 80-valahány kilométerre fölrepült egy ilyen FAU 2, és akkor ott detonáltattak egy ilyen valamit, egy ilyen, hát egy valami tank elleni gránátot, vagy mit tudom én, micsodát rászereltek a tetejére, ami ott felrobbant, és akkor a szélrózsa minden irányba szétszórta volna ezeket a pelleteket, de az első kísérlet az besült, tehát az nem működött, ez az 1946 decemberi kísérlet, amit a Zwicky javasolt, úgyhogy ezért aztán ezek a mikroműholdak nem álltak akkor se föld körüli pályára, se nap körüli pályára, hanem visszapottyant az egész, mert nem történt meg a detonáció, és aztán egy ideig elhalt a project, de aztán persze új életet lehetett bele az 50-es évek legelejétől kezdve, akkor már nem a FAU 2-vel, hanem akkor az amerikaiak már kifejlesztették az Aero-B nevű ballisztikus rakétát, ami nem hadi célú volt egyébként, hanem ez egy sounding rakét volt, tehát ez tényleg azt a célt szolgálta, hogy magas tégköri kutatásokat végezzenek vele, többek közt. Vagyis hát részben. Nyilván persze volt annak a hadászati alkalmazása is, de sokkal olcsóbb, egy szilárd hajtóanyagú rakétáról beszélünk, ami 2,5 másodperc alatt elégeti az üzemanyagát, utána leválik a rakéta része, és akkor maga a kabin onnantól lendülettel repül föl, akár a világűr határára. És hát, akár a Zwicky másodszor csinálta a kísérletet, az már 1957. októberében volt, amikor ugye fölment a Sputnik 1. Tehát október 4-én a szovjetek földkörüli pályára állították az első műholdat, és az óriási Sputnik sok, jaj, mi történt Amerikával, megelőztek minket, mert bealudtunk, nem fejlesztettünk műholdat. Persze tervezték az amerikaiak a Vanguard műhold sorozatot, meg aztán már később, aztán majd a pont a von Braunék küldik végül föl 58. január 31-én az első amerikai műholdat, az Explorer 1-et. Tehát több csapat is dolgozik rajta Amerikában, de a szovjetek beelőzik őket, és pontosan ez volt az a helyzet, amikor a Zwicky ötlete az

0: ezt a robbanást, tehát hiába volt az 1000 km alatt, de az ég megadott, tehát ezt a Cviki megszervezte, arról a helyről nézték, tehát az történt, hogy fölrepült a rakéta, és amikor elérte a pálya csúcspontját, ami 85 kilométeren volt, akkor ott működésbe hozták ezt a töltetet, és akkor sok pellet szétrepült, és a számítások szerint ezen pelletek közül legalább 2 olyan irányú lökést kapott, és ezt megerősíteni látszik a Palomar-hegyi csillagvizsgálóból fényképezett robbanáskép, olyan irányba repült, hogy az bizony nagy valószínűséggel napkörüli pályára kellett, hogy álljon a számítások szerint, ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy a földkörüli pályán keringő műhold lett belőle, hanem a Föld 11,2 km/másodperces szökési sebességénél nagyobb kezdősebességet kapott, tehát ez azt jelenti, hogy valamiféle beteg napkörüli pályára állt, mindössze 12 nappal a Sputnik egy után. Ami azt jelenti, hogy bizony, az lehet, hogy a szovjetek küldték fel az első műholdat, de amit én is sokszor elmondtam, hogy az első műbolygót is a szovjetek küldték fel, amit én pár héttel ezelőttig így tudtam, hogy az 1959-ben felküldött Luna 1, ami elrepült a hold mellett, és aztán napkörüli pályára állt, és a szovjetek azt úgy mondták teljesen helyesen, hogy az volt az első mesterséges bolygó, tehát, hogy nem mesterséges hold, mert nem a Föld, hanem a nap körül keringő ember alkott a tárgy. Na hát úgy tűnik, hogy ezt jó másfél-két évvel beelőzhették ezek a másfél milliméteres alumínium pelletek, amiket a Cviki talált ki, a jó ég tudja, hogy miért, de egyébként azért mondom, hogy ennek lehet relevanciája manapság, mert sok szó esik arról, hogy hogyan lehetne olcsón és gyorsan küldeni űreszközöket valahova. Hát persze a másfél milliméteres alumínium golyó az önmagában nem űreszköz, de most már tudunk csinálni ilyen icipici kis csipeket, amik lehetnek nagyon értelmesek és ügyesek, és bizony ez szerintem egy jó ötlet lenne akár, hogy felküldeni, robbantani valami iszonyatosan nagy, akár nukleáris bombát, vagy valahol, tehát fönt az űrben, messze a földtől, és akkor a szétrepülő repeszdarabok, hogyha azokat úgy meg lehetne csinálni, hogy ilyen pici, ilyen tényleg akár ilyen négyzetcentiméteres kis lapkák legyenek, amikről ugye szót szoktunk ejteni, hogy eznek nem starshipek, hanem starchipek, azok repkedhetnének szerte szét sokkal-sokkal nagyobb sebességekkel, mint amiket akár a mai konvencionális rakétákkal el lehet érni. Úgyhogy lehet, hogy ennek a projektnek, ami most ilyen zsákutcának tűnik, mert az, ugye aztán ez volt 57. október 12. Aztán utána azért nem nagyon emlékszünk erre, mert aztán mondtam 58. januárjától az amerikaiak is tudtak műholdakat felküldeni, és akkor onnantól nyilván ez lett az üdvözítő út arra, hogy hogyan juttassunk fel a dolgokat az űrbe, mert tényleg egy műholdnak több értelme van, mint egy pelletnek. Na de azért ez egy érdekes sztori szerintem.
1: Egy millió dolgot írtam fel közben, mert Cvikinek nagyon be voltak ragadva ezek a pelletek, de megint az van, hogy csak legközelebb tudom elmesélni, hogy ő hogyan akart a naprendszerből űrhajót csinálni, szintén igen. Pelletek segítségével.
0: Igen. Hát igen, az élet keletkezésével elbaromkodtuk az időt, és most meg már lejárt a műsoridőnk, 10:00 van, pánikszerűen el fogjuk hagyni a stúdiót, de mindenkinek nagyon köszönjük a figyelmet, 2 hét múlva is lesz szokolé. Ébresztő. Könnyen lehet, hogy Székely Anna Krisztina lesz a vendégünk, mert ő be kell, hogy számoljon az idei CubeSat, vagyis mi ez?
1: Kenset,
0: köszönöm szépen, Kenset versenyről, ami egy visszatérő témánk, hagyományosan évente toborzunk rá érdeklődő diákokat, tehát alig, ha nem ez lesz 2 hét múlva a fő téma, de azért be kell, hogy férjen ez is. Mert a Cvikire is vissza fogunk térni, és hogy hogyan lesz a naprendszerből űrhajó. Amit jelenleg még én sem tudok, de annál izgalmasabb lesz számomra.
1: Én szerintem pedig jelenleg is egy űrhajó, de
0: ja, mondjuk
1: ez
0: igen.
1: Az én privát véleményem.
0: Igen. Nos, hát akkor ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek jó napot és jó hetet. 2 hét múlva újra lesz szokolébresztő, addig is érezzétek jól magatokat. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Júliusban egy alpesi hegyi vezető 2955 méter magasságban hátizsákot talált a tiroli Jutztalferner gletszeren. A havas batyúból előkerült tárgyak, jégcsákány, fényképezőgép, síp és egy viharvert mappa első pillantása az 1950-es

0: vagy 60-as évekre utaltak. A balesetet szimatoló osztrák rendőrök nagy nehezen kisilabizálták a tulajdonos nevét, sikerült is fölkutatni. A 86 éves bajor férfi egészsége már nem engedte, hogy személyesen utazzék Tirolba. A barátaival túrázott 1963. augusztus 4-én, amikor Gletscher szakadékba esett. Málháját eldobta, hogy az ne húzza le. A férfit társai pruszik hurkos kötéllel emelték ki a hasadékból. A túrazsákot fia vehette át augusztus 25-én, 63 évvel, az eset után. Újságolta a HVG. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekély vízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, csípoló hangú madár suhan villámgyorsan a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

tilos, ez tilos, ez a tilos rádió 90.3 Budapesten és tilos.hu világszerte hétfő 2026. szeptember 14-e hétfő délelőtt van 10 óra 6 perc 29 másodperc, ez a Bivoter műsor. Ginger elnézéseteket kéri, azt mondta, hogy egy 10 percet késik, úgyhogy addig megpróbálok a múltkori műsorból kimaradt zenékből valamit.

0: Tilos Rádió, B-Water, a tudnivalókat már elmondtam, a szignál után ideért Ginger is. Szia, Ginger!
1: Szia, Bazi!
0: Jaj, de jó!
1: Hallgatok.
0: Annyira örülök, hogy sikerült ezt így megoldani.
1: De Bazi, és igen. Akkor mi lesz a következő adásra, nem leszel?
0: Igen, én sajnos 28-án nem érek, nem tudtam szabaddá tenni magamat. Úgyhogy majd kitalálunk addig valamit.
1: Hát akkor vagy felajánljuk a műsort valami kedves műsorkészítőnek, vagy valami kedves ember bejön és segít a pultba. Ugye ez a két variáció van.
0: Ja, mert hogy ismételni nem olyan jó dolog. Mert hogy már a hallgatók már hallották az összes adást, miért akarnák még egyszer újra hallani.
1: Sőt, néhelyiket többször is.
0: Így van.
1: Milyen az idő otthon, mesélj?
0: Hát most éppen borús, a hétvége az gyönyörű volt. Nagyon szép napsütéses, gomoly felhős, kicsit, de nem, tehát én kicsit felhős, kicsit nem. Úgyhogy meg nagyon jó hőmérséklet is volt. Én szombaton mondjuk egy kicsit későn indultam el, meg a MÁV is belekavart egy kicsit. Képzeld el, az a nagyon régi bézémottal tudtam utazni, az a kicsi piros, csühögős, dízelmotoros kis cuki kis vonatocska, hogyha az megvan neked.
1: Hát nem vagyok erős mozdonyok.
0: Olyan, mint egy sín busz, vagy valami ilyen nagyon kicsi kis, nem mozdony, hát kis motorvonat, tehát ilyen.
1: És ez cél volt, vagy?
0: Nem, ez véletlenül sikerült, semmiatt egy...
1: Véletlenül azt húzta a vonatot?
0: Az maga a vonat, tehát ilyen kis három darab ilyen kis kocsi, középen egy ilyen bringatároló van átalakítva, nagyon cuki. Nem tudom, hogy ennek volt-e köszönhető, de a fél órás menetidőből így egy óra lett, mert minden állomáson rengeteg ember volt, fotóztak, drónoztak, mindent. Minden állomáson. Hát nem, de már eleve Vácról nagyon későn indult el, és akkor valahol Szokolya előtt vagy után is még ilyen nagyon sokat, és akkor ilyen délre sikerült Nógrád községben érkeznem, és akkor elindultam. Gondoltam, hogy megmászom a csóványost. A maga 938 méterével a Börzsöny közepén, aztán félúton rájöttem, hogy erre se időm, se energiám nem lesz. És akkor vissza elmentem a Királyrét fele. De így is volt egy 14,5 kilométer egy 3 és 3/4 óra alatt. Nagyon jó.
1: Jól esett?
0: Fú, nagyon. A emelkedők nem estek annyira jól, de tudod, ez a csend, meg ez a máshogy vagy egyedül, mint amúgy szoktál, és egy ilyen meditáció-szerű dolog. Néha jöttek.
1: Én a mangroverdőbe csónakáztam.
0: Az igen.
1: Nagyon jó volt, tiszta National Geographic videó, ahogy így mész ilyen dzsungeles vizeken és folyókon, ugyanakkor nagyon hasonlít ilyen vadregényes dunai területekhez, amikor így kajakoznak benne, de hogy vagy tiszai területekhez, de egyébként nagyon jó volt. Ja, én dolgoztam, megnéztem egy kis külpolitikát.
0: Nem
1: azt hagyjuk is, hogy az USA-ban Trump meg van bolondulva, mondjuk senki nem azzal foglalkozik már, hogy mit van, meg mit csinál, hanem azzal foglalkoznak, hogy a Fehérház előtt az a hatalmas víz, hogy hívják azt az emlékműnél, ott van egy ilyen nagy...
0: Az rendszer, a vagy, reflekciós, vagy, micsoda?
1: Ja, az.
0: Tükör valami.
1: Na, az mindig zöld, és Trump már két év alatt 80-szor elmondta, hogy ő így meg úgy fogja kitisztítani, de az még mindig csontzöld, tehát az két év alatt nem sikerült neki se. Az bezöldült, azt úgy maradt. A másik az, hogy már nem szőke, hanem világos barna, ezzel vannak elfoglalva az emberek.
0: Na de hogyha neked adna 5000 dollárt, akkor te se törődnél ezekkel, nem?
1: Mi neked adott?
0: Hát nem hallottad, hogy egy ilyen... nem vagyok USA állampolgár egyelőre, de hogy ha nyernek a időközi választáson, akkor azt mondta, hogy mindenki kap 5000 dollárt. Ezt nem tudom, hogy ez hogy lehet. Én, hogyha ott lennék ügyész, akkor ez egy ilyen, ez megvalósulna, akkor ez szerintem a vesztegetést ezt így simán megpróbálnám.
1: Szerintem azt marhára nem fogják elhinni neki nagyon-nagyon sokan, mert és akkor biztos annak sokan, akik elhiszik, de hát figyelj, Orbánnak is sokan elhittek sok mindent, és eljött a pillanat, amikor már sokan nem hittek el nagyon sok mindent, és sokkal többen voltak azok, akik nem hittek el. Úgyhogy adhat mindenkinek 5000 dollárt, amikor még mindig tart a kis iraki vagy iráni kiruccanása, és tehát, hogy ez így nehéz lesz. A BRICS-ben is egyébként a legtöbb szó az Iránról volt, akárhogy is akarták, meg nem. De azért érdekes volt látni, hogy ott fotózkodnak emberek Vladimir Putyinnal. Ugye Indiában volt a mostani BRICS csúcs találkozó, és azért érdekes volt. Játszunk egy zenét, és akkor hasítsunk.
0: Jó. Ja.

0: Tilos Rádió, B. Water. Visszatértünk a zene után, és akkor belekezdünk abba is, hogy miben is, hogy miért jó azzal, hogy valaki a Putyinnal fotózkodik. Nem jó?
1: Valami, hát figyelj, vannak a világnak olyan részei és országai, ahol ez nem gáz, érted? Tehát, hogy ez ilyen európaiaknak, meg ilyen nyugati szemmel ez gáz, de tehát, hogy új Dávidben simán oda utazott, nincs kitiltva, nem működik a nemzetközi elfogató parancs, tehát, hogy nincs. Ja, érdekes volt látni egyébként. Szóval, hogy az történt, hogy most volt a BRICS csúcs találkozó, őszintén nem tudtam annyit nézni, amennyit szerettem volna, én azért ezekre rákattanok, mint egy Netflix sorozatra, és akkor minden hülyeséget már nézek belőle. De most egy kicsit elfoglalt voltam mangrove erdővel, és a BRICS az egy ilyen szóalkotás, hogy az alapító országoknak a kezdőbetűiből áll, ugye Brazília, Russia, India, China, és akkor ugye 2006-ban alapították, és akkor 2007-ben meg belépett hozzájuk Dél-Afrika, és akkor az S a végén a South Africa. És akkor így jön ki a BRICS. De ja, hát 2006-ban alapították a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon, és ugye eredetileg 4 országgal, Brazília, Oroszország, India és Kína részvételével, de utána az első hivatalos csúcs találkozó után 2009-ben nem, 2010-ben csatlakozott Dél-Afrika, tehát nem is a következőben, jóval később, 2010-ben csatlakozott Dél-Afrika, és akkor került oda a végére az S betű, és tulajdonképpen pár évvel ezelőtt folyamatosan egy-egy ország úgy mindig úgy csatlakozgatott, meg vannak úgynevezett partnerországok, tehát hogy több partnerország van, mint tagország, és hát tulajdonképpen mindig így csatlakozgattak egy kicsit így vagy úgy, de az utóbbi pár évben van az, hogy így hirtelen nagyszámú ország csatlakozott, Egyiptom, Etiópia, Irán, az Egyesült Arab Emírségek, na ezért most érdekes volt, mert itt volt egy kis feszkó. Hozzátenem, hogy egyébként is így a BRICS országok között, ugye, tehát, hogy mondjam, ez nem egy NATO, ahol hozzátenném, hogy nem ismer, az ugye ilyen védelmi szövetség, de ez elvileg egy gazdasági szövetségnek jött
0: létre,
1: de most már azért próbálják a nem gazdasági oldalt is nyomni. Szóval, hogy itt azért van feszkó az országok között, tehát hogy jelenleg egyébként 11 ilyen teljes jogú tag van, az felsorolt őt, tehát a Brazília, Kína, India, Oroszország és Dél-Afrika, és egyébként meg van közte Egyiptom, Etiópia, India, tavaly lépett be Indonézia, Irán, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, partnerországok, meg a Fehér Oroszország, Bolívia, Kuba, Kazahsztán, Malajzia, Nigéria, Tájföld, Uganda, Üzbegisztán és Vietnám. És hát ugye a legutóbbi, a mostani BRICS találkozó az ugye itt volt Indiában, és hát tulajdonképpen azért jöttek létre, hogy a feltörekvő, a világ legjelentősebb feltörekvő gazdaságait és a fejlődő országokat tömörítsék egy ilyen kormányközi szervezetben. Általában államfők vesznek részt ezen a csúcs találkozón, a legrosszabb esetben a helyettesük, szóval mindegy, hogy milyen formában van az ország, és ja, úgyhogy ez érdekes volt, de egyébként a múltkor is érdekes volt, ugye a legutóbbi az Brazíliában volt, ott a 17. BRICS csúcs volt, Rio de Janeiro-ban, és az több szempontból volt érdekes. Egyrészt azért, mert ugye Lula da Silva lett a brazil elnök, és a Bolsonaro-t az kipöckölte, tehát hogy ott lett egy ilyen brazil belpolitikai változás. A másik, hogy sok minden, tehát hogy sok érdekesség volt, itt felvettek egy csomó tagot teljes jogú tagként, megállapodtak ilyen pénzügyi együttműködésekben, akkor most is megállapodtak. A Oroszország az nagyon tolja azt, hogy radikálisan dollármentesíteni kell a de-dollarizationnek nevezett elméletet tolja, és a többiek meg nem biztos, hogy ezt meg tudják oldani, ugye, mert viszonylag sokaknak van nagy kereskedelmi kapcsolat az Amerikai Egyesült Államokkal, vagy függenek attól, hogy mennyi mindent tudnak oda eladni, nem is annyira attól, hogy mennyit tudnak venni. Most mondjuk mindez, amit mondok itt Trump alatt, egy tök káosz, tehát, hogy még csak az sem ki tudja, hogy pontosan most mi van, hogy mindenki kivár, hogy még 2 évet aztán majd lesz valami. De minden esetre tényleg, tehát, hogy a helyi valuták használatát próbálják növelni a tagországok között a kereskedelembe és a nemzetközi elszámolásokba. Meg ugye van egy olyan is, hogy a BRICS új fejlesztési bank, azt terültették, majd meglátjuk. És tulajdonképpen a legnagyobb, a legfontosabb hívószó az az, hogy a globális dél, tehát hogy a fejlődő országok és a globális dél nagyobb szavazati joghoz és képviselethez juthasson a világba. És akkor ugye vannak a belső, tehát azon túl, hogy ezek az országok néha Tesco-ban vannak egymással, meg határvitáik vannak, meg most ugye itt az Irán meg az arab államok között azért repülnek bizonyos rakéták, tehát hogy vannak ilyenek, tehát hogy ezentúl a felfogásbeli különbségek is erősen vannak, azért a NATO-ban nagy rész demokráciák vannak, de itt azért vannak ilyen geopolitikai felfogásban, geostratégiai felfogásban különböző ellentétek, mit tudom én, India az ugye határozottan mindig a semlegességet tolta, és az úgy nehéz, hogy Oroszország meg Kína meg nagyon ilyen, hát USA per nyugat ellenes álláspontot képvisel. Nem, figyelj, most tök mindegy, beszéltek klímaügyekről, meg mesterséges intelligenciáról, de még egyszer visszatérve, az előző BRICS-re Brazíliában az azért is volt érdekes, mert Xi Jinping kínai elnök nem jelent meg, most megjelent. Nem jelent meg, és akkor az egy ritka újdonság volt, hogy ő nincs ott ezen a találkozón, és a távolmaradásáról azért egyrészt Conteók is először megjelentek, azt már régóta mondják, hogy beteg, azt most is nagyon mondják, hogy beteg. Most voltak róla például ilyen nagyon őszhajú fotók, mert ha azt hiszitek, hogy a kínai politikusoknak mindegyiknek olyan gyönyörű, szép, csillogó, fekete haja van még 90 évesen is, akkor tévedtek, egytől egyig végtelenül hiúak és festik a hajukat. Úgyhogy a bazsi megrázza a fejét. Te miért nem fested?
0: Mert volt már rá példa, és nem jó.
1: Ilyenre festetted, bazsi?
0: Ilyen padlizsám fekete, ez a lilás fekete. Így van.
1: Okay.
0: Nem, még a 20-as éveimben, úgyhogy az már nagyon, az még az előző évezredben.
1: Ja, igen, az viccből volt, tehát te nem annyit festetted, mert annyira nem beszéltél volna. Jó. Jó, hát lehet, hogyha egy baráti színárnyalatot választasz, akkor nem olyan rossz az. Szóval, hogy igen, tehát, hogy Xi Jinping távolmaradásának a hátteréből sok mindent mondtak be, politikai nyomás, diplomáciai feszültségek, meg logisztikai okok, meg volt ott minden, meg a kínai hivatalos variáció, ha jól emlékszem, az volt, hogy időpont egyeztetési problémák voltak. De azért kiszoktak szivárogni nemzetközi elemzőktől dolgok, akik ugye a kiszivárgott diplomáciai jelentésekből, meg hasonló, meg diplomatáktól elkapott dumcsikból és infokból azért összetudnak rakni különböző dolgokat, és egyébként pont azért volt érdekes az idei csúcs találkozott, mert hogy az előzőben már a belpolitikai, már hát figyelj, azon túl, hogy Kínának voltak a belpolitikai és gazdasági kihívásai, tudod, a lakásbuborékai, tehát hogy a hazai ügyek stabilizálásával azért ők meglepően el vannak foglalva, tehát teljesen mindegy, hogy milyen újságcikeket nyomnak ki az újságírók, azért ott komoly küzdelem és munka van a mögött, hogy a lakosságot gyerekszülésre bírják, vásárlásra bírják, tehát a belső fogyasztást tolják, tehát hogy itt azért vannak erőfeszítések a kínai kormány részéről, de ami a BRICS szempontjából szerintem érdekes az, hogy ugye a rivalizálás Indiával, és hát ott ilyen különböző kicsit talán protokoláris okok is talán szerepet játszottak, hogy a diplomáciai jelentések szerint na, Peking nem nézte jó szemmel, hogy a házigazda Brazília olyan kiemelt figyelmet szentelt a Narendra Modinak, az indiai miniszterelnöknek, és akkor attól tartottak a kínaiak, hogy a brazil szervezés miatt a Xi Jinping csupán csak ilyen mellékszereplő, vagy másodhegedűs lesz, tehát, hogy el fogja nyomni őt a Módi. Meg hát azért itt vannak ilyen, ezek az országok között érdekes, mondom, vannak ilyen logisztikai, meg technikai nehézségek. Képzeld el, hogy Brazíliának, a Rio de Janeiro-nak a földrajzi elhelyezkedése miatt itt az utazás Kínából, tehát Pekingből Brazíliában mindenképpen egy napot vett volna igénybe, tehát hogy az oda-vissza út a repülőben. És azt tudod, hogy Dél-Amerikából, például Indonéziában nem úgy jönnek, hogyha előtted van a földgömb, hogy egyből átrepülnek Dél-Amerikából nyugatra tartva, hanem körbe jönnek keleten egy hosszú utat.
0: Ez miért jó nekik?
1: Mert ezt így kell csinálni.
0: Így kell csinálni, ne hülyeskedjél már. De hát simán át tudják az óceánt repülni, én szerintem. Tehát az nem egy olyan távolság, ami nem. Valószínűleg ugye gazdasági dolgok. Tehát, hogy nem
1: repülőszakember megmondja, a golyós betelefonál.
0: Hát, hogy nem lenne nyereséges, vagy mondjam, olyan kevesen utaznának valószínűleg, hogy tehát oda nagy gép.
1: Nem, Basi, nem.
0: Igen, sokan utaznának, szerinted?
1: Igen.
0: Na már valaki meg is mondja, vagy valami teljesen mást. Haló. Pedig be vagy kapcsolva.
2: Sziasztok, a Vejnyi vagyok.
0: Szervusz,
2: nem a golyós, sajnos, pedig de jó lenne, ha a golyós betelefonálni. Azt hiszem, hogy napközben így nem tud most. Olyan élete van. Figyeljetek, az van, hogy ugye a föld az gömbölyű, és te...
1: Nem mondod!
0: Mióta?
2: Hát mióta világ a világ valójában, de már összefügg.
1: De most már Afrika nagyobb lett a térképen.
2: De ez most már fejvesztés, vagy meg elégetés terhe nélkül, hogy a 450-i meg ki szabad mondani, mióta világ a föld gömbölyű. De te ezeken a trippeiden síkban gondolkozol, meg előtted egy papíron van, hogy hol van Dél-Afrika, meg Dél-Amerika, meg Indonézia, meg Észak, meg Japán, meg Európa.
1: Igen, meg vannak.
2: Innen oda mész, akkor magadnak azt így egy lapos papíron látod. De valójában a Földön, keletről nyugatra és nyugatról keletre, tehát az egyenlítő körül a legnagyobb távolságot megtenni. Épp ezért a repülőgépek, á, általában ezt a kelet-nyugat távolságot minél éjszakabbra, vagy az elhelyezkedéstől függően minél délebbre teszik meg. Tehát, amikor én innen Stockholmból elindulok, nem tudom, az Egyesült Államok keleti partjára, akkor fölmegy, egyébként a hajók is így közlekednek a világban, nem csak a repülők, tehát egy háromszöget képzelj el, aminek van átfogója és befogója, és úgy a legrövidebb elmenni mondjuk Európából Észak-Amerikába, hogy elmegy minden repülő föl Izlandig, Grönlandig, és ott egy másik egyenesen,
0: az az egyenes út
2: lefelé, mert az sokkal rövidebb út, mint hogyha nyílegyenesen nyugat felé menne. Érted? Amikor én, ha elmennék végre...
1: A körbeli területen, ugye?
2: Ha eljutnék végre egyszer hozzád Balira, drága Ginger, remélem, hogy vendégül látnál, vagy nem is jöjjön. Na mindegy, akkor Stockholmból vagy Európából...
1: Akkor hány vendégem lesz? Egyébként szervezünk a marhajó csajjal, a DAFK-val szervezünk egy csoportot januárra. Csatlakozzatok.
2: Igen, mert köszönöm, mondod az Eszterrel beszéljek, de jó, szuper. Most volt nálad nemrég a pergőképeknek is az egyik műsor készítője, hogy itt privizzünk egy picit. Nem olyan régen a pergőképek látogatott meg.
0: A Csilla.
2: A Csilla volt nálad, jól tudom, szuper, gratulálok, tök jó, hogy ilyen tippeket szervezel a Tilosnak. Szóval, ha elindulnék hozzád Balira, vagy Kelet-Ázsiába, bárhova, akkor innen Skandináviából a repülő először észak-kelet fele indulna, és ameddig repülni lehet, annyira csak föl lenne. És épp ezért volt néhány évvel ezelőtt a Finnairnek, az Ázsiából Európába tartó járatai voltak nagyon népszerűek, mert a Finnair, a finn légitársaság, az jóval északabbra fölmerészkedett, hogy úgy mondjam, és emiatt rövidebb is lehet akár az utad időben, és neki pedig távolságban, tehát üzemanyagban más az ára. Nagyon északra, tehát a sarkpontig nyilván nem lehet elrepülni, mert ott, na mindegy, mások a viszonyok, azt majd a esetleg az előttetek lévő műsorban.
1: Hát akkor én miért találkoztam finn turistákkal az amszterdami repülőtéren szerintem ott, mert ugye Amsterdamból meg egyenesen Szingapúrba megy, Szingapúrba
2: megy. Ki hova mire veszi egyet, én most nem arról beszélek, csak hogy ha megkérdezem, akik gyakran utaztak Dél-Kelet-Ázsiába, és mondjuk mindegy volt, vagy nem tudom, nem saját zsebből fizették, hanem a út rövidsége, gyorsasága volt a fontos, azok gyakran Finnairrel mentek, például nekünk is volt egy olyan műsorkészítőnk, aki ott egy Dél-Kelet-Ázsiai Egyetemen tanította néhány évet, azt hiszem, hogy filmes tárgyakat, és ő is preferálta a finn légitársaságot, ezért sokszor itt Stockholmi átszállással jött vagy ment, azért, mert az az út rövidebb volt, és akkor nem kell Dohába, meg egyéb, nem tudom, fura helyeken átszállnod, ahol kecskéket is visznek a reptéren.
1: Nem visznek a dohai reptéren kecskéket.
2: A dohain nem, de a dohain. A dohain, hát én magam láttam, úgyhogy nem on.
1: Én egyszer nem láttam
2: ott kecskéket. Ott egy másik ottani ország volt, itt csak kecskepásztorokat láttam. De ugyanúgy néztek ki, mint a csiliárdos, nem tudom, olajkutat birtokló ember.
1: De most rasszista vagy.
2: Nem. Csak sokkal európaiként azért lehet másfajta élmény az egyik repülőtér és a másik.
1: Én szeretem a dolgokat.
2: Mérettől, közönségtől, stb. Függen. Például a budapesti, azt szerintem, aki azért utazgott Európába, mert kifejezetten kellemetlen hely, ahogy van így repterek között a pesti.
1: Igen.
2: Ugye, ebben például egyetértünk. Én például most jártam egy másik tilosos műsorkészítőnél Andalúziában, és egy jóval kisebb terminálon egyébként Malagában 10 millió utassal több fordul meg egy évben, mint Budapesten. És így pici, jól átlátható, gyorsan lehet haladni, és Budapesten 17 millió, és Malagában pedig 26 millió utas van egy év a reptéren.
1: Nem, majd átveszik a kínaiak a budapesti repteret, és akkor nagyon jó lesz, akkor olyan üres és kihalt lesz, mint a kudongi reptén Sankhajban.
2: Egyébként biztos jártál Bangkokba, ahol egy ilyen nagyon racionális izé az új reptér, hogy így pam-pam-pam-pam-pam, vannak a kapuk, egy ilyen, most nem is emlékszem, hogy egy ilyen csillag alakú tulajdonképpen, vagy egy X, vagy egy szíj, hogy az előző műsorhoz.
1: Igen, csak a védettér is viszonylag.
2: Akkor fent van a fenti szint, lent van a lenti szint, árkádot alatt mászkálsz. Az új, a jövő az egyébként valószínűleg az lesz, ha már így a repülésre dumánk, bár nem értek hozzá, csak ilyen amatőr érdeklődő vagyok, hogy ha emlékeztek, tudjátok, hogy milyenek ezek a kerékpárpályák, ahol a gyorsasági versenyeket, ezek a megdöntött pályák. Ugye Pesten is volt egy ilyen, sajnos bezárták, azt hiszem.
0: Hát,
2: milyen rendezik a kerékpáros pályát, vagy az autós ilyen gyorsulást, ilyen megdöntött ovális?
1: Ennyit, de most úgy beszélget, hogy élő egyenes adásban, amikor a Pixről beszélgetünk, hogy visszakérdezel?
2: Hát miért nem tudsz? Hát egy... Jó, akkor mondom. Azt hiszem, hogy mondod, hogy ja, olyan, persze, tudom. Miért élő egyenes adásban egy beszélgetés? Nem lehet olyan, egy beszélgetés?
1: Jaj, ne butáskodj, nehogy megsértődj.
2: Jó, szóval jönnek azok a repterek
1: majd. A témától, de nagyon köszönöm a repülőshoz.
2: Jó, akkor maga a le és a felszálló pálya, az egy ilyen megdöntött ovális terület lesz, mert sokkal jobban lehet kezelni a le és felszállás egyszerre. Szelek máshogy zavarnak be.
0: Szerintem
2: tudom, kimerít,
0: csináljunk.
2: További jó szórakoztatást.
0: Köszönjük. Közben én megkérdeztem a Geminit, részben igazam volt, abban nem volt igazam, hogy nincs közel. Tehát São Paulo és Tokió az 17 ezer kilométer úgy nagyjából, ami hát nem egy rövid távolság, viszont kevés az utas mégiscsak, tehát nincs annyi utas, hogy az erre a távolságra képes repülőket meg tudják tölteni. Ezért nincsen.
1: Hát így szóval, de jó, most nem vagy ne ezt a turisztikai vonalat ne hozz be, légy szíves, mert ez nem egészen így működik.
0: Nem én hoztam.
1: Igaz, érted? Bizonyos, tehát egy repülő nem is repül, csak x ezer kilométert egyszerre, tehát hogy a Budapest-Bali távolság az szerintem ilyen 12-13 ezer kilométer, és azt is átszállással kell, sőt, tehát azt meg kell bontani, úgyhogy ezt nem lehet csak így egy húzamba, és hozzátenném, hogy azért a Budapest-Bali is így átszállásokat tud 24 óra lenni, tehát a jó esetben 16-18.
0: Hát az a repülő, ami meg tudja repülni ezt a távolságot, ott nagyon kevés hely marad az utasoknak.
1: Akkor gyere egy olyannal.
0: Mert hogy annyi üzemanyag kell, hogy nem.
1: Meg ugye mostanság azért ezek a járatok, amik különösen ott a átszállásosak, Doha, vagy Abu Dhabi, vagy Dubaj környékén, azok ugye kicsit többet tankolnak a szokásosnál, tehát nehezebbek a gépek, mert hát hogy ki tudja, hogy mikor repül egy rakéta valamerre, és akkor hirtelen át le kell szállni egy másik reptéren, vagy körözni kell a levegőbe egy darabig. Na, szóval, hogy az érdekes azért, hogy ez az India és a Kína közötti feszültség, ez azért ott jelen van ám a BRICS-be, meg a rivalizálás is így jelen van a BRICS-be, és azért ugye ennek komoly és legitim okai vannak, engem kérdezel. Na, én most ugye se Xi Jinping fan nem vagyok, se Narendra Modi fan nem vagyok, tehát, hogy a kínai kommunista pártnak sok problémám vannak, kezdjük az államkapitalizmussal, és nem utolsó sorban, nehogy már, de fejezzük be, csak hogy rövidre vegyem az emberi jogi problémákkal, mint például az úgynevezett átnevelő táborok, amiket oktatási intézményeknek hívnak, de tehát, hogy azért itt és a Narendra Modival ugye pedig az a problémám, ami tulajdonképpen egész Magyarországnak Orbán Viktorral, hogy oligarchákat gyárt Indiába, és behozta a hindu nacionalizmus nagyon konkrét és súlyos fogalmát a politikába, és így vezeti az országot. Tehát, hogy itt egyiket sem bírom igazából, de hogyha kiveszem a képből őket, és azt mondom, hogy az előző, meg a következő országvezetői, vagy hogyha egy kicsit így visszatekintek a múltra, akkor mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy Indiának kicsit jogosabb a sértettsége. Ugye a folyamatos konfliktusok, határvita, katonai összecsapások, és hát ugye a Kína részéről pedig most, hogyha már mindig a nagyhatalmak szempontjából, ugye azt szokták, az Amerika-Kína tengelyt szokták így mérlegelni, meg kivesézni, hogy az mennyit számít, de egy nagyon-nagyon jelentős szereplő itt India, aki ugye már átvette a világ legnépesebb országának a titulusát Kínától, tehát ott már sokkal több ember van, mint Kínában. Úgy mondják, hogy 1,4 plusz vagy 5 milliárd. A Kínában meg ugye már régóta a szakértőknek meggyőződése, hogy most csináltuk is, hogy 1,4 milliárd van, de már nagyon régóta nincs. Tehát, hogy maradjunk 1,x-nél, nem tudjuk, hogy mennyi, de hogy nem 1,4, ez biztos. És ugye a feszültségek legtöbb része, és kicsit elkanyarodok, nem majd maradjunk ennél, a feszültségek a India és Kína között azért a 99%-ban az úgynevezett line of actual control, amit elé is színek hívnak, azaz a tényleges ellenőrzési vonal miatt van, ami ugye tulajdonképpen a kínai-indiai határt jelenti, ami nem egy konkrét, a tibeti terület fölött, ugye Kína elfoglalta Tibetet 1950-ben, és a Kína is, vagy Tibet és India között volt egy határ, de tulajdonképpen az egyik hindu, a másik buddhista, nagyon, nagyon baráti viszony, a buddhizmus a hinduizmusból fakad, tehát ott nem volt olyan feszkó, úgyhogy a Himalájában egyébként is nehéz volt akkor, tehát egy szép egyenes piros vonalat húzni a térképre, úgyhogy egy ilyen szaggatott vonal ez a line of actual control. Ez valóban egy tényleges ellenőrzési vonal, úgyhogy ezért a határvillongások szó az különlegesen érdekes ebbe a szagatotta húzott vonal mentén. Amikor arról beszélünk, erre azt mondja Kína, erre a vonalra, hogy ezt a britek húzták meg annó Tibet és India között, és ők ezzel nem értenek egyet, mert hogy a Kína azt gondolja, hogy Tibet az eredendően ősi idők óta, és mindig is, és jogosan az Kínának a tulajdonképpen a saját is szuverén örökké való területe. A tibetiek nem ezt gondolják, sőt, hogy konkrét ország voltak vezetőkkel, saját bélyeggel, államigazgatással, de ez nem érdekes. Szóval, hogy Kína azt gondolja, hogy ez a határ, ez neki nem oké, és hogy azt is gondolja, hogy ez nem a valós határ, és akkor itt vannak ilyen feszkók, meg egyezmények már nagyon-nagyon régóta, és hát ugye mostanság meg azért van egy ilyen gazdasági aszimmetria is, hogy azért, amivel meg India küzd, hogy kicsit több cucc jön be Kínából, mint amennyi indiai cucc megy be, per mehet be Kínába, és azért ilyen, ugye a Narendra Modinak voltak olyan húzásai, hogy egyik pillanatról a másikra letiltott, vagy 90 indiai applikációt az éterből, tehát azokat nem lehet letölteni indiai telefonokra, ilyen például a TikTok és egyebek. Ebből a szempontból mindig elmondom, hogy az érdekes, hogy amikor Amerikával karatézik Kína, vagy amikor a Kína szakértők mondják, hogy például, hogy ez a TikTok vita, ez nem értik, hogy Amerika miért ellenkezik a TikTok ellen, erről több adást is csináltunk, ehhez képest érted, amikor India letiltotta a TikTokot, akkor volt egy ennyi, és tovább léptek rajta, aztán mondják a szakértők, amikor is nem értik, hogy India miért tiltotta le a TikTokot. De hogy az, hogy Amerika miért akarja, azt ellenzik. Hozzátenném azt is, hogy Kínában, ha

hatott Kínába. Szóval meg ugye azért itt van egy olyan feszkó is, hogy a különböző geopolitikai szövetségeseket így ellenzik, mert hogy egymás szövetségeseit, tehát hogy például van a Pakisztán pártja, hogy India viszonylag nagy aggodalommal figyeli, hogy Kína milyen szoros szövetséget és szövetségese mondjuk Pakisztánnak, és hogy mekkora katonai támogatásokat ad, és hogy azért tényleg azon, hogy Pakisztán az nagy mértékben támaszkodik a kínai haditechnikára, vadászgépekre, rakétatechnikára, hasonlókra. És hát ugye Kína szeretné azt is, hogy a BRICS-et egy ilyen nyíltan nyugat és G7 ellenes politikai blokká formája. Ezzel szemben pedig India általában ragaszkodik ahhoz, hogy a BRICS maradjon meg szépen a nem elkötelezett, független gazdasági fórum szerepénél, mivel hogy egészen eddig, aztán hogy lehet, hogy ez egy kicsit hamaros változik, egészen eddig ugye Delhi nagyon jó kapcsolatokat ápolt az Egyesült Államokkal is, meg az európai országokkal is. Mondjuk most, hogyha a Trump első megválasztásakor ott nagyon-nagyon jóba volt Módival, most mint hogyha lenne egy kis feszkóka. De hát ugye kivel nincs, hogyha Donaldról beszélünk. És hát azért van itt, tehát hogy itt van egy elég nagy stratégiai bizalmatlanság, azért Arunachal Pradesh körül, meg Bután mellett, meg Bangladesh, hát Arunachal Pradesh van ott Bután mellett, Bangladesh felett, de ja, tehát hogy itt Kína és India között már azért régóta fennállnak ilyen súlyos területi viták, és akkor csak, ez nem csak az egyike, mondjuk az Arunachal Pradesh. Hogy igen, tehát hogy az számomra érthetetlen egyébként, hogy igen, tehát hogy ez a másik, ugye, hogy mindig szeretik mondani, hogy Kína békés, hogy nem törekszik területi terjeszkedése és más országok szuverenitását, ő az, aki tökéletesen tiszteletbe tartja a nemzetközi játékszabályokat. De azért, hogyha megnézzük azt, hogy csak az utóbbi 100 évben Kína és India között ilyen katonai konfliktusok voltak, akkor az azért sok mindent megmagyaráz. Bár egyetlen hivatalos, teljes, kiterjedésű háború sem történt, de súlyos, több súlyos katonai összecsapás vagy fegyveres konfliktus, az úgynevezett határvillongás volt, vagy ahogy Trump mondaná sok esetben azért ezeket ahogy a kínaiak mondják incidens, és ahogy a Trump mondaná, little excursion, kis kiruccanás történt a két ország között. Játszunk be egy zenét, és akkor mondok pár ilyet. Jó, Bazsi, akkor adj egy percet, mert csak a dátumokra van szükségem, aztán nyomom én fejbe.

0: tilos rádió B-Water műsor. Ginger megtalálta a dátumokat, amiket keresett. Szerintem.
1: Meg bizony, marha egyszerű volt. Bazi, egyszerűen annyit kellett tennem, hogy beírtam, hogy a fegyveres konfliktusok és határvillongások Kína és India között, és akkor ez így viszonylag gyorsan kidobta a dátumokat. Ez jó, ez, ha már ebbe belemegyünk, ugye én ezeket azért tanulmányoztam anno, egyrészt azért, mert az egyik az pár éve volt, amikor nekem már volt tilosodásom, a Galván-völgyi összecsapások azok 2020-ban és 2021-ben, és hát az brutális volt, tehát hogy arról kikerültek később videók, de akkor erre majd visszatérünk. De ugye az egész úgy kezdődik, hogy onnantól érdekes, hogy először is, hogy azért India hivatalos álláspontja szerint Kína a mai napra mint egy 38.000 négyzetkilométer indiai területet tart illegális megszállás alatt. És azért az nem kevés. És hát ugye pont ezek az Aksai Chin, Sakshgam völgy, meg ezek a területek körül vannak állandóan azért a konfliktusok. És a Kínának is vannak viszont területi követelései, azok meg pedig Arunachal Pradeshra vonatkoznak, és ott azért egy elég nagy területet követel Indiától, de az Indiának rendkívül fontos terület. Úgy kell elképzelni, ugye, hogy van az Indiának az északi határa, az egyrészt Tibettel van, és akkor ahogy indulunk nyugatról keletfele, ott India elkeskenyedik, alatta van Banglades, amit tulajdonképpen India vesz körül, alatta van Banglades, és ott elkeskenyedik India, és ott megint egy kicsit kitágul, na és ott azt az elkeskenyedett részt, azt ott nagyon szeretnék Kína magának, és azt úgy hívják egyébként, hogy csirkenyak. Az stratégiai neve annak a területnek, hogy csirkenyak. Tehát a csirkenyakat nagyon szeretném, mert akkor le tudná vágni a csirkének a fejét, és akkor Indiának csak az India teste maradna, nem lenne meg a nyaka, meg a feje. Úgyhogy ez akárhogy is nézzük, ez egy stratégiai cél. Ez az egyik. A másik pedig ugye az elmélet, amit úgy hívnak, hogy Five Fingers of Tibet, azaz Tibetnek az öt ujja elmélet, amit Mao Tse-tungnak tulajdonítanak a geopolitikai, hát ez egy Mao Tse-tungnak tulajdonított geopolitikai elmélet és stratégia, amely a kínai himalájai területi követeléseit és törekvéseit írja le. És bár a kínai kormány hivatalos dokumentumaiban és nyilvános megszólalásaiban nem szerepel, hivatalosan ez nincs rögzítve, ilyen, hogy Tibetet újja, de a nemzetközi és különösen az indiai geopolitikai jellemzők körében a mai napig hivatkozási alap a kínai terjeszkedési politika kapcsán. Tehát a metafora lényege tulajdonképpen az, ugye, hogy Tibet az Kínának a jobb keze, a jobb kezének a tenyere konkrétan, és a tenyerén vannak az újak, és hát, hogy Kínának meg kell szerezni Tibetet, ez ugye megtörtént 50-ben, ez ma olyan vélet, megtörtént 50-ben, meg kell szerezni Tibetet ahhoz, hogy utána a jobb kezének, a tenyerének, a Tibetnek az újjait is megszerezze. És hogy tulajdonképpen Kína ellenőrzése alá vonhassa a tenyérhez tartozó újat is, azaz a környező himalájai területeket is, és országokat is, mert ugye ez bizonyos országokat is magába foglal. A tibeti tenyérnek egyébként az öt újja Kína szerint az Ladakh, az indiai északi részen, az Kashmir fölött van, erről már többször beszéltünk, ott van fönt Aksai Chin, amit tulajdonképpen már Kína tart területi igazgatással, és de a térképen különböző mindenféle vonalakkal jelzik, tehát hogy nem, ez nem egy kőbevésett, eldöntött kör, hogy Aksai Chin az kihez tartozik, ez egy vitatott terület. És szóval, hogy az első az mégiscsak Ladakh, a Aksai Chin alatt, és Kashmir volt, és a második az Nepál, ami ugye egy ország, tehát egy független himalájai állam, ahol azért Kína jelentős gazdasági és politikai befolyása törekszik, de most ugye szuperváltozások vannak Nepálban, szuper az új kormányfő, az utóbbi egy évben rengeteg adást készítettünk róluk, tehát hogy vélelmezhetően vissza fog szorulni a kínai törekvések sikere. A harmadik újja a tibeti tenyérnek az Szikim, ami szintén független királyság volt korábban, az is ott található Kashmir mellett, és csak éppen 1975-ben, tehát nem is olyan őrült régen vált India részévé, nem véletlenül egyébként egy kicsit ők is paráztak, beszorultak oda a kína-indiai zék közé, és akkor választani kellett inkább. Ezt nagyon sokáig nem fogadta el Kína, hogy Szikim India része, de aztán pont az egyik ilyen incidens során megegyeztek. A negyedik új a tibeti tenyéren az Bhután, ami szintén egy független ország, egy nagyon cuki kis királyság, és Kína folyamatosan vitatja ott is a határvidékeket, teljesen esélytelen Bhután Kínával szemben egyébként, és folyamatosan a Bhutánnak is, Bhutántól is vettem már területeket. És szerencsétlen Bhután és Nepál, az ugye mind a kettőbe van ékelődve a himalájai hegyekbe, Kína és India közé. És akkor az ötödik rész, az ötödik új, az pedig ugye az Arunachal Pradesh, ami ugye az észak-keleti rész, a Bangladesh feletti indiai állam, és amit Kína a mai napig egyébként Dél-Tibetként követel magának, ugyannyira, hogy hogy a saját kínai térképeiken a saját területként tüntetik fel. De hát ugye a kínai térképen nagyon szeretnék egy kínai térképet. Tehát szeretnék egy ilyen, amit így kitlak tenni a falra, egy olyan kínai térképet szeretnék, mert az marha érdekes, hogy Kína mi minden csatolt magához, és mit tanít az iskolájában, tehát hogy tényleg a dél-kínai tenger legszéle, tehát hogy ők Indonéziával határosak vízben, és hogy bizonyos indiai területek, amiken konkrétan indiai kormányzás van, indiai beszélő emberek vannak, indiai személyigazolványuk van, és azokat simán bejelöli, hogy az Kína, az azért nagyon érdekes. Szóval ez a tibet új stratégia, ami ugye nem létezik elvileg, de vagy hát tehát, hogy Kína szerint nem létezik, de ezért ezt tényleg erősen Mao-nak tulajdonítják. Ez a tibet új stratégia, mondjuk úgy, hogy a szarkasztikus, hogy nem létezik, viszont tök úgy néz ki, hogy mégiscsak, mintha egy stratégia mentén találhatóak meg mégiscsak az évtizedek óta húzódó indiai-kínai katonai, megint csak szarkasztikusan nem háborús konfliktusok, és az egész azt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy ez 1962-es háborúval kezdődött, ami nem háború, amit háborúnak hívnak, de nem háború hivatalosan, és bizonyos helyeken háborúként szerepel. Tehát, hogyha bejutod a keresőbe, hogy 1962-es kína-indiai háború, akkor tulajdonképpen ki fogja dobni, hogy igen, háború, de nem háború. Viszont a visszamenőleg a történelemkönyvekbe, a különböző szakírásokba, ott mindenhol háborúként hivatkoznak rá. Tehát ez egy kicsit olyan, tudod, az iráni szumó is, az is csak egy kis kiruccanás, az nem háború. Ha tulajdonképpen a 4-5 éve tartó ukrán konfliktus is csak katonai, micsoda katonai...
0: Húha, már nem tudom, merre művelet, csak...
1: Igen, katonai művelet, de nem háború. Úgyhogy a 62-es kínai-indiai háború se volt háború. De ha megnézzük, hogy mi történt, tehát először is volt, tehát amikor a Kína nem háborúzik senkivel, akkor az meg nem foglal el területeket, az úgy néz ki, hogy csak több tucat négyzetkilométernyi, több tucat ezer négyzetkilométernyi területet foglalt el eddig, és ez tulajdonképpen 1962-ben volt a kínai-indiai háború, 1967-ben. Ezt azt látom érdekesnek, tehát hogy az ember emlékezett azért, azt tudod, tehát hogy gondolják azt, hogy letagadnak olyan konfliktusokat, háborúkat, hogy ők mindig békések, soha nem foglaltak el területeket, és nem háborúztak senkivel, olyan konfliktusokat, amire emlékeznek. Tehát érted, élnek még emberek, akik a második világháborúban is ott voltak, és emlékeznek. A 62-es kínai-indiai háború, az nagyon sok ember emlékezett, ott él. És itt az történt, hogy tulajdonképpen ezt tartják azért mégiscsak ugye az egyetlen valódi háborúnak a két ország között, amikor Kína egy ilyen meglepetésszerű offenzívát indított, és egy hónap alatt döntő katonai győzelmet aratott India felett, és megszerezte az Aksai Csini hágót, és hát ez nagyon rosszul érintette 62-ben Indiát. Ugye 62-ben még Mao Tse-tung volt, meg Nehru volt Indiában, és hát itt azért ez nagyon meglepte az indiakat. Nagyon sok stratégiai hibát elkövettek itt. A résztvevő katonák létszámát tekintve Kína hatalmas fölényben volt, és logisztikai fölényben is volt. Bár mind a két országnak egyébként elég jó volt a hadereje, de ezek a magashegyi zord frontfodalak azért 4000 méter fölött itt azért nem ide nem tudsz csak úgy, vagy 62-ben nem tudsz csak úgy odarepíteni több százezer katonát, és 4000 méter fölé. Hát körülbelül olyan 100 ezer katona volt ott, 80 ezer katona kínai népköztársaság részről, a felszabadító hadsereg, és olyan 20 ezer katona az indiai részről. És hát Indiánnál voltak a nagyobb veszteségek jóval, még a létszám fölény miatt is, meg egyébként a felkészületlenség miatt is. Ezért egyszerűen felkészületlen volt az indiai hadsereg, meg ugye pont akkor még erős szerepet játszott a kubai rakétaválság is mindeközben, úgyhogy nehéz volt nemzetközi segítséget kérni. Ugye India jobban volt az USA-val, és egyébként a Szovjetunióval is, és akkor pont Kína fasírda volt a Szovjetunióval, a Szovjetunió mégis azt gondolta, hogy odaállt Kína mellé, hogy igenis a kínai követeléseknek vannak igazuk, van igaza. A vége az volt, hogy az amerikaiak küldtek volna seregeket, de addigra Kína abba hagyta a háborút, befejezte. Szóval, hogy Jawaharlal Nehru tényleg sok kritikus stratégiai hibát követett el. Itt először is volt egy olyan, az azért a mai napra elmúlt, amit én Indiában látok, hogy ők kínaiak, hogy ez azért elmúlt, de volt egy olyan mondás, tudod, mint az lengyel-magyar két jó barát együtt harcol, a tiszta barát, stb. Itt volt egy olyan, hogy hindi-csini bye-bye. Az indiaiak és a kínaiak testvérek. Tesók. És hát azt gondolta a Nehru, hogy nem, hogy egy ilyen testvérország, tehát hogy pont pont függetlenek szabadok már, mint tehát, hogy kínai kommunista párt, de pont túlmentek már mindenem, már pont elkezd egy ország lenni, ugyan népköztársaság, de hogy ők nem biztos, nem ez lesz az első dolguk, hogy Kínának indulnak, vagy Indiának indulnak. A másik, hogy volt egy olyan Indiában, hogy amit úgy hittak, hogy forward policy, hogy az előretolt politika, és ez tökéletes kudarcba fulladt. Itt konkrétan az történt, hogy India mindig úgy próbálta megerősíteni a határát a Himalájában, hogy ilyen nagyon apró, kicsi katonai megfigyelőpontokat, ilyen outpostokat hozott létre a vitatott területek közelében, hát tulajdonképpen a szaggatott csíkos vonalon a nem létező határvonal közelében. Ezek viszont taktikailag nagyon védhetetlenek voltak, tehát hogy ezek azért nagyon elszigetelt kis picik egységek voltak, és védhetetlenek voltak, és nem is voltak felfegyverezve ilyen nehéz fegyverzettel, és ugye fönt megint több ezer méter magasan el voltak vágva ugye az utánpótlástól is, és hát az történt, hogy Kína egyszerűen ezeket a posztok létrehozását, hogy figyeljék a határt, ezt provokációnak tekintettek, mondhatjuk így, vagy az volt a provokáció, hogy ezt provokációnak tekintette, és elkezdte a háborút, de hogy a Kína ezt provokációnak tekintette, és a háború kezdetén azonnal lerohanta tulajdonképpen Indiát. És akkor erre rájött ez a logisztikai rémálom, hogy viszünk fel indiai katonákat a 4000 méter feletti hegyre. Ráadásul olyan hibákat követtek el, hogy nem volt rendes egyenruhájuk. Ez az egyik leghíresebb eleme ennek az indiai elcseszett háborúnak, hogy nyári pamut egyenruhában mentek fel az indiai katonák, és hát szíjjá fagytak. Tulajdonképpen a fagyás és a hegyi betegség az vett a legtöbb áldozatot, többet, mint maguk a harcok. Az hagyján, hogy nem is voltak olyan jól felfegyverezve, és hogy Nehru nem engedte a légierő bevetését. Tehát, hogy azt gondolta, hogy ha el fog kezdeni küldeni vadászgépeket a kínai csapatok ellen, akkor Kína egyszerűen válaszul, csak elkezdi majd bombázni valamelyik nagyvárosát, mondjuk Kalkuttát, vagy valamit, tehát, ami védhetetlen, és azért nem mert bevetni. A pluszba ugye Mao Tse-tung zseniálisan választotta meg a támadás időpontját, mert hogy pontosan azon a héten, amikor a világ a nukleáris apokalipszis szélére sodródott a kubai rakétaválság miatt, és akkor tényleg teljesen le voltak foglalva a világhatalmak, és elkéstek az amerikaiak. Tehát itt volt minden. A lényeg az, hogy a háború utóhatása az mégiscsak az volt, hogy ez a vereség teljesen összetört egyébként Nehrut politikailag is, és emberileg is. Körülbelül rá másfél-két évre halt meg. És India rájött, hogy a pacifizmus nem fogja megvédeni a határait. A háború után így, ez a nem háború után itt azért radikális haderőfejlesztésbe kezdtek, és ekkor indították az atomfegyverprogramot is, ami ugye azért alapjáratába kezdte el megváltoztatni Dél-Ázsia geopolitikáját, sorra elkezdtek ilyen programokat. Tehát mondhatjuk azt, hogy Indiának is azért van atomfegyvere, mert Kínától tartott a legeslegjobban. Utána jött a következő incidens, konkrétan rá incidens, az rá 5 évre, ez a Nathula és Chola-nál voltak összecsapások, ez egy ilyen rántú, tudod, kettes fejezet box meccsben, hogy ez Sikkim, a Nathula, Hágó, a lá, egyébként, hogyha olyan kínainak hangzanak, mondjuk a csóla, de a Nathula nem hangzik annak, ha olyan kínainak hangzana, ez tök tibeti, tehát hogyha valaki tud pár szót tibetiul, akkor ez tök tibeti, a lá az hágót jelent, tehát hogy magyarul a Nathula Hágó, az tulajdonképpen a Nathula Hágó. Tehát, hogy a Nathula Hágó a Szikim felett Kínához tartozik. Egy része. És ez a hágó, ez 4300 méter magasan van, és van egy indiai oldala, van egy kínai oldala, és hát ez mindig is egy fontos hágó volt, a régi Selyemútnak az egyik ágazata, az egyik fontos útvonala. Ez mindig is fontos útvonal volt, kereskedelmi pont volt India és Kína között évszázadok óta. És hát a 67 szeptemberében Natula hágonál, meg a Csóla hágonál, a közeli Csóla hágonál egy véres katonai összecsapás sorozat zajlott le India és Kína között. Ez is egy történelmi fordulópont volt Kína katonai életében. Mert itt viszont az indiai hadsereg aratott taktikai, de ilyen megsemmisítő taktikai győzelmet a kínaiak felett, amivel tudod, így visszavágták a 62-es, az 5 évvel ezelőtt indiai-kínai háborúba elszenvedett vereség miatti vesztes tudatot, és ilyen nyertek az indiaiak, úgyhogy itt egy kicsit stabilizálták a védelmi ügyekben való hitüket, hazájuk védelmi ügyeibe való hitüket, és nagyon érdekes az egész konfliktus, ez hihetetlen egyébként, és a mai napig is így van, ez az egész konfliktus egy szöges drótos kerítés miatt volt. Mert hogy a hágonál a kínai és az indiai katonák mindig túl közel álltak egymáshoz, és rendszeresen voltak lökdösödések, nem hiszitek el, azóta eltelt, 67 óta mennyi idő telt el? 60 év.
0: Majdnem, 59, igen.
1: Igen, tehát hogy és az utóbbi 60 évben semmit nem változott. Ugyanúgy lökdösödnek, rendszeresen közel állnak egymáshoz, az indiai-kínai katonák a himalájai határon is ugyanígy rendszeresen lökdösödnek. Így kezdődik minden határvita, hogy ezek a katonák ott elkezdenek lökdösödni, és viták és a kődobálás, tehát 67-ben is követ dobáltak egymásra, és 2021-ben is követ dobáltak egymásra. És az indiai hadsereg erre úgy döntött a Himalájában, hogy akkor jó, tehát hogy ne legyen ez a box virtus, hanem akkor felhúznak egy szöges drótot, az mégsem egy mégsem egy betonkerítés, vagy nem egy, nem tudom, kínai nagyfal. Felhúznak egy szöges drótot, és a határ megjelölésére, hogy, és pont azért csinálták, hogy elkerüljék a további ilyen viszályt és súrlódásokat. A kínai vezetés ott fönt ezt egy kicsit ellenezte, és miközben az indiai katonák a kerítést fektették le, tehát ott dolgoztak fent a hegyekbe, addig a kínai népi felszabadító hadsereg váratlanul gépfegyvert tüzet nyitott rájuk. És ugye ott ezen a nagyon sziklás hegyi terepen pont ott nem volt fedezék, és az indiaiak az első pillanatokban súlyos veszteségeket szenvedtek, már az első percekben sokan meghaltak. Itt viszont már nem adták meg magukat, nem gondolták azt, hogy diplomácia, hanem ahelyett, hogy visszavonultak volna, az akkori ottani helyi vezérőrnagy az hogy határozott parancsot adott ki, hogy és bevetették a tűzérséget, és akkor megindultak az indiai ágyuk a környező hegycsúcsokról, az uralkodó pozíciókból lőtték a kínai állásokat, és akkor napokig tartó heves tűzérségi párbaj alakult ki, de itt viszont az indiaiak semmisítették meg teljesen a kínai bunkereket, és megerősítették az állásaikat itt a hágó oldalán. A Csolánál, erre rá két héttel a Csolánál a kínaiak, a másik, a Csóhágónál újra próbálkoztak. És akkor az nagyon jó, az italmosozó indiai, itt a gurkák voltak ott, tudod, kik a gurkák, nagyon jó arcok. Az italmosozó indiai gurka egységek a kukrikéseikkel rohamozták meg a behatoló kínaiakat, és hát sikeresen megfutamították őket. A gurkák tök érdekesek. Ez a kukrikés, ez is érdekes, ez egy ilyen, nem is tudom, azért késnél nagyobb, kés meg a macsetek között, csak van benne egy mondjuk egy ilyen 30-40 fokos, de éles hajlás. Tehát, hogy ilyen kis, tehát, hogy konkrét csúcs van, tehát nem, nincsen szépen finoman lesvítva. Tehát a gurkák, azok ez egy királyság volt, és egyébként maga a címed is az, hogy két ilyen kukrikés, vagy tenge, én inkább úgy hívnám, mert késnek azért nem kés, annál nagyobb. Tehát két ilyen kukri, a penge van így keresztbe téve, és középen van a címer, jó pofa. Szóval, hogy a gurkák futamították meg őket. A gurkák a ugye, ja, tehát, hogy az indiai hadseregben a Himalájában két ilyen marha érdekes szakasz van. Nagyon jó róluk olvasni, meg vannak régi felvételek, meg mostaniak is, ez nagyon érdekesek. Az egyik a gurkák, a másik, az pedig ugye ők is a nagy kedvenceim, a Vikász Regiment, vagy a Vikász Batálion, vagy a Vikász Zászlóaj. A gurkák, azok képzeld el nepáliak, a vikász az pedig tibetiek, és régen, most már nem annyira, de régen nagyon sok tibeti menekültek közül, tehát amikor ugye 50-es években nagyon sok tibeti ment át Indiába, akkor a tibeti ilyen katonákból alakították meg a vikász regimentet, ők az Establishment 22, és nem is, mert Establishment 22, a 22-es alakulat, és hát róla különböző legendák is vannak, de a gurkákról is. Hogy van? A gurkáknál van egy olyan, hogyha kihúzza a pengéjét, a kukri pengét, akkor vérnek kell folyni. Tehát, hogyha a pengétnek vért kell érnie, tehát, hogy nem teheti úgy vissza a pengét, hogy az nem lett véres, és hogyha nem lesz véres harctól, akkor magát kell megvágnia, tehát de véresen kell visszatenni a pengét. Ezek a nagy dolgok. És tudod, a tengerészek is visznek mindenféle babanánkban. A gurkák is. Szóval, hogy a vikász az érdekes módon a vikászról az egyik legfőbb info az, hogy a 62-ben alapították egyébként az indiai-kínai határháborút követően. Tehát de határháború mégiscsak. És az indiai, ugye ez volt az első, amiről beszéltünk, hogy 62. novemberében alakították, és eredetileg a CIA és az indiai hírszerzés együttműködésével, hogy titkos műveleteket hajtsanak végre a kínai vonalak mögött. Ugye a tibetiek fizikailag nagyon jól viselik a Himaláját, a magasságot, ahogy ugye a gurkák is, ugye a nepáli urak is nagyon, nagyon jól viselik. Egyébként a vikászban, meg a gurkákban is, hanem nők is részt vehetnek, tehát hogy vannak ott miszterek, meg miszisek is. És hát ugye akkor tehát azért nem volt ez a technikai megfigyelés, meg drón, meg műhold követés, tehát hogy itt azért nem tudták annyira, úgyhogy simán bementek ott a susnyásba, az hegyekbe, az erdő között, és megfigyeltek, amit meg akartak. Szóval, hogy de végül is ilyen speciális hegyi hadviselésre, meg azért ejtőernyős, meg azért szabotázs akciókra is ilyen kiképzett kommandósok. Az is érdekes, hogy hivatalosan nem a reguláris indiai hadsereg, hanem a miniszterelnök alátartozó kabinettitkárság alá tartoznak a vikaszok. És De a hadműveletekben ott a hadsereggel együttműködve harcolnak. És a mai napig van ilyen ezrede, Vikas ezrede az indiaiaknak. Gurkái egyébként még a brit csapatoknak is van, meg az indiaiaknak is, az mind a kettőnek van. Gurkák egy része az nem is tudom, jelentős része. Pár zászlóalj van az angoloknak is. És a... Szóval, hogy már, igen, tehát, hogy a Vikas az a miniszterelnök, ki kabinet közvetlen felügyele alá tartozó titkos szervezet, olyan titkos, hogy még a toborzás pontos részleteit sem hozzák nyilvánosságra. Tehát nem tudjuk, hogy milyen szempontok alapján toboroznak Vikasokat, de azért a nyilvános katonai elemzésekből kirajzolódik egy kép, hogy mi történik. Az egész biztos, hogy már nem 100%-ban tibetiek, mint régen, a mai napon. Régen kifejezetten tibeti menekültekből hozták létre. A tibetiek között van egy úgynevezett kampatörzs, ők voltak a nagyon harcias kampatörzsek, közülük voltak a legtöbbek. Ők voltak a bázis. És most már elég vegyes az állomány, és hát ugye a nepáli gurkák is csatlakoznak, és akkor már ilyen vegyes csapatokban vannak. És itt most az történt, hogy ugye a tibeti fiatalok számára azért ez egy büszkeség, mondjuk érted, akik zászlóhoz tartozni, meg azon túl, hogy fontos meglehetési forrás, de a jogi helyzetük az, mivel nem a hadsereghez tartoznak, ezért eléggé sajátos, és ez a probléma itt egyébként, és mivel hivatalosan ugye nem az indiai hadsereg részei, ezért korábban kevesebb elismerést és alacsonyabb nyugdíjat is kaptak, mint hogyha hivatalos hadsereg tagjai lennének, tehát mint a normál katonák. Viszont pont az utóbbi pár évben amikor erről beszéltünk, hogy az indiai-kínai összecsapásokban elvesztették az életüket különböző indiai katonák, akkor például az indiai tévé közvetítette, amikor egy tibeti parancsnok az életét vesztette, és annak a tibeti temetését. Tehát az indiai tévé, megjegyzem, Narendra Modival az élen, olyan tiszteletet adott egy tibeti életét vesztett parancsnoknak, amikor az indiai határt védte, hogy ettől felment az ázsiójuk, az elismertségük, és ettől sokkal láthatóbbá tette a kormány őket, és nagyon, igen, és egy kicsit, mint hogyha növelte volna a jelentkezési kedvet is talán. Viszont a Kínában meg nagyon csúnya, ugye logikusan az ellenreakció az, hogy rájöttek arra, hogy a Vikasok milyen jók, ugye az indiaiaknál, milyen jók a tibeti harcosok, úgyhogy a kínaiak is elkezdtek, a kínai hadsereg, a PLA is elkezdett intenzív toborzásba a tibeti autonóm területen, és kifejezetten helyi tibeti fiatalokat soroznak be a saját speciális alakulatukban, ugye mivel ők genetikailag akklimatizálódtak az oxigénhiányos környezethez, szemben a belső kihan kínai katonákkal, és azért ugye ez egy olyan drámai helyzetet tud előrevetíteni, Bazsi, amikor esetleg egy konfliktusban azért tibetiek harcolnak majd tibetiekkel a kínai-indiai határon, ami tulajdonképpen ősidőktől ugye az ő földjük ott. A Natulhágónál, a harcoknál minden esetre a lényeg az, hogy ott helyreállt az indiai hadsereg önbecsülése a 62-es kudarc után. Na, játszunk egy kis zenét.

0: Tilos Rádió, B-Water, visszatértünk a zene után.
1: Igen, így van, hogy belefutottunk a BRICS kapcsán az India-Kína közötti határ villongásokba és feszültségekbe, idejutottunk egy csúcs találkozóból, mégpedig ebből bekövetkezett az, hogy most részletezzük, hogy milyen határvillongások és feszültségek voltak. Egyébként háborúnak is hívhatjuk őket, de mivel Kína nem háborúzott saját meghatározása szerint nagyjából az utóbbi 100 évben, ezért ez biztos, hogy ezek mind nem azok voltak. Most a Natula-hágó 1967-es összecsapásánál tartottunk, amit csak így az utolsó 100 évet nézem, akkor volt vagy 6-8 ilyen mini háború, de némelyik rendkívül véres. Itt nyerték vissza az indiak a 62-es vereség után az önbizalmukat, akkor megtámadta őket Kína szintén a határon, 67-ben szintén, de 62-ben India veszített, 67-ben India nyert, és hát ugye ez a Szikim terület fölött van ez a, de tulajdonképpen itt ez a hágó vezet át Szikim államtól egészen Tibetig, ugye Tibetet elfoglalta Kína, Szikim pedig úgy gondolta, hogy csatlakozik Indiához előbb-utóbb, és csatlakozott, ezt Kína nem fogadta el. Egészen 2003-ig nem fogadta el, tehát 2003-ban ismerte el Kína csak India szuverenitását Szikim felett. De ez ugye azért nem sok mindent jelent, hogy Kína ezt elfogadta, tehát ez egy mondanak sok mindent, aztán vagy úgy van, vagy nem. De ez egy nagyon necces övezet a mai napig. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt volt egy feszkó, és elmúlt, és minden megoldódott, és utána voltak diplomáciai beszélgetések, meg tényleg nagyon érdekesek a gurkák, meg a vikaszok, és de hogy 2003-ig tartott, amíg papíron megállapodtak, ez egy ilyen mérföldkő volt. Szóval, ha mutatnám azt, hogy ez egy olyan terület, amit Kína akarja, de hivatalosan lemondott róla, ami ugye azért tényleg nem sokat jelent, de azért a helyzet ennél árnyaltabb. Mindenesetre a hágó a hivatalosan elismert nemzetközi határvonalon fekszik, és Kína már nem kérdőjelezi meg, hogy Szikim, egyáltalán Szikim, az egy a Szikim állam, és az Indiához tartozik. És hát igen, egyébként ez egyszer volt egy szomorú sztori is, meg 2003-ban emlékeim szerint, amikor ez egy cserebere alapon működött, tehát, hogy amikor Kína elismerte, hogy Szikim Indiának az egyik állama, tehát, hogy Indiának része, akkor viszont sajnos India elismerte az, hogy Tibet Kínának a része cserébe, de hát ezt a békéért cserébe, ugye ott ez van rögzítve. És ez tök jó, hogy rögzítették, mert ez maradjuk ezek a diplomáciai közeledések, mert akkor megnyitották 2006-ban a Natula-hágót, a kereskedelemöt újra. Mégis a magát a hágót, ugye nem követeli magának Kína, a környéken azért rendszeresek a katonai súrlódások, mert hogy papíron hiában elismerve, eltérő határvonal értelmezések vannak a két ország között, és a Himalája pontos határvonalát, ugye ezt a line of factual controlt, ezt a tényleges ellenőrzési vonalat, mondjuk úgy, hogy a két hadsereg néha eltérően elemzi, vagy értelmezi, és emiatt előfordul, hogy a járőrök egymás területeire tévednek, azaz ugye Kína másképp értelmezi, tehát az indiai járőr azt gondolja, hogy a saját területén van, de mivel Kínában van egy kínai hivatalos térkép, amit mondjuk én se ismerek, ezért a kínai határőr már úgy gondolja, hogy az indiai járőr már az ő területén van, és akkor folytatódnak a változatosság kedvéért szintén a löbdösődések, vagy az összecsapások, vagy a hasonlók. És itt azért érdekes, mert ez a hágó más határ sokkal későbbi problémák miatt, például folyamatosan lezárják, kinyitják. Tehát a jelenlegi helyzet, tehát a mai napon az a helyzet a határnál, hogy a koronavírusnál például lezárták a járványnál, és akkor, mert ugye ott voltak a 20-20-as, meg 21-es galvanvölgyi határvillongások, úgyhogy ott akkor azt mondta India, hogy szia, és akkor le voltak zárva a hágon az átmenő forgalom évekig, és az teljesen megbénult, utána megint hosszas diplomáciai tárgyalások voltak, hogy stabilizálódjanak, és egészen odáig jutottunk, hogy most, egyébként azért jutott eszembe ez az egész, mert körülbelül két hete nyitották, és ez egy nagy hír volt az indiai újságban, hogy augusztusban újraindították a két oldalú határkereskedelmet a Natulá hágonnal, és akkor ez így kiszúrta a szememet, hogy mi van. És de hát a hágó egyik oldalán az indiai hadsereg, a másik oldalán a kínai hadsereg szerint a vízét tűnködülve várja, hogy mi lesz holnap, és ilyen tényleg ilyen bármikor történhet. Bármi, reméljük, hogy nem fog, de azért farkaszmed néznek egymással itt szerintem erősen. Sőt, olyan marha nagy a béke, Bazsi, hogy a Natula hágó látogatása a mai napig szigorú szabályozók között történhet, tehát nagyon kötött, mivel egy aktív, fokozott, védett katonai határövezetről van szó India és Kína között. Például te nem mehetsz oda, én sem mehetek oda, tehát ha meg is szeretném nézni, csak indiai állampolgárok látogathatják. Hát a kínai oldalon nem is beszélek, tehát hogy ott arra a tibeti oldalon eleve te nem mehetsz csak úgy oda, ahova akarsz. Kísérlet nélkül, tehát hogyha az indiai oldalra is szeretnénk megnézni, akkor csak indiai állampolgárok látogathatják, a hágóra külföldi állampolgárok, beleértve turistákat is biztonsági okokból nem kaphatnak belépési engedélyt. És vannak ilyen különböző, még ilyen nyitvatartási korlátozások a turistáknak, már hogy az indiai turisták mehetnek csak, tehát hogy napi 3 vagy 4 napot mehetnek csak oda, sőt a járművekre is van kiadott engedély, hogy napi körülbelül csak 200 jármű mehet, tehát hogy annál több nem mehet, de ezek mind szigorú engedélyekhez vannak kötve, tehát nagyon sokáig tart, míg ezeket a papírokat megkapod. Pluszba tök jó, hogyha ott vagy, mint én. Tehát, hogyha én India turist lennék, és olyan hülyeségeket akarnék megnézni, mint a Natula hágó és a farkasszemet néző katonák, de valószínűleg nem ezért mennek oda, hanem a csodálatos hegyeknek különböző spirituális dolgok miatt, akkor is fotózási tilalom van. Tehát kifejezetten nem szabad arra fele fotózni, egy képet sem készíthetsz ott fönt. Na, és akkor hirtelen el is érkeztünk a Tulung hágói incidenshez, ami itt egy 67-nél tartottunk, tehát volt egy 62-ben, rá 5 év múlva 67-ben, rá pedig az a 7, 8 évre pedig 75-ben, pedig a Tulunglá incidens volt, az Arunachal Pradesh-nél, itt, hogy kínai katonák Lesbből megtámadtak indiai járőröket, és hát ez volt az utolsó olyan hivatalos incidens, ahol lőfegyverek dőltek el a két fél között a 20-as évekig, tehát ott itt azért utána 35-40 évig nem. De pont azért ezért volt, ez is egy mérföldkő. Tehát ez egy kisebb, de fontos következményekkel járó eset volt. A Tulunglá az is egy stratégiai fontosságú hegyi hágó, Arunachal Pradesh-nél, és az történt, hogy hát igen, hogy a kínai határőr az megtámadott egy indiait, és akkor jöttek a lövések. A lényeg az, hogy itt a legfontosabbak azok a végül is ebből, tehát itt nem volt háború, tehát a legelső a 62-es volt azért 100 000 ember volt fönt a hegyekbe, tehát hogy az azért inkább háborúsnak tűnik. ez tényleg egy összecsapás volt, sőt, mit talán azt is mondanám, hogy erre még az incidens se rossz szó, hogy a legfontosabb az mégis a politikai és stratégiai következményei, ami az, hogy ilyenkor persze mind a kétféle rendkívül neves tiltakozását fejezi ki, hogy ki hol volt, de ez volt az incidens, amikor megtiltották a fegyverhasználatot a Himalájában. És ugye ez az, amiért most is pár évvel ezelőtt a Himalájában, amikor a tibeti katona meghalt, amit leadtak a tévében, ezek pépé verték egymást furkos botokkal és követkel. Lucille-okkal, tudod mi a Lucille? A Walking Dead-ben volt a rossz fiúnak egy olyan baseball ütője, ami különböző szögek álltak, kik bele voltak verő szögek. De hát ezek nem baseball ütők, hanem egyszerűen farönköket, és ilyenekkel verik pépé és halálra egymást a mai napon fönt a hegyekbe. Na, azért van mindez, mert itt a Tulunglánál megtiltották azt, hogy egymásnak, hogy fegyvert használjanak a határon. És innentől kezdve elvileg egy határmenti béke és megnyugvás állapot következett, de azért nem. Inkább egy kicsit így be lett fagyasztva ez a probléma jó sokáig. Viszont az a helyzet, hogy le fog járni az adásidőnk, úgyhogy most már csak még van az 1987-es Sundarang csúp incidens. Hát ez is csodálatos, hihetetlen. Na, és mindeközben, hogy vannak ezek az incidensek, meg vannak ezek a nem háborúk, mindeközben így, fú, pedig ez is milyen jó a Falcon hadművelet, itt milyen jó volt. Bazi, csináljunk ilyenekről még adást. Sokkal érdekesebb, mint a BRICS, semmibe maradtak.
0: Ugye? Szerintem is sokkal érdekesebb. Jó, figyelj, írjuk fel, hogy akkor majd a szeptember 28 után két héttel következő adásban, akkor majd ezt.
1: Ezt részletezzük, de hát az olyan butaság, amikor elkezdünk valamit, és a következő adásban részletezzük. Tudod, mi csodálkozom? Semmi nem telefonált be azért, amikor azt mondtam, hogy a Tibet újja projekt, azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy Tibet Kínának a jobb kezének a tenyere, és senki nem telefonált be, hogy akkor mi a bal keze.
0: Így van, hát most már ne is. Már mondjuk még van 5 perc, vagy 3,5.
1: Bennem emlékszem annó, én a Hendreitől hallottam ezt a sztorit, és esküszöm az volt az első bennem, és mi a bal kezem? De nincs egyébként bal kezem. Elárulom, hogy geopolitikai elméletekben Kínának nincs hivatalosan bal kezet. Ez a klasszikus metafora kizárólag a jobb kézre és Tibetre épül, de viccesen, érdekes módon, viccesen a szakértők és elemzők a balkéznek szokták én szimbolikusan Kelet-Türkesztánt, ugye az ujgurok területét, Szincsiángot értelmezni, hogy pedig ezt a csendes óceáni térséget, a Tajvant és a dél-kínai tenger, de ezt már tényleg csak azért, hogy így képletesen használják, hogy mi mindent akar elfoglalni, Kína vagy foglalt is el, de nincs valkész. Na jó, van, sziasztok, ez volt a B-Water, kicsit kevésbé összeszedett változata, majd ezt is csak azért tudtam, mert ez már annó itt volt a füzetkémben nagyon régóta, úgyhogy igyekszem készülni, lehet, hogy átadjuk a következő adást valakiknek. Egyébként pont akkor hozzám jön valaki, küldök konténert is dolgozok, egyet is küldök konténert az Magyarországra, és van egy ilyen spiribolt, ahol ilyen spirituális hangszereket, meg egyébként

0: Sziasztok, ez volt WeWater. Gyertek Balira, ha jó fej, tilosos csajok vezetésére vagytok kíváncsi, hogy mit árulunk el nektek Ázsiáról, kultúráról, vallásról, stb. Spiriről, az mondjuk pont nem az én oldalam, hanem az Eszteré. Úgyhogy gyertek bátram, nem tudom, hol jelentkezettek, mondjuk nálam, WeWater oldalon biztos, majd akkor adunk részleteket.
1: Ja.
0: De hajrá! Élvezzétek ki még a jó időt, meg a szép napokat. Nagyon jó lehet a szeptember. Nagyon hiányzik. WeWater! Szia, Olivier! Sziasztok, hallgatok!
1: Sziasztok!

A Tilos Rádió hírei következnek. Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozánni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjú borítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjúval, az menő, keep it wool, ismertette a HVG. A hozzájuk tartozó ki

0: Jósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat, a partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyúrgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jéghosszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket, osztja meg a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozánni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjú borítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjóval, az menő, keep it cool, ismertette a HVG. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat, a partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik, a fehér gólyák már augusztus közepén elmentek, az énekes madár szalakóták úgy szintén, a gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket, osztja meg a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

First, there was dark. There was dark. King, son, king, son.

Hotel, to the hill, to the hill.

You think about that.

Ez a Tilosságyó FM 90,3 és benne végek felé járt Boszabom Gyiatomanekkel, abban is egy szerintem egész érdekes, eklektikus turiszemle gurult itt az utóbbi két órában, az elején a svéd Coop, vagy még inkább Coop formáció, Coop Islands és Wild for Coop lemezeiről válogattam, aztán a Rökszop klasszikus Melody EM-jéről, illetve az Purlino különböző remixei is pörögtek, aztán jöttek sok ilyen pörgősebb téma, köztük sok olyan, amit Palotai apu szettjében is el lehetett csípni annó, itt-ott-amott szettjeiben. Aztán a végén még jöttek mindenféle United Fusion Organization témák, és itt a végén az Impulse Records kiadó a különböző számainak kortárs arcok általi remixei, például Pharrell Sanders, Astral Traveling-nek a Buzu Bazsu remixe, Szabó Gábor Mizreb című szerzeményének a Prefuse 73 remixe, és itt az utóbbi percekben Oliver Nelson-tól a Stolen Moments, és annak is a Telefon Tel Aviv átirata. Köszi a figyelmet, szép ősz mindenkinek, még felrakom Bonobo The Plug című szerzeményének Quantic általi átiratát, aztán jönnek a hírek és az, amiről nem lehet beszélni. Szép hetet mindenkinek, Tilos Rádió, majd mindjárt elmentem az adásnaplón is az elhangzott számok listáját, egy kicsit az archívumunk gyengélkedik, küzdünk vele, valamikor majd felkerülnek az anyagok és visszahallgathatóak lesznek élőben, remélem hallani lehetett. Szép hetet mindenkinek, sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A szolnoki Damjanics János Múzeum régészei szandaszőlős határában végeztek ásatást. Már a bejárás során számos kerámia töredék utalt egy 15.-16. századi település jelenlétére. Négy kutatóárok és több gödör feltárása igazolta is ezt. Több nyugat-keleti tájolású sírra bokkantak, ami arra engedett következtetni, templom kell légyen a közelükben. A maradványai elő is kerültek. Korabeli iratok alapján igyekeztek tisztázni a település nevét. Hál' az egykori falu és a szomszédos települések közötti birtokjogi vitáknak kiderült. Az előhely egyértelműen azonosítható a Nyénye nevű helységgel. Csupán családnevek őrzik emlékezetét, hiszen Nyényét írott forrás 1548-ban említi utoljára. Tárja fel a 24.hu. Szeptemberben évről évre jelentősen megnő az óvodai és iskolai légúti fertőzések száma. Döntően vírusos eredetűek, antibiotikum nem alkalmazható ellenük. Tévhit, hogy a gyerekek védekező rendszere nyár végére legyengül. Sajnos az immunmemória nem ismeri fel a változékony légúti vírusokat. Ecseteli dr. Kossuth Laura a gyermekgyógyász. Épp akkor, amikor korábban kell felkelniük, kevesebbet alszanak, megváltozik a napi rendjük. A zárt terekben több kontaktus éri őket. A visszatérés a nagyobb közösségbe lelki terhet is róhat rájuk. A legfontosabb ellenszer az elegendő alvás, a változatos étrend, a rendszeres mozgás, a kellő folyadékpótlás és a szabadban töltött idő, javallja dr. Kossuth és a sokszínű vidék. A túrázók a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék.
0: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt szokás szerint az Amiről nem lehet beszélni a Rádió Filozófiai Magazin műsorának mai 2026. szeptember 14-i élő adása. Hárman itt vagyunk élőben a stúdióban, mert hogy itt van velünk a zöld mikrofonnál Kristóf.
1: Sziasztok!
0: A kék mikrofonnál Jenő.
2: Sziasztok!
0: És én meg a pultnál Mikey. És ma is filozófiáról fogunk beszélgetni élőben. És ma is várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, észrevételeiteket, bármi ilyesmit a 061-215-37-73-as telefonszámra. Szerintem egy nagyon izgalmas téma lesz, aki látta a műsorajánlót, ez a téma nem más, mint az okság problematikája. Viszont mielőtt belekezdünk, két apróság, az egyik egy ilyen technikai dolog, ezt még nektek nem is mondtam, hogy egy hallgató jelezte, meg aztán ilyen belső tilosos információkból is tudom, meg is néztem, hogy van probléma a régebbi adások ilyen podcastként történő meghallgatásával, mert egyrészt, mintha a Spotify-ról, ahol ugye van a műsornak egy podcast oldala, és fönn volt az összes eddigi adás, gyakorlatilag a 90%-a eltűnt, egy pár maradt ott, nem tudom miért, illetve a tilos.hu archívumának a hozzáférhetőségével is voltak bajok az utóbbi napokban, az remélem, hogy vagy már megoldódott, vagy hamarosan megoldódik, szóval ezekért elnézést kérünk, de reméljük, hogy ezek megoldódnak, és a tilos archívum az valószínűleg hamarosan használható lesz, meg az Apple Podcast oldalon is fönn van minden adás, szóval itt tudjátok meghallgatni egyelőre, de reméljük, hogy a Spotify is rendben lesz hamarosan. Na, a másik pedig, hogy kaptunk múltkor, bár nem kötődött a múltkori adáshoz, kaptunk egy észrevételt, egy kérdést pontosabban, egy szerintem nagyon aranyos kérdést. A következő a kérdés. Kérlek segítsetek, a kresszit már nem segít, csak a filozófia. Lehet-e egy eszköz általában jármű, de konkrétan nem jármű egyik létező jármű kategória szerint sem? Az egyik AI szerint lehet ilyen, egy másik szerint nem. És itt jön egy idézet, amit valószínűleg egy AI írt a hallgatónak. A jelenleg hatályos kressz szerint járműnek minősülnek, ám nincsenek kategóriába sorolva, mármint valamik, azt hiszem, milyen rolleres ügy, de nem vagyok benne biztos, ami azt jelenti, hogy ugyanazok a közlekedési szabályok vonatkoznak rájuk, mint bármelyik másik járműre. De a baj az, hogy eltérő szabályok vonatkoznak a járművekre, attól függően, hogy melyik jármű kategóriába tartoznak. Analógia, írja a hallgató, lehet-e valami általában gyümölcs, de konkrétan nem alma, körte, stb. Nem tudom, tettek olyan, tehát hogy világos, valószínűleg bár nem írta le a hallgató, a kressz nevesít különböző fajta járműveket, és az a kérdés, hogy lehet-e valami jármű úgy, hogy egyikbe se tartozik, de mégis jármű. Hát, és hasonlóan lehet-e valami gyümölcs úgy, hogy nem alma, nem körte, nem baraz, semmi ilyesmi, de mégis gyümölcs.
2: Ugye első pillantásra, ugye a hallgatóknak mindig szoktam mondani, hogy ne keverjék össze azt, hogy elsődleges, meg másodlagos tulajdonság, meg elsődrendű, meg másodrendű, meg mit tudom, hányadrendű tulajdonság, ehhez képest mindig összekeverem. Tehát most akkor mindig elsőrendű tulajdonságot fogok mondani. Tehát ugye így nézzük, ugye meg szoktak különböztetni elsőrendű meg másodrendű tulajdonságokat. Az elsőrendű tulajdonság az, amit egy partikulár, tehát egyedi tárgy birtokolhat, vagy példázhat, ilyen például a piros. Másodrendű tulajdonság, vagy magasabb rendű is lehet, az amit egy tulajdonság birtokolhat. Tehát mondjuk a piros, az egy elsőrendű tulajdonság, ami egy asztalnak a tulajdonsága, és a szín, tehát hogy színnek lenni, az meg egy tulajdonságnak a tulajdonsága.
0: A piros az egy szín.
2: Igen, tehát a piros, igen, az egy szín. Ha így nézzük, hogyha ez tényleg így van, akkor nem lehet az, hogy valami mit tudom én, jármű, de nem.
0: Most hagyjuk is, maradjunk például a színnél, vagy a gyümölcsnél.
2: Nem lehet valami színes, de nem valamilyen konkrét szín, mert az a szín, színesnek lenni, az egy színnek a tulajdonsága, tehát valamilyen színt kell példáznia.
0: Igen. Bár, ha itt a metafizikai kérdésnél maradunk, szerintem az egy baromi izgalmas kérdés, hogy oké, ezt értjük, ezt szokták úgy is mondani magyarul, nem tudom, hogy hogy lehet jó, hogy ugye mondjuk a piros, az egy meghatározott tulajdonság, a színesnek lenni, az meg egy ilyen meghatározandó, determinable tulajdonság.
2: Igen, szerintem ez a kettő, tehát ez az elsőrendű, meg magasabb rendű, meg ez a determinate, ez nem pontosan fedi
0: egymást. Nem pontosan.
2: Ebben nem is akartam, ezt én sem nem látom pontosan, hogy ez hogy van.
0: De majd, hát, azért sokszor fedi egymást.
2: Sokszor általában, igen.
0: Igen, lehet, hogy vannak esetek, amikor nem pont ugyanarról beszélünk. Igen, és akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem kettő érdekes metafizikai kérdést is felvetez. Az egyik az a tulajdonságok metafizikája, hogy gondoljuk-e azt, hogy ilyenfajta második rendű, én nem szeretem azt mondani, ezt a másodrendűt, ugye ez magyarul ilyen degradáló szó, második szintű vagy második rendű tulajdonság, mint a színesnek lenni, az a valóságban létezik-e? Tehát, hogy ha gondolunk valamit a tulajdonságok metafizikáról, ez egy nagyon nehéz ügy egyébként, és most nem fogunk belemenni, megérne egy külön adást. Húha, választ megszakítja egy... Jó, hallgass.
1: És elrolleres telefonáló.
0: Halló, parancsai, kedves hallgató.
3: Sziasztok, Jenő vagyok. Bocsánat, hogy kinyitok akkor még egy fiókot itt a beszélgetésetekbe, de ha már itt tartunk a színeknél, meg a tulajdonságoknál, rajzórán sokszor elhangzik, hogy a fekete nem szín. Akkor ezt most filozófiai szempontból megközelítve mit lehet erről mondani?
0: Hú, köszönjük szépen.
3: Hallgatlak benneteket.
0: Jó, szia, köszi. Erre a kérdésre nem nagyon tudok válaszolni, mert itt nagyon messze vezetne az, hogy mi az, hogy szín. Vagy...
2: Igen, ugye erről volt szó, mert ugye, ahogy mondtad, hogy kéne erről egy külön adás, volt az univerzális problémáról.
0: Hát igen, de nem konkrétan a tulajdonság metafizikai, ez megint egy icipicit más.
2: Igen, na most ugye azért, hogy a tulajdonságok kapcsán mindig a színeket, az az legegyszerűbb példa, igen. Viszont az a baj, hogy például az ilyen kérdések, azok ilyen, tehát a színek, másfél nagyon speciális tulajdonságok, hogy egy csomó ilyen speciális probléma van velük, úgyhogy azért talán nem a legjobb példák, mert mindig lehet egy ilyet hozni.
0: Igen. Hát ez nehéz, egyébként nagyon nehéz, ugye attól függ, hogy valami hétköznapi fogalmát vesszük a színnek, vagy már beletesszünk valami empirikus tudomány által hát feltárt eredmények alapján definiáljuk. Úgyhogy ha a színt valahogy úgy definiáljuk, hogy valami, legalábbis valami köze van a hullámhozhoz, amit visszavernek tárgyak felszínei, akkor én nem is tudom pontosan, hogy a fekete az lehet, hogy ilyen módon akkor nem lesz.
1: Nem csak a fekete, a fehér sem.
0: A fehér sem.
1: Igen.
0: Igen, mert azok nem ilyesmik, hanem ott pont valami hiány van.
1: Igen.
0: Na jó, szóval ez messze vezet, kedves hallgató, nem tudunk kielégítő választ adni a kérdésedre, az a helyzet, csak ezt, hogy így kéne elindulni, és aztán nagyon messzire.
2: Hát szerintem azt azért nyugodtan mondhatjuk, hogy hétköznapi értelemben szín.
0: Hétköznapi értelemben akár lehet mondani, igen. Szóval visszatérve az előzőre, szerintem az egy tök érdekes kérdés, hogy vajon, ha alkotunk egy metafizikát, ontológiát a tulajdonságoknak, akkor ezek a második szintű tulajdonságok, mint a színesnek lenni, vagy gyümölcsnek lenni, ilyenek léteznek. Ez ugyanolyan értelemben létezik tulajdonság, már akik szerint egyáltalán tulajdonságok léteznek, mint olyan, ha ezt elfogadjuk, de ugyanúgy létezik-e, mint a piros, vagy pirosnak lenni. Ez szerintem rögtön egy érdekes kérdés, és szerintem különböző válaszok adhatók rá.
2: Igen, tehát ugye itt az a kérdés, hogy maga egy kérdés, hogy egyáltalán tulajdonságok léteznek-e, és ha igen, akkor micsodák. De ha erre válaszoltunk, akkor még mindig nem válaszoltunk a kérdést, mert a kérdés, hogy oké, akkor az ilyen első rendű tulajdonságok léteznek, de hogy vajon ez ilyen magasabb rendű tulajdonságok, mert ugye ez egyáltalán nem triviális, hogy abból, hogy léteznek színek, következik, hogy létezik egy olyan tulajdonság, hogy színes.
0: Bizony. És a másik nagyon érdekes kérdés, hogy vajon vajon a tárgyak, attól meg a tárgyak metafizikájára nézve, vajon úgy gondoljuk el a világot, hogy benne a tárgyak mindig úgymond teljesen meghatározottak. Tehát, hogy úgy szokták azt mondani a metafizikában, hogy ilyen maximálisan meghatározottak. Tehát, hogy ilyesfajta determinable, meghatározandó tulajdonságból valamilyen értéket fölvesznek. Ha jól tudom, ez ügyben vannak viták a kortárs ontológiában, én nagyon nem értek hozzá, de ez egy nagyon kérdés. Szerintem hétköznapilag úgy gondolunk rá, hogy igen, hogy minden tárgy különböző tulajdonságokkal rendelkezik, de ezek mind ilyen teljesen meghatározott első szintű tulajdonságok alapvetően, és önmagában nem rendelkezhet valamilyen ilyen második szintű tulajdonsággal, úgyhogy abban nincs elsőrendű. Szóval ez a válaszunk, hogy metafizikai értelemben nehéz elképzelni azt, hogy valami gyümölcs legyen, de se alma, se körte, se varas, stb. Na most egyébként akkor kicsit kibújik belőlem a jogász is, mert mindegy, én valamikor nagyon régen annak készültem. A jármű kérdése vonatkozóan az nem ilyen nagyon egyszerű a helyzet, meg kell nézni a kreszt, az a helyzet, mert ott el tudom képzelni, hogy vannak ugyan nevesített kategóriák, hogy milyen járművek léteznek, de lehet, hogy a jogszabály alapján, vagy a jogszabályok összessége alapján azt kell mondjuk, hogy van a járműnek valamilyen definíciója, és még akkor is járműnek számít valami, hogyha nem esik bele egyik ilyen nevesített alkategóriába sem, mert megfelel valahogy a definíciónak. Tehát, mint jogi kérdés, nem tudjuk a választ, de amúgy nagyon izgalmas a felvetés. Így. Jó. Hát akkor erről nagyjából ennyit. Reméljük, valamennyit sikerült segíteni a hallgatónak. Jöjjön akkor az okság, ami egy nagyon izgalmas kérdés. Szerintem én pár szót mondanék arról, legyen az a felállás, nagyon sokat tudok dumálni erről, azt hiszem. Megyünk, és akkor szóljatok bele, meg vitatkozzunk bizonyos pontokon, aztán meglátjuk, meddig jutunk, még az is lehet, hogy akár két adásnyi matéria is összegyűlt, mert ezt eldöntjük. Na, szóval, hogy ez egy olyan kérdés, ami szerintem, úgy általában én ezt szoktam gondolni a filozófiai kérdésekről, hogy van neki hétköznapi relevanciája szinte mindegyiknek, még akkor is a távol első pillanatban nem látszik, de ennek nagyon, mert hogy az a helyzet, hogy főleg a mai világban, ugye az egy ilyen jól ismert dolog, hogy rengeteg adatunk van, és ma már rengeteg összefüggést föl tudunk tárni az adatok között. Ugye jól tudjuk, hogy az AI ebben mennyire jó pláne, hogy olyan mintázatokat is föl tud az adatok közt tárálni, olyan korrelációkat, meg egyéb mintázatokat, amelyeket talán mi még nem is. Ugyanakkor mi nagyon gyakran, tehát az okság az egy ilyen hétköznapi fogalmunk, ez fontos tisztázni, egy ilyen hétköznapi fogalmunk az okság, és nagyon gyakran mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi okoz mi csodát. Bizonyos összegyűjtünk adatokat, hogy bizonyos dolgok változnak, növekednek, csökkennek, mit tudom én, micsoda, és vajon mi az oka? Most mindenféle adatot összegyűjt az AI, vagy mi, és köztük mintázatokat, de vajon ezek okság, itt okság bújik meg a háttérben, és itt valami oksági összefüggésre jöttünk rá, hogy ilyen adatok közti összefüggésekre jöttünk rá, vagy nem. Ez annyira eszembe jutott egy példa, amikor például ezen a fél ország, meg szerintem a fél világ vitatkozott, emlékeztek a COVID alatt, ugye különböző statisztikák készültek arról, hogy hol mennyi volt, melyik országban mennyi volt a COVID áldozat. De aztán ugye emberek, szkeptikusabb beállítottságú emberek elkezdtek azon kötözködni, hogy na jó, de ezt hogy nézik meg? Ki számít COVID áldozatnak, ugye? És akkor, hogy valaki elhúnyt, és esetleg kimutatták nála a COVID fertőzést. Oké, ez egy korreláció. Elhunyt, és a COVID-fertőzést kimutatták. De vajon ezt lehet azt mondani, hogy ő COVID-áldozat? Biztos-e, hogy a COVID-fertőzés okozta az ő halálát, és azon aztán rettenetesen sok mindenféle őrületes viták folytak, csak úgy mellesen mondom, hogy egyébként még ebben a rádióban is volt egy műsorsorozat, ami elképesztő részletességgel belement ilyen adatok elemzésébe, és kötekedett. Én nagyon szerettem hallgatni, bár Sok-sok, hogy mondjam, kritikát is felvetett, emlékszem, ez nagy port fert fel ez az adássorozat. Na mindegy, de szóval értitek a problémát, meg szerintem mindenkinek világos a probléma, hogy ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mert ugye más betegsége is lehetett, ki tudja, hogy valójában a COVID miatt halt-e meg, vagy ez valami, vagy a más betegség miatt, akkor is meghalt volna-e, ha nem lett volna covidos, vagy én úgy hallottam, nem tudom, hogy igazam van-e, aki ért az ilyen orvosi dolgokhoz, segítsen ki, ha ti, hogy például nagyon sok covid áldozat úgy halt meg, hogy felülfertőződött, tehát hogy legyengült a covid miatt, és ilyenkor elkapott valami fajta más kórokozó által, mit tudom én, tüdőgyulladás, ilyesmi történt. Vajon ezt mondhatjuk-e, hogy a COVID volt az oka, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy ez egy ilyen, hogy szokták mondani, ez egy ilyen abszolút földközeli probléma, nem pedig egy ilyen nagyon csak a filozófusoknak elvont
1: kérdés. Sőt, szerintem nagyon jól vezetett fel ezt a nagyon jó ötlet volt ezzel felvezetni szerintem, és egy emlékeim szerint arra hozták akkor ezt a megoldást, vagy egy javaslatot, hogy úgy lehet megnézni, hogy úgymond mi az, amit tényleg a COVID okoz, hogy megnézzük az előző évi ugyanolyan időszakbeli pontosan halálozásokat, akkor ahhoz képest a többletet vesszük. És ez volt egy bizonyos, hogy mondjam, iskola szerint teljes módszertan annak megnézni, hogy ki tényleg a COVID által halt meg.
0: Igen. Bár ugye ott is ugye vannak ilyen feltételezések, hogy hát az a mögöttes háttérfeltételezés, hogy kb. Mindig ugyanannyian halnak meg, mondjuk legalábbis egy szűk intervallumot, vagy nem 50-100 évek, mert ott változik azért a halálozás, de mondjuk egy ilyen szűkebb pár éves intervallumot nézve egy ugyanolyan méretű populációban ugyanannyi körülbelül a halálozás. Tehát, ha itt most van valami eltérés, kiugrás, az, és a változás az, hogy most van COVID, de persze ez csak az egyik különbség, mert számos más lehet, mindjárt mondok egyet, akkor valószínűsíthetjük, hogy azt nevezhetjük oknak. De ugye ezek ilyen háttérfeltételezések, ami most is ott van. Például a többlethalálozás ellen szól az, hogy valószínűleg még annál magasabb lehetett, mert ugye, mint szokták mondani, hogy például amikor COVID volt, ugye, akkor egy csomó korlátozás lépett életbe, például a közlekedés sokkal kevésbé volt intenzívebb, ami józan észre valószínűleg azt eredményezte, hogy kevesebb volt a közlekedési baleset. Tehát a többet halálozásán ebből a gondolat, mert arra vezető, hogy még több volt a COVID áldozat.
1: Meg ugye az influenza nem szedte az áldozatot.
0: Meg az influenza azért, nem szedte.
1: Visszatért, mert akkor az influenza történelmi mennyiségű áldozatot szedett, szóval így áll össze.
0: Szóval elképesztően nehéz. Tehát még ha olyan ügyesek is volnánk, ami egyébként a való életben ez se valósul meg soha teljesen, de hogy esetleg mondjuk a COVID kapcsán minden adatunk rendelkezésre áll, és látjuk az adatok közti összefüggéseket, akkor is baromi nehéz kérdés, hogy mit hívhatunk annak, hogy mi a COVID hatása.
2: De amit te most mondasz, hogy az a kérdés, hogyha feltesszük, hogyha pontosan tudnánk, hogy mit jelent, mi az okság, akkor is nehéz lenne megállapítani, hogy mikor áll fenn az okokozati viszony.
0: Most nem erre gondoltam, de mondjad.
2: Szerintem itt alapvetően ez a kérdés, amikor erről beszélünk, de ugye van egy mélyebb kérdés, húzódik mögött, hogy ami az igazi filozófiai probléma az oksággal kapcsolatban, hogy oké, de tulajdonképpen mit értünk azon, hogy valami okoz valamit?
0: Szerintem én erre felé akartam vinni, mert például az a példa, hogy meghal valaki, akinek van kimutathatóan COVID-fertőzött. Már nem emlékszem, hogy hívták a vírust pontosan, mindegy. Tehát az a vírus kimutatható a szervezetében. De minden másféle dolog is ott van, és mondjuk valami más alapbetegsége is volt, és így tovább. Itt fölveti az a kérdés.
2: Itt valóban fölveti az a kérdés.
0: Így van, hogy itt vannak adatok közti összefüggések. Ha tudnánk, hogy mit hívunk okságnak, mely adatok közti összefüggés számít okságnak, és melyek nem, akkor itt legalábbis elindulhatunk valamilyen válasz irányába. Úgyhogy ez szerintem fölveti az alapvető filozófiai kérdést, hogy mit hívunk okságnak.
2: Igen. Van egy ilyen aspektus.
0: Oké. Jó. A másik, amit, és akkor most úgy csapunk be, hogy ez azon kevés filozófiai problémák egyike, amire azt lehet mondani, hogy itt viszonylag jól datálhatjuk, hogy honnan ered. Itt talán nem igaz, bár biztos, hogyha alapos filozófia történészek lennénk, akkor tudnánk egy-két kivételt mondani, de azért rendszerűen nem igaz, hogy tudjátok, hogy már az ókori görögök is megjelenek, hanem ezt a kérdést úgy tűnik, hogy tényleg David Hume, 18. századi skót filozófus vetette föl, és méghozzá, hogy mondjam, az ő érdemes megvilágítani egy kicsit, megpróbálom, hogy ez nálam miért jött elő ez a probléma. Alapvetően azért, mert Hume, ugye, aki már hallott kicsit filozófia történetről, biztos tudja, úgy szokták elkönyvelni, hogy talán a legradikálisabb empirista filozófus volt, legalábbis ebben a nagy brit empiristák közül szokták mondani. És mint empirista filozófus, azt volt a fő tézise, hogy a világról szóló minden ismeretünk tapasztalatból származik. Nem tudhatunk semmit a világról tapasztalat nélkül. Oké. Hume úgy okoskodott tovább, hogy jó, de számos dolgot tudni vélünk, amit még nem tapasztaltunk. Tehát a hétköznapokban egyébként ez nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ha belegondoltok, hogy mennyi mindenről úgy gondoljuk, hogy tudjuk, amit egyébként konkrétan nem tapasztaltunk. Most ezeknek egy nagy része ilyen úgynevezett hallomásból való tudás, olvastuk, hallottuk, stb. És elhittük. Egyébként ott is szóba jön az okság, de most ebben nem akarom elvinni, mert ez izgalmas, de Hume ilyesmiket is mond, hogy például meglököm a egyik biliárdgolyót, a fehéret szokták általában dákóval meglökni, az neki megy a másiknak, a pirosnak mondjuk, és akkor még mielőtt neki menne, mikor látom már, hogy hozzáér, hogy jó úton van ott minden, akkor tudom előre, hogy ez a piros az meg fog mozdulni. Méghozzá, hogy kb. Azt is be tudom lenni, hogy milyen irányba. De honnan tudom, még ez nem történt meg, tehát még nem tapasztaltam. Vagy ilyeneket mond, hogy találok egy lakatlan szigeten egy órát, akkor tudom, hogy itt már járt ember. Na honnan tudom, nem láttam, nem tapasztaltam. Szóval ez érdekelt egy Hume-ot, hogy tudja végigvinni azt a projektjét, hogy tényleg csak tapasztalatból tudhatunk a világ dolgairól, a tényeiről, ha úgy tűnik, hogy van egy pár olyasmi, amit tudni vélünk, de nem tapasztaltuk. Na most azt mondja Hume, hogy ilyenkor valójában mindig ilyen vélt vagy valós, most ezt direkt mondom ilyen homályosan, oksági összefüggésekre támaszkodunk. Hát onnan tudjuk, hogy el fog indulni a piros, hogy a fehér az meglaki a pirosat. És azt tudjuk, hogy az azt fogja okozni, ha neki megy, hogy elindul a piros. És Hume tovább kérdez a maga, hogy mondjam, szellemiségében nagyon következetes, hogy jó. Tehát akkor vannak ilyen oksági összefüggéseket, amit tudunk, például, hogy egy mozgó biliárdgolyó neki vagy másiknak, az azt okozza, hogy a másik elindul, ugye? Vagy órák nem teremnek a semmiből, hanem azoknak volt valami emberi ilyen kézműves mesterségbeli műveletek az okai, hogy azok, meg az, hogy valaki ott járt, az volt az oka, és így tovább. Tehát vannak ilyen oszsági összefüggés, amit tudunk. De ezt honnan tudjuk, kérdezi Hume. Honnan tudjuk azt, hogy ilyen oksági összefüggések léteznek a világban? És az az ő válasza rá, hogy hát ezt is csak tapasztalatból tudjuk. Hogy például az előző példára nézel, hogy az, hogy az egyik biliárdgolyó, ha neki vagy a másiknak, az azt fogja okozni, hogy a másik elindul, azt onnan tudjuk, hogy már sok ilyet, vagy hasonlót láttunk, ez messze vezet ez a hasonló, mert ha azt mondanám, hogy sok ilyet láttunk, arra könnyen valaki ellenvethetné, hogy valaki, aki még sose látott biliárdmérkőzést, meg biliárdgolyókat, az is fogja tudni előre, ezért kell az, hogy hasonlót, és abból most nem menjünk bele, hogy mi számít hasonlónak, meg hogy. Tehát azt állítja Hume, hogy valójában ezt onnan tudjuk, hogy nagyon sokszor láttunk, ilyet vagy hasonlót. Az az állítása, hogy egy született csecsemő, ha ki tudnánk kérdezni, ahogy nem tudjuk, mert ugye ez nem olyan egyszerű, újszülötteknél, ő nem tudná, hogy mi a helyzet, el fog-e indulni, vagy nem. Egyébként azt hiszem, ezt meg is erősítették aztán 20. század második felében ilyen csecsemő kísérletek. mindegy, ez egy külön iparág, és tök izgalmas, ez csecsemő kísérletek. Sok izgalmas filozófiai kérdést van, amihez fontos empirikus adalék, ha valahogy megpróbáljuk kideríteni, hogy a csecsemők mit gondolnak, vagy mit várnak el, vagy ilyesmi. És nehéz módszertanom, hogy ezt hogy sikerül megtudni, de ebben most nem menjünk bele, de vannak ilyenek. Oké. Na de mondja Hume, hogy de mi is az, amit pontosan sokszor tapasztaltunk. És hát itt van az ő igazi ilyen radikális tézise, vagy ilyesmi, hogy ilyen szakítása a korábbiakkal, hogy hát valójában persze csak azt láttuk sokszor, maradjunk ennél a példánál, hogy megy egy golyó, odaér a másikhoz, hozzáér, és a másik elindul. Azt, hogy okozza, most így ilyen radikálisan mondom, mint egy harmadikat. Van a két mozgás, a fehér golyó mozgása, meg a piros golyó mozgása, köztük az érintkezés, de ott nem látunk valamit, amikor éppen okozza. Nincs ott egy harmadik. És akkor azt mondja, hogy hát valójában az történik, hogy ha sokszor látunk két eseményt, ez nála fontos, hogy itt eseményekről van szó, két eseményt egymás után bekövetkezni, miközben mindig úgy, hogy az egyik, az A esemény, az megelőzi a B eseményt, de rendszerint így együtt járnak, akkor erre szoktuk azt mondani, hogy akkor okozza. Most ez miért olyan izgalmas tézis? Hát azért, mert Hume ahhoz is ragaszkodik, ami ez talán még mai napig is mondjátok, hogyha nem, de most így hirtelen gondolkoztam, szerintem ezt a mai napig is mindenki így gondolja, hogy a tapasztalat maga, igen, ez bonyolult, most már magam is rájöttem, szóval a lényeg az, hogy Hume azt gondolja, hogy a tapasztalat az esetleges. Már abban az értelemben, hogy ezt ugye Kant fogalmazta meg később nagyon szépen, veretesen a tiszta ész kritikája bevezetésében, hogy ugye úgy fogalmaz Kant, hogy a tapasztalat csak azt mutatja meg, hogy ameddig, legalábbis eddig tapasztaltuk, mindig az történt, hogy így és így történtek a dolgok. Mondjuk A esemény mindig követte egy B esemény. De azt nem tudja megmondani a tapasztalat, hogy ez ne lehetne másképp is. Akárhányszor is látom, semmi nem zárja ki, hogy n-szer látom, és az n+1-nél meg nem így történik. Tehát azért, mert eddig mindig így történt, ugye ez az indukció problémája, abból nem következik, hogy ne történhetne másképp. És ebből Hume azt a következtetést vonja le, hogy tehát hogyha az okságot ilyesfajta együttjárásként definiáljuk, bár erről majd mindjárt mondok egy szót, nem biztos, hogy Hume-ot így érdemes érteni, hogy így definiálja, akkor az okság az nem egy szükségszerű viszony. Nem az történik, hogy itt valamiképpen, ha A esemény bekövetkezik, tehát neki megy a fehér golyó a pirosnak, akkor szükségszerű, hogy a piros elinduljon. Semmi szükségszerű nincs benne.
1: Sőt, ugye szerintem az a nagyon izgalmas benne, hogy nem csak, hogy nincs benne semmi szükségszerű, hanem egyáltalán az is felmerül, hogy van-e ilyen, vagy létezik-e. Tehát, hogy mert amit látok, az a biliárd golyó, a fehér, meg a piros. És akkor azt szoktuk mondani, vagy az ilyen common sense elképzelésünk, hogy valahogy a fehér okozza, vagy valami ott így okozza a pirosnak az elmozdulását. Tehát, hogy úgymond metafizikailag létezik valami. Van ez az okozás, ez egy dolog.
0: Igen.
1: Ami amúgy egy, megint a common sense elképzelésén, egy szükségszerű kapcsolat. És ugye a Hume szerintem egyrészt azt kérdezi meg ilyen nagyon erősen, hogy ez egy szükségszerű kapcsolat-e. Másrészt magát azt a dolgot, hogy egyáltalán nem csapjuk-e be magunkat, hogyha úgy beszélünk erről, mint egy valami, mint egy dolog. Maga ez az okság, ez az okozás, mint olyan egyáltalában van-e? És ez szerintem egy kicsit más kérdés, amint sem vagy szükségszerű vagy sem. Ez talán egy még hogy mondjam, radikálisabb felvetés.
2: Igen, tehát ugye itt Hume-nál egy csomó minden még nem válik el tisztán. Csomó kérdés, ami aztán később, később tisztán elvánt. Ugye egyfelől van az a kérdés, hogyha látom, hogy A esemény típus mindig B esemény típus követi, ha sokszor láttam, honnan tudom, hogy ez be fog következni a jövőben is. De ugye ez önmagában egy ismeretelméleti probléma, az indukció problémája. Az más kérdés, a hétköznapokban azt mondják, hogy okoznak, de ennek így önmagában még nincs köze az oksághoz. Azt mondanánk, hogy azért, mert hogy A okozza B-t. Ugye a második probléma az az, hogy ugye Hume, mint radikális empirista, azt fogja mondani, hogy csak onnan tudjuk, valamiről van, arról mondhatjuk, hogy tudjuk, hogy van, amit tapasztalunk. És ugye van két esemény, ami egymást követi, vagy nem egymást követi, egyik A eseményt követi a B esemény, de valójában csak az egymás utániságot tapasztaljuk, azt a relációt, ami köztük van az okozást, amit ezt nem tapasztaljuk. Tehát ez egy másik probléma, hogy bármi is az okság, nem tapasztaljuk. Ugye a harmadik probléma meg az, hogy de van egy az okság fogalmú, hogy ilyen is, hogy valamilyen módon az ok teremti, szükségszerűsíti az okozatot. Tehát ha megtörténik az ok, akkor nem tudni nem megtörténni az okozat. És ez még egy harmadik probléma, még az előzőtől is különböző probléma, nem csak arról van szó, hogy nem látjuk bármi is legyen az ok, hanem hogy egy empirista világképben ilyen szükségszerűség nem fér bele, mert a klasszikus empirista világképben a szükségszerűség az csak a logikai szükségszerűség lehet, hogy nem tudom elgondolni A-t B nélkül. Viszont azt el tudom gondolni, hogy elkezdem melegíteni a vizet, és az nem melegszik meg. Tehát ebben nincs logikai ellenmondás. Tehát ugye egyfelől van egy ilyen ismeretelméleti probléma, hogy bármi is legyen az ok, nem látom. Másfelől egy ilyen metafizikai probléma, hogy bármi is legyen az ok, azt gondoljuk, hogy az ok az valami szükségszerűségreláció, de egy empirista világképben ez nem lehet szükségszerű. Csak a logikai szükségszerűség lehet szükségszerű.
0: Bizony. Akkor itt az utolsóra csapok le, és aztán még gyorsan reagálok a korábbiakra is, hogy hát ezért volt Hume elképzelése, hogy mondjam, ezért vert fel olyan nagy port, és számított valami radikális tézisnek, mert korábban azért hajlamosak voltak. Egyébként szerintem nekem az a tanítási tapasztalatom, hogy az átlag emberek ma is, hogyha sikerül belőlük ezt, ez nehéz, hogy jó, hogy mondjam, az intuíciót így kihozni belőlük, hogy koncentráljanak erre a kérdésre. De akkor szerintem az átlagemberek ma is, és korábban hát a filozófiában is valahogy ilyen magától értetődőnek tekintették, hogy úgy mondjam, ha megismerjük ezeket az oksági viszonyokat, aminek nagyon sok köze van ahhoz, amit erre majd meg fogunk beszélni talán, a természettörvényeknek szoktunk nevezni, hiszen például ezek a dolgok, hogy egy mozgó test, aminek van lendülete, tömege, mit tudom én, az, hogyha hozzáér egy másikhoz, akkor átadja a mozgást, mit tudom, ezek ilyen természettörvények. Szóval, hogy ha ezeket megismerjük, akkor úgymond ilyen, hát így a világ alapszerkezetébe nyerünk bepillantást, méghozzá valami olyasmi, ami szükségszerűen úgy van. És nagyon hasonlóan gondolták ahhoz, mint ami a logikai szükségszerűség. Tehát, hogy nagyon hasonlóan gondolták azt, hogy vegyük azt a következtetést, ugye ez a klasszikus izé, amivel szokták, egyébként tévesen szokták az arisztotelészi szillogizmusokat elmesélni, ugye, hogy első premissza, hogy minden ember halandó, második premissza, hogy Szokrátész ember, és abból akkor következik, hogy Szokrátész halandó. Fun fact, ez nem igazi arisztotelészi szillogizmus, de ez mindegy. Tehát, hogy ha igaz az első kettő, hogy minden ember halandó és Szokrátész ember, akkor nem lehet, hogy nem igaz az, hogy Szokrátész halandó. Az mint egy maga után vonja a szükségszerűség, és ugyanígy gondolták el azt a dolgot, hogy hát, ha igazak a kezdeti feltételek, hogy megy a golyó, neki megy, van neki mozgásra, ott áll szabadon, tehát nincsen valahogy lecövekelve, és így tovább. Piros golyó, akkor az el fog indulni, és logikailag ugyanúgy következik. És Hume ezt bontotta szét. És azt mondta, hogy nem. A valóságban az ilyen oksági összefüggés, ilyen oksági okoskodások, azok nem olyanok, mint a logikai következtetések. És a valóságról, a tapasztalati, fizikai valóságról, ami tapasztalat, csak tapasztalat útján tudunk hozzáférni, épp ezért semmifajta ilyen szükségszerű állítást nem tehetünk. Hát ez az igazi radikalitás részlet, még további következményei vannak, ami most nem akarok belemenni. Amit te mondtál, Kristóf, az meg, szóval ott tényleg Hume-ot, ha jól tudom, tényleg kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik szerint azt mondja, hogy az okság az nem más, mint ilyen regularitás, mert elméletelen az okságnak a regularitás elmetek, tehát hogy két jelenségnál a főleg esemény együtt jár rendszeresen. Ez az okság. A másik elmélet szerint azt állítja, hogy nincs is olyan, hogy okság, ami valójában van, az csak regularitás, és mi szeretjük belelátni ezt az okságot, ez a mi
1: hát ez egy pszichológiai kategória is, igazából nem metafizikai vagy.
0: Ez nagyon hasonló ahhoz, hogy, és ez fontos belátni mindig, hogy ez két különböző dolog, mint ami az elme filozófiában, hogyha valaki azt gondolja, hogy a mentális állapot, mondjuk a gondolatok, azok voltak éppen neurális folyamatok, amik az agyban zajlanak le, azt is, ha csak ilyen pongyolán fogalmazunk, akkor kétféleképpen lehet érteni. Az egyik szerint a gondolat nem más, mint neurális valami állapot vagy folyamat az agyban, a másik szerint nincsenek is gondolatok, pusztán neurális folyamatok. Hogy Hume melyiket gondolta, sajnos szerintem ezt így nehéz kisilabizálni, mert nem, ő maga valószínűleg nem volt még teljesen tudatában ennek, hogy ez egy fontos különbség, és precízen kéne fogalmazni. És az viszont teljesen igaz, amit mondott a Jenő, hogy de ezt viszont szerintem tudatosan csinálta, itt nem egyszerűen nem tudatosult bele. Tudatosan ő azt gondolta, hogy minden metafizikai fogalmunkat vissza kell tudni vezetni ismeretelméleti igen. kritériumra. Igen. Tehát, hogy nem érthetjük, mi az okság. Tehát az, hogy mi az okság, azt csak akkor adhatunk rá egy választ, ha valami olyan kritériumokat adunk meg, hogy ezt tapasztalatilag, mondjuk kicsit modernebb kifejezéssel, tapasztalatilag ellenőrizni tudjuk.
2: Hát igen, ugye mond olyat is, hogyha megnézzük, nem szó szerint, de ez a lényeg, hogyha nézzük meg a könyveket, a metafizikai könyveket, és az állítások vagy tapasztalatilag igazolható benne, vagy ilyen logikai kapcsolat van, hogyha olyat ír a könyv, ami egyik se, akkor azokat tűzre kell vetni, azokat a könyveket, valami ilyesmit ír.
0: Igen, így is van. Ez a kisebbik, amelyiknek a, nem a treatise-nek, hanem az inquiry-nek a vége, az utolsó mondatai, ezek így van. Na jó, szóval ő ezt állította az okságon. De most manapság egyébként, mivel mi már nem vagyunk olyanok, hogy automatikusan azt gondolnánk, hogy minden metafizikai kérdés valójában ismeretelméleti kérdés lesz, ezért külön választható, és azt szokták mondani, hogy külön lehet választani az okság kapcsán ezáltal két projektet. Az egyik a metafizikai kérdés, hogy mi az az okság? Van-e olyan, hogy okság a világban is, és ilyesmi? A másik pedig nem ismert, inkább szemantikai kérdésnek lehet hívni, hogy mit hívunk okságnak voltak éppen, mit értünk ezen. Ugye ez, amikor ilyen szemantikai kérdéseket vetünk föl, itt mindig az a terv, hogy hát ez egy ilyen homályos, nehezen megfogható fogalom, próbáljuk meg világosabb, jobban megfogható fogalmakra ban definiálni, vagy ilyesmi. Csak úgy, ez sokszor előfordul, és egyébként szerintem minden filozófiai fogalomnál eljut egyszer oda, hogy valaki azt mondja, hogy nem sikerültek ezek, akkor vegyük azt, hogy nem baj, akkor ez legyen egy alapfogalom. ez a kedvencem, így szoktak zajlani. Mert ugye aztán világos mindenkinek, hogyha én egy fogalmat megpróbálok más fogalmakkal definiálni, akkor feltétlenül, hogy ezeket a más fogalmakat már értjük. Na, persze, ha valaki felveti, azokat is meg lehet próbálni definiálni, de ez vagy a végtelenségig tart, és akkor fölösleges az egész, vagy azt gondoljuk, hogy vannak ilyen alapfogalmak, amiket meg nem kell különösebben definiálni, és akkor mindig jön egy idő múlva, amikor egy ilyen nehéz, homályos fogalmat próbálnak definiálni, és sokkal nem sikerül, azt mondjuk, hogy de mit erőlködünk? Hát ha úgyis vannak alapfogalmak, amiket nem kell definiálni, akkor legyen ez az, és kész. És akkor megvan oldva. Na jó, ez csak úgy mellesleg jegyeztem meg. És még azt is megjelzném, hogy azért a kettő nagyon erősen összefügg. Bármennyire is úgy érezzük, hogy más dolog a ontológiai vagy metafizikai kérdés, és más dolog a szemantikai kérdés, azért nagyon erősen összefügg, Oda-vissza mind a két irányba meghatározzák azt, hogy miket lehet adni, hiszen az, hogy mit értünk okságon, ha adunk erre egy szemantikai jellemzést, akkor az beszűkíti a kört, hogy mit gondolunk arról, hogy ez van a világban, vagy nincs, vagy milyen formában van. És viszont, ha van egy képem arról, hogy milyen a világ, az azért, hogy mondjam, szűkíti a lehetőségét annak, hogy hogyan definiáljam az okságot. De egyébként azért azt mindig én szeretem hangsúlyozni, hogy tényleg különbözőek ezek, mert sok filozófiai fogalom kapcsán itt is lehet olyan, bár most így hirtelen tudom, hogy van egy ilyen elképzelés, de sok filozófiai fogalom kapcsán létezik az létezik az a kombó, hogy valaki definiálja, hogy mit értünk egy bizonyos fogalmon, és azt mondja, hogy ja, de ilyen nincs. Uh-huh. Tehát, hogy a valóságban nincs ilyen. Ezt értjük rajta, de a valóságban nincs. Hát például...
1: Hát mondjuk Isten, agyata Isten tudná definiálni, hogy mi. Így Isten van. Csak azt mondja, hogy éppen nem létezik.
0: Így van. Például. Nagyon jó példa, de gondoltam például egy ilyen radikális szkeptikus a tudásra, lehet, hogy mit hívunk tudásnak, és olyan pedig nincsen. Tehát, hogy ez tényleg két különböző történet. Jó. A nagyobb, ja igen, van még egy dolog, amivel azt csak úgy megemlítem, mert kevesebbet fogunk vele foglalkozni, hogy ugye az okság azért az valószínű, hogy valami fajta viszony. Azt mindenki így gondolja, két valami között áll fönn, és ez egy rögtön egy nagy kérdés, hogy két mi között áll fönn. Milyen típusú dolgok azok, amik között fennáll az okság? Mint láttok, hogy Hume leginkább eseményekben gondolkozik. Egyébként szerintem, nem tudom ti, hogy
2: látok. Expliciten nem mondja.
0: Na, expliciten nem mondja, nem tudom ti, hogy látjátok meg. Nekem valahogy az az érzésem, hogy ez a legtermészetesebb, de lehet, hogy ebben is tévedek.
2: Hát szerintem ma legtöbben, hogyha nem is... amikor éppen nem ezzel a problémával foglalkoznak, mert speciálisan azzal, hogy mik az oksági viszonyra látomai, akkor így példaként eseményeket szoktak hozni. De egyébként ugye még kettő ilyen nagyobb jelölt van rá. Az egyik a tények, a másik a tulajdonságok.
0: Bizony.
2: De a legtöbben szerintem azt mondanák első pillanatban, hogy események között áll fenn az okság.
0: Igen. Egyébként még egy pillanatra visszatérve, hogy ez miért érdekes, az a helyzet, hogy ugye, amivel kezdtem, hogy itt nagyon sokszor az okságra vagyunk kíváncsiak. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az oka valaminek itt a Covid példánál is. Ez ugye egy nagyon régi hagyomány, Galilei nevével szokás azt kötni, egyszerűen beszélgettünk egy régi adásban, hogy minden rendes tudományos magyarázatnak oksági magyarázatnak kéne lennie. Tehát ha tényleg alapos tudományos választ szeretnénk arra adni, hogy a magyarázat az valami olyasmi, ami a miért kérdésre választ ad, és ha tényleg rendes tudományos magyarázatot akarunk valamire adni, hogy miért van valami úgy, ahogy van, akkor oksági.
2: Hát ezzel vitatkoznék.
0: Na, vitatkozzál, hát, mert közben én keresek zenét.
2: Ugye egy külön kérdés, ugye a tudomány filozófiában ez a magyarázat kérdés, ami persze összefügg az oksággal, de azért azt sokan azt hallják, explicite kikötik, hogy bár a legtöbb magyarázat valóban oksági magyarázat, de nem minden magyarázat. És ugye ilyen példákat szokás hozni, hogy azt látom, hogy nem tudom milyen madárfaj folyamatosan repülnek a fejem fölött, és akkor én ezt nem tudom, hogy miért repülnek, és akkor ezt én ilyen téli vándorlásnak, vagy nem tudom, hogy értelmezem, ilyen téli vándorlásként, hogy ugye amikor van madarak, így Afrikába mennek télen, vagy össze, vagy itt amikor. És hogy akkor ez egy magyarázat, hogy most miért látom meg repülni, mert csinálják a téli vándorlást, hogy ilyen szépen fogalmazzak. De ugye ez egy nem oksági magyarázat lesz, mert nem arról van szó, hogy a téli vándorlásuk okozza az ő repülésüket, hanem az ő repülésük maga a téli vándorlás.
0: Igen. Tehát... Jó, ez nagyon messze vezet, de erre sokan mondanak, hogy akkor ez nem is volt egy rendes tudományos magyarázat. Tehát, hogy...
2: Igen, jó, hát persze ezt lehet mondani.
0: Innen, ez egy nagy kérdés, de szóval van egy ilyen nagy hagyomány, hogy egy rendes tudományos magyarázatnak okságinak kell lenni. Ez nagyon messze vezet, mert ez a teleológikus magyarázatokat akarja kizárni alapvetően. És itt tart. Csak ezért azért mondtam, hogy viszont, hogyha így nézzük, akkor nem feltétlenül csak az események okaira vagyunk kíváncsi. Uh-huh. Tehát miért az a helyzet, ami egy tényállás fönnáll, és itt tovább. Szóval, hogy hogy mondjam, ilyen értelemben csak azért akartam ezt behozni, hogy ilyen kontextus függő, hogy mire koncentrálunk, eseményekre, tényekre, az események kapcsán tulajdonságokra majd vissza fogunk térni.
2: Hát akkor még csak, hogy még tovább bonyolítsuk, akkor az is kérdés, hogy tulajdonképpen mi a különbség az események meg a tények között.
0: Abszolút.
2: Van az eseményeknek is olyan definíció, ami gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a tény definíciójától. De ugye ez már nem az okság kérdése.
0: Nem, bizony. És akkor ezen a ponton tartunk is egy kis szünetet, mert jó sok ideje dumálunk. És jön egy kis zene, aztán jövünk vissza, a zene pedig egy viszonylag új felfedezés, ami egy nagyszerű album Roy Haynes-től egy élő koncert, ez nem sokáig jövünk vissza, nem menjetek messze.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a Amiről nem lehet beszélni műsorát, filozófiai magazin műsor itt a Tilos Rádión. Továbbra is várjuk az esetleges észrevételeiteket, hozzászólásaitokat a 061-2-15-37-73-on. Na szóval az okság problémájáról, akkor már úgy Hume-ot nagyjából kiveséztük, és azt a kérdést nem boncolgatjuk tovább, hogy mik a, úgymond a relátumok, tehát mik között áll fenn a oksági viszony, események, tények, vagy tulajdonságok, vagy valami más. És akkor nézzük alapvetően a szemantikai elméleteket, tehát hogy mit értünk azon, hogy okság, vissza tudjuk-e vezetni valamilyen világosabb fogalmakra. Ugye maga a Hume-i projekt, ha úgy értjük, hogy Hume egy ilyen projektben volt, akkor az lenne, amit már mondtunk, hogy a regularitás elméletet vallotta.
1: Hát ugye még mond más kritériumokat is a regularitás, mert ő is észrevesz, hogy igen. Önmagában a regularitás nem jó.
0: Igen.
1: Mert egy csomó regularitás van, ami nem okság. Például.
0: Egy pillanat, csak persze, csak először még egy picit a motivációját azt érdemes tisztába rakni. Voltak éppen a regularitás elmélet, tehát az, hogy két, mondjuk maradjunk az eseményeknél, két esemény közt megfigyelt állandó kapcsolat van. Méghozzá nem is akár milyen, mert van az az ismert mondás, hogy ha ugyanaz az ok bekövetkezik, akkor biztos, hogy bekövetkezik ugyanaz az hatás is, de ugyanaz a hatás az nem feltétlenül ugyanazon oknak tudható be, tehát egy hatást különböző okokkal is elő lehet idézni. Lásd a Covid példát, tehát az, hogy valaki elhunyt, nem biztos, hogy jó, ez buta példa volt, mert a Covid-tól nem biztos, hogy valaki meghalt, hála jó Istennek, de mondjuk egy szívlövés az halált okoz, mert valahányszor van szívlövés, akkor van halál is, de fordítva persze nem így van, mert máskor is sajnos meg lehet halni, tehát visszafelé nem működik. Tehát úgy értjük a regularitás elméletet, hogy egyrészt meg kell előznie az oknak az okozatot, erről is egy

0: azért véletlen, mert nem fordul elő rendszeresen. Tehát, hogy úgy tudjuk kiszűrni, ez a mögöttelnek a elméletnek ez a motivációja, hogy azt nevezzük okságnak, ami rendszeresen előfordul. Jó. Akár kivétel nélkül. Jó. Na most, te már rögtön említetted egy problémáját, hogy előfordul az, hogy bizonyos dolgok egymás, tehát hogy ilyen regulárisan, rendszeres együtt járnak, de mégsem okság. Most nem tudom, mire gondoltál.
1: Hát ugye különféle típusú példákat lehet hozni.
0: Igen.
1: Például, amit feltesszük, hogy minden holló fekete, ugye akkor a feketesség meg a hollóság mindig együtt jár, de azt nem gondolnánk, hogy a feketesség okozza a holló hollóságát.
0: Vagy fordítva.
1: Vagy nem tudom, a hétfőt mindig a kett követi, de nem gondolnánk, hogy a hétfő okozza a kednek levés.
0: Igen.
2: Hát még szerintem egy jó példa, leesik a barométer, jön a vihar, de nem a barométer leesik, és okozza a vihart.
0: Így van. Na most ez az utóbbi példa, amit talán még a hollós és a feketére is ráhúzható, de ebben bizonytalan vagyok, azt a közös ok problémájaként szokták felvetni, és ez az, amit már Hume maga is tudott. Tehát ugye ennél a példánál, hogy leesik a barométer, és vihar lesz, de nem a barométer leesése okozza a vihar, pedig állandó együttjárásban vannak. Ez ugye azért van, mert hogy van valami közös okuk, a légnyomás csökkenése. Jól mondom? Akkor, és akkor van vihar?
1: Mindegy, van valami.
0: Azt hiszem, igen. Jó. Így van, és ilyenkor ugye, tehát hogyha egy oknak több hatása van, akkor a hatások is együtt járnak, de azok nem egymás okai. Na most erre, illetve egy másik problémára, amit mindjárt mondok, a másik probléma, van egy elmélet, ami igyekszik ezt megoldani, ami talán a legcizelláltabb verziója ennek a regularitás elméletnek. A másik probléma az az, hogy valójában, amik tényleg együtt járnak, még ha meg is figyeltünk ilyen regularitásokat, azok ilyen nagyon komplex feltételrendszerek. Gondoljunk egy egyszerű esetre, hogy mostanában nyáron egy csomó ilyen, hál' Istennek nálunk kevésbé, de nyugat-európai országban voltak, meg Horvátországban is nagy ilyen erdőtüzek. És akkor ugye úgy jelentek meg a hírek, hogy mit tudom, az erdőtüzek, és az erdőtüzek többségét, vagy egy konkrét erdőtűz, és az volt a hírekben, hogy valami emberi gondatlanság okozta, mert mit tudom én, nem oltottak el egy tábortüzet, vagy eldobtak egy égő csikket, vagy ilyesmi. Na de világos az, hogy önmagában nem minden tábortűz otthagyás, vagy csikkeldobás okoz erdőt, vagy jár együtt rendszeresen erdőtűzzel, mert ez egy csomó más feltételnek is teljesülnie kell, tehát mondjuk az erdőtűznél, hogy nagyon szárazság van, egyáltalán, hogy van oxigén, oxigén van a levegőben, azt tudjuk, hogy kell, és így tovább. Valójában ez a teljes feltétel együttes az, ami, hogyha még el is fogadjuk a regularitás elméletet, most más problémáktól tekintsünk el, ez az, ami együtt jár a hatással. De a hétköznapban nem ezt hívjuk oknak. Tehát a hétköznapban, tehát azért mondtam, hogy az újsághírekben az van, hogy az volt az oka, hogy egy kiránduló csoportot hagyta a tábortüzet, és nem oltotta el. Nem soroljuk fel, hogy jó, de az is oka volt, hogy volt szabad ég alatt voltunk, és volt a oxigén a levegőben, ezt nem szokták odaírni. Ezt nem szoktuk oknak tekinteni. És akkor, hogy ez így, akkor világos, tehát itt az van, hogy a hétköznapi okság fogalmunk úgy látszik nem esik egybe azért teljesen ezzel a regularitással. És akkor erre találta ki egy John Mackie nevű filozófus, aki egyébként más jelentős teljesítménye miatt már szóba került többször adásunkban, azt, hogy ezt precizírozzuk, egy ilyen betűszóval vált ismerté az elmélete, ez az úgynevezett inus elmélet, hogy tehát azt fogjuk oknak hívni, ami

0: maga az esemény, mondjuk legyen ez a cigarettacsik eldobása, az egy önmagában nem elégséges, tehát önmagában azt láttuk, nem elégséges, mert van, amikor nem gyulladt ki az erdő ettől, feltétel, de része, szükségszerű része egy nagyobb feltétel együttesnek, ebben már majd benne van a szárasság, az oxigén, meg mit tudom én, még más dolgok, amelyik nagyobb feltétel együttes viszont már önmagában elégséges, de az meg önmagában nem szükségszerű, mert hiszen mástól is lehet erdőtűz, nem csak cigaretta csikkeldobástól. Ez a négy dolog, tehát hogy önmagában ez nem elégséges, de szükségszerű része egy elégséges, de nem szükségszerű feltétel együttesnek, ez az angol szavaknak, a négy angol szónak a kezdőbetűjéből alkotott elnevezésű elmélet. És ez megoldja az ilyen közös ok problémát is, legalábbis úgy tűnik elsőre, hiszen mondjuk például a barométer mutató lezuhanása, az nem lesz oka annak, hogy hát hétköznapilag is azt gondoljuk, hogy nem oka annak, hogy vihar legyen, és az elmélet is ezt hozza ki, hiszen ez nem szükségszerű része annak a feltétel együttesnek, hogy tehát, hogyha rossz a barométer és nem esik le, attól még lesz vihar, tehát ő nem szükségszerű része a feltétel együttesnek, és így tovább. Szóval, hogy azt szokták mondani, hogy ez az elmélet, ez az úgynevezett inus elmélet, ez a regularitás elméleteknek a egyik legilyen cizelláltabb verziója. És ez néhány problémát legalábbis meg tud oldani ezzel kapcsolatban. Na most valamit persze talán még ezt se tud megoldani. Az egyik szerintem baromi érdekes ellenvetés, ha jól tudom, Bertrand Russell fogalmazta meg ezt ilyen nagyon világosan, hogyha tényleg mindig, tehát egyes eseteket nézünk, és a konkrét okát akarjuk megadni, akkor ezt a bonyolult, sok tényezős feltételrendszert kell megjelölnünk, mint aminek fenn kellett állni, és ami a regularitás elmélet szerint akkor együtt jár. De valójában minden egyes ilyen esetnél mindig olyan elképesztően sok tényező van, és az mindig annyira specifikus, hogy ez nem ismétlődik. Tehát valójában minden egyes, ha így nézzük, akkor minden egyes esetnek más lesz az oka, és akkor nem működik a regularitás elmélet, ami szerint az oka az, ami rendszeresen együtt jár, hiszen így, ilyen specifikációval ebben a bonyolultságban ez nem fordul elő többször. Ha belegondolunk, tényleg általában miért egy eldobott csík, az adott esetben miért okozott erdőtüzet, az mindenféle ilyen nagyon szerencsétlen körülményeknek egybe kellett játszani, és az csak akkor is ott fordult elő egyszer. Úgyhogy ez egy azt hiszem, ez egy komoly ellenvetés. A másik, az pedig az, ami még többször elő fog jönni, ma lesz rá időnk, a túldetermináció esetei. A túldeterminációk azt szokták hívni, nem csak arról van szó, hogy egy oknak több hatása lehet, amit már néztünk, ugye ezzel is közös okuk van, hanem az is előfordul, hogy egy hatásnak több oka van. Bizonyos értelemben egyszerre, egy ketté lehet bontani. Az egyik az, hogy tényleg, most ebben nem akarok belemenni, hogy ez mennyire reális a valóságban, de ebben el tudjuk képzelni, hogy tényleg teljesen egyszerre hat két különböző oksági folyamat, azzal a morbid példával szokták ezt szemléltetni, amikor régen ilyen kivégző osztag ölt meg egy embert, így ítéltek halálra, és így végezték ki. És képzeljük el, ugye ott, mit tudom én, elsütöttek, nem tudom hány, ti tudjátok, hogy hány főből állt egy ilyen kivégző osztag. Okay, mit tudom én, legyen 10. 10 puskából eldördül és repül ki a golyó, és ezek közül hát józan ésszel nem teljesen valószínűtlen, hogy 2 halálos lövés pontosan egyszerre éri az illetőt. Na most az a helyzet, hogy mind a kettőre, az a helyzet, hogy mind a kettőre állna ez a fajta az előbb említett inus elemzés, tehát mind a kettő egy ilyen szükséges része a nagyobb feltétel együttesnek, és akkor azt kéne mondani, hogy mind a kettő az oka volt a halálnak, vagy akár ez lehet több, három, négy. Ezt egyébként, még nem tudom ti, hogy vettük, én meg ezt egyébként simán lenyelem. Tehát ha tényleg ilyen, ezeket szokták szimmetrikus eseteknek hívni, ha tényleg tökéletesen egyszerre hat két ok, két különböző oksági láncon keresztül jövő ok, akkor én bátran azt mondanám, hogy mind a kettő az oka volt. Szerintem ez még önmagában nem okoz ilyen nagyon.
1: Csak ugye itt fontos pontosítani, hogy ez különbözőset attól, amikor úgy két dolog az oka valaminek, hogy mind a kettő szükséges volt. Tehát olyanról is szoktunk beszélni, hogy nem egy okot jelölünk meg, hanem hogy ez a két dolog együttesen okozta nem tudom micsodát.
0: Hát igen, az a feltételrendszer, igen, amiről szól.
1: De itt most nem erről van szó, tehát itt arról az, hogy mindig önmagában elégséges lett
0: így
1: volna.
0: Van. És mind a kettő persze egy feltételrendszer része, mert igen. Mit tudom én, még minden más is kell hozzá. Ez így van. De viszont vannak azok az esetek, ezeket szokták ilyen preemptív, ilyen kiüresítő eseteknek hívni, amikor úgy képzeljük el, hogy ott a kivégző osztag lő, és nem pont egyszer, tehát az egyik az mondjuk eltalálja, és egy pillanattal hamarabb, mint egy másik, de a második is halálos lett volna, hogyha nem lett volna már az első halálos, és tételezzük föl, most ebben is sem menjünk bele, hogy valószínűleg a halál nem azonnal áll be, de most tételezzük föl, hogy beáll azonnal. Tehát, hogy valójában a második már nem volt oka a halálnak, mert az első volt. De ettől függetlenül a másodikra is áll az elemzés. A második is szükségszerű része egy olyan feltételrendszernek, ami elégséges ahhoz, hogy bekövetkezzen a halál. Szóval az elemzés mind a kettőt oknak hozzá ki. Itt viszont szerintem a hétköznapi eszünknek ez ellentmond, azt gondoljuk, hogy nem. Csak az első volt az oka a halálnak, a második nem. És ezzel nem nagyon tud mit kezdeni se a regularitás, se a majd mindjárt ismertetett másik kontrafaktuális elmélet egyébként, hogy akkor itt hogyan hozzuk ki azt az intuíciónkat, ami szerintem erős intuíció, hogy az első volt az ok. Jó, ezek miatt, meg egyéb problémák miatt megjelent egy másik. Egyébként az az érdekes, ha jól tudom, ezt is Hume-ra szokás visszavetni, mert Hume-nak van
1: egy mondata,
0: amiben megemlíti, amikor azt mondja Hume is abban az egy mondatban, de azért ő inkább a regularitás elmélet mellett kötelezedik el. De mások ugye azt mondják, hogy azt jelenti, tehát térjünk át most, nem azt jelenti a okság, hogy két esemény mondjuk rendszeresen együtt jár, a megadott kor specifikációkkal, amiről beszéltünk, hanem az, hogy azt jelenti, hogy A okozza B-t, ez nagyon egyszerű dolgot jelenti, hogy B nem következett volna be, ha A nem következett volna be. Ugye ezt hívják kontrafaktuális elméletnek, vagy kontrafaktuális elemzésnek. Kontrafaktuális elemzésnek, hogy tény ellentétes, tehát, hogy feltételezzük, hogy nem következik be az ok, és akkor az történik, hogy akkor nem következett volna be az esemény. Ez nagy előnye, hogy ez jól alá tudja támasztani ezt a fajta ilyen szükségszerűség asszociációnkat, amit az okság fogalomhoz így, amit beleértünk, hogy hát, hogyha bekövetkezik az ok, akkor nincs mese, be kell következnie a hatásnak is. Amit ugye a regularitás elmélet kevésbé tud, amit jó fel is vállal, hogy nem csak sokak szerint ez probléma. Szóval a kontrafaktuális elmélet az ezt állítja. Na most ez egy nagy projekt, a David Lewis nevű jelentős filozófusnak volt ez egy nagy projektje, hogy ezt védelmezi, mert hogy első kanyarban rögtön, ha valaki ebbe belegondol, ki kell dolgozni hát van itt egy nagy nehézség. Honnan tudjuk, Bocsánat, hogy így fogalmazom meg, már látom Jenő rosszalló pillantásait, hogy hát ez így egy ismeretelméleti kérdés lesz, de most első kagyarban hadd fogalmazzam meg így, honnan tudjuk, hogy egy ilyen kontrafaktuális állítás igaz vagy hamis? Ugye, hogy ha nem következett volna be valami, akkor nem következett valami semmi. Mondjak egy nagyon is élő és húsba vágó példát, amióta megtörtént a hiroshimai és nagaszaki bombázása a II. Világháború végén, azóta megy az állandó vita arról, hogy úgymond szükséges volt-e, és azóta megy az a vita, hogy mi lett volna akkor, ha nem dobják le az amerikaiak az atombombát. Ugye az egyik oldal amellett érvel, akik azt mondják, hogy ez szükséges volt, hogy még sokkal több áldozattal járt volna a háború. Nemrég olvastam csak ilyen kis érdekesség, a Faludi György, ez a híres Pokolbeli végnapjaim címmel megjelent ilyen emlékiratai, amerikai katonaként harcolt a japánok ellen a II. Világháborúban, és úgy írja le, hogy már ott voltak a hajón, és már tudták, hogy hajóznak partra szállni a japán főszigetre Honsuba, sok-sok ezer, tízezer, nem tudom mennyi amerikai katona, és ő szinte biztos volt, hogy meg fog halni, mert hogy az egy elképesztő véres csaták lettek volna ott a japán főszigetre, nagyon védték, és ez egy tehát tényleg szörnyű háború lett volna, és ő egyébként bevallottan hálás az amerikai kormánynak, hogy ledobták az atombombákat, így aztán nem került sor arra, hogy partra kelljen szállni Honsú szigetén, és elképesztő véres csatákba bonyolódni. Ugye, tehát ez mások szerint nem okozott volna, ugye vannak itt mindenféle elméletek, a japánok már így is, úgy is lassacskán a tartalékaik végén jártak, és itt tovább, és megadták volna magukat. De szóval látjuk, hogy nagyon nehéz az ilyen állításokat eldönteni, hogy mikor igaz az, hogy ha valami nem következett volna be, akkor valami lett volna, vagy nem lett volna. Na most a filozóf, persze így ez egy ismeretelméleti kérdés, hogy honnan tudjuk, de ha úgy picit átfogalmazzuk, és metafizikai és szemantikai kérdését tesszük, hogy szokták azt gondolni, erről már beszélgettünk valamelyik karácsban, hogy hát nagyon sokan gondolják azt, hogy állítások igazak, az azt jelenti, hogy valami igazzá teszi őket a valóságban. És hát ez egy nagy kérdés, hogy az ilyen állításokat, hogy ha nem következett volna be valami, hogy nem dobták volna az amerikaiak az atombombákat Hiroshima és Nagasakira, akkor mondjuk vegyük ezt az állítást, akkor még sokkal több ember meghal, ezt mit teszi igazzá? Egyáltalán, hogy mi az a ténye a világnak, mert hogy ugye nem volt ilyen tény, mert hogy ledobták. Mi az a tény a világnak, ami, hogyha fennáll, akkor igaz ez. És hát a David Lewis a lehetséges világok szemantikájához folyamodott ezt megmagyarázni, ez egy bonyolult sztori, erről is már beszélgettünk. Tehát nálunk ledobták, de nézzük meg azt a legközelebbi világot. Itt a legközelebbi az nagyjából azt jelenti, hogy ez egy meglehetősen bonyolult technikai, formális kifejtése van ennek Louisnál, meg másoknál, de a legközelebbi ez nagyjából azt jelenti, ami a legjobban hasonlít a mi világunkra, a legkevesebb különbség van, hogy voltak éppen csak annyi a különbség, akkor vegyünk egy olyan szenáriót, olyan forgatókönyvet, hogy nézzük meg, mi van akkor, ha nem dobják, csak ennyi a különbség, és ha igaz az, hogy a legközelebbi világban, ahol nem teljesül az előtag, úgymond, tehát az, hogy bekövetkezik az ok, az nem teljesül, ha nem következett volna be az ok. Ha ott igaz, hogy nem következett volna be a másik is, akkor tényleg fennáll ez a kontrafaktuális függés. Jó? Ez az elmélet nagyjából, remélem valamelyest követhető a dolog. Jó, tehát ez a elképzelés. Na most, hogyan igyekszik megoldani ezt a problémát, vagy hogyan igyekszik megoldani ez az elmélet a klasszikus problémákat? vegyük azt, amit mondtam, ugye, hogy valójában mindig egy nagyon bonyolult, specifikus, teljes feltételrendszer az, ami elégséges ahhoz, hogy bekövetkezzen az ok. Mindegyik rááll a kontrafaktor is. Tehát vegyük megint az erdőtűz problémáját, ott minden egyes feltételnek az, hogy egy csikket dobtak el, hogy az éget még, hogy szárazság volt, hogy oxigén volt, mit tudom én még más, hogy érintkeztek egymással, a sűrű volt az erdő, vagy aljnövényzet, stb. Ezeknek mind fenn kellett állni, és ezekre mindegyik rááll a kontrafaktuális elemzés, mindegyik rá az, hogy ha nem így lett volna, akkor nem következett volna be. Louis itt lenyeli a békát, és azt mondja, hogy igen, mindegyik ok. Az feltételrendszer összes eleme az ok. Tehát, hogy ő nem ért egyet azzal a hétköznapi intuíciónkkal, ennyiben úgy szokták ezt mondani, hogy ő ilyen revizionista ebben a tekintetben. Tehát, hogy a hétköznapokon azt szoktuk gondolni, hogy az, hogy van oxigén a levegőben, az nem oka annak, hogy erdőtűz volt. Furcsa lenne, mert még egyszer mondom, hogy olyan újságír, amelyik azt mondja, hogy hatalmas erdőtűz volt Franciaország déli részén, valószínűleg az okozta, hogy volt oxigén a levegőben. Hát nem lenne az a szerkesztő, aki átengedi ezt a cikket. De mert hogy úgy érezzük, hogy ez nem oka, hanem az ok az valami más kell, hogy legyen, mondjuk a csíkkeldobása. Ezt a különbséget nem tudja kihozni a kontrafaktuális elemzés, de azt mondja Louis, hogy nem is baj. A hétköznapi okság fogalmunkat ennyiben akkor revidálnunk kell, felül kell bírálnunk, igenis mindegyik ok. Kész, passz. A közös ok probléma, ugye, tehát amikor egy oknak több hatása van, az is igaz. Arra is állni fog a kontrafaktuális elmélet. Igaz az, hogy ha nem mit csinál a barométer mutatója?
1: Leesik.
0: Leesik. Ha nem esett volna le a barométer mutatója, nem lett volna vihar, ez igaz? Mégsem gondolnánk azt, hogy a barométer mutatójának leesése okozta a vihart, hanem ugye itt a közös ok van. Itt Louis elkezd ami elképesztő bonyolult válaszba tekeregni. Megmondom őszintén, én csak nyomokban sikerült megértenem. Megnyugtatotta az, hogy a szakirodalomban olvastam áttekintés, az is azt írta, hogy itt meglehetősen bonyolult, és sokak szerint végül is nem kielégítő választ ad rá. De valami olyasmit mond, hogy vannak olyan nem túl távoli lehetséges világok, ahol nem áll a kontrafaktuális elemzés, tehát ahol akkor is bekövetkezik a vihar, hogyha nem esik le az okság, a barométer mutatója, és így tovább, mert valami közbe jön, vagy mit tudom én.
1: Tehát szerinte ugye az a lényeg, hogy szerintem nem igaz az az állítás, hogy ha nem esett volna a mutató, akkor nem lett volna vihar. Ez egyszerűen szimplán nem igaz.
0: Szimplán nem igaz. Így van,
1: így
0: mert tudunk
1: olyat
0: mondani, így van, tehát arra nem áll a kontrafaktuális. Elsőre úgy tűnik, hogy áll a kontrafaktuális rendszer, de közelebbről megvizsgálva nem ez a válasz rá, és hogy ezt hogy támasztja alá, az meglehetősen bonyolult. A túldetermináció esetei, tehát ugye a kivégző osztalnak, amelyik most egyszerre talál pont, erre Louis azt mondja, hogy itt kérem szépen az egész esemény sorozok. Mert ugye ott megint az van, hogy mind a kettőre áll. Ott egyikre se áll. Ugye? Ha egyszerre két halálos lövés éri, és tényleg pont egyszerre a szerencsétlen kivégzettet, akkor egyikre se áll, se ágójúra nem áll az, hogyha nem találta volna el, akkor nem halt volna meg, mert akkor is meghalt volna, mert eltalálta a bégolyó, meg a bégolyóra se áll, hogyha nem talált volna, akkor nem halt volna meg, mert a ágolyó ottól még megölte volna. Tehát egyikre se áll, tehát ilyen módon az elemzés szerint egyik sem volt az oka, ez hihetetlen. És azt fogja mondani rá Louis, ha jól tudom, hogy az egész csomag az ok. Mint egy komplexként kell fölfogni.
2: Amiért egy picit megúszós válasznak tűnik azért így.
0: Kicsit megúszós, meg problémás a tagadásával, ugye a konjunkciója, tehát hogy az volt az ok, hogy A és B eltalálta. De viszont, hogyha azt mondjuk, hogy azt szoktuk gondolni, ugye a kontrafaktuális elemzés, mert hogyha nem következik be az ok, akkor nem hal meg. Most egy konjunkciónak a tagadása az elég, ha az egyik nincs meg, és ez viszont nem fog kijönni, mert ha a konjunkció A és B nem találja, csak B, attól még mindig meghalt volna. Tehát ez veszít probléma. Jó. És a preemptív eset, amikor ugye az volt az, hogy egymás után következnek be az önmagukban elégséges okok, de ilyenkor a hétköznapi intuíciónk szerint az első az ok, és a második nem, azzal az a baj, hogy ugyanaz a helyzet, hogy egyik sem. Egyikre sem áll a kontrafaktuális, ugye? Mert ugyanazon oknál fogva, mint az előbb, most nem akarok belemenni. De ennél ez a konjunktív megoldás sem működik, mert igenis az a hétköznapi intuíciónk, hogy az első volt az ok, és nem a második. Erre is van egy nagyon bonyolult válasza, amiben nem akarnék belemenni. Nem sokakat győz meg egyébként. Jó, és... egyébként az erre adott válasz az valami olyasmi az alapötlet, hogy végül is nem egyenrangúak, mert minden ilyen kiüresítős esetnél az voltaképpen egy ilyen oksági sor van, ilyen oksági lánc, és az első oksági láncban, mint sorozatban lesz egy olyan elem, ami miatt már a második az nem lesz hatékony. Tehát ő úgy gondolja, hogy és az oksági láncok, itt az okság az a feltételezés, hogy valójában amikor azt mondjuk, hogy valami az oka, akkor mindig csak ilyen összefogunk, ilyen leegyszerűsítve összefogunk egy hosszú oksági sorozatot. Gondoljatok bele megint az erdőtűz esetben, hogy az eldobott csík okozta az erdőtüzet, hát nyilván nem egyből okoz erdőtüzet, hanem először meggyűjt egy kis levelet, az ott a szél elviszi a parazsata, nem tudom hova, az is meg, stb. Egy ilyen hosszabb oksági sor. És itt az a feltételezés, és itt jön egy olyan újabb probléma, Louise-nak az a feltételezés, ami elsőre egyébként, hogy mondjam, intuitívnak tűnik, hogy az okság az egy ilyen tranzitív reáció, tehát ha A okozza B-t, B okozza C-t, akkor A is okozza C-t. Tehát azért mondhatjuk, hogy az eldobott csík okozta az erdőtüzet, mert ugyan van közte sok-sok lépés, de összefoghatjuk ezt az egészet ilyen egybe. De állítólag hoztak olyan eseteket, hogy vannak nem tranzitív oksági ilyen magyarázataink. Mi volna például? Ja igen, hogy a kiránduló meglátja, hogy görög le egy szikla pont felé egy ilyen, mit tudom, egy kis hídon megy át egy tavon, és pont egy hatalmas szikladarab görög le a hegyoldalból pont felé, és láthatóan nagyon ütné, ha nem csinálna valamit, ezért beugrik a vízbe, és így megmenekül, túlél. Igaz, ugye, hogy azt, hogy beugrott a vízbe, az okozta, hogy meglátta, még egy kicsit jobban felbontom, elkezd legurulni a nagy szikladarab a hegyoldalból, ez azt okozza, hogy ő meglátja, itt működne a kontrafaktális, ugye, ha nem gurulna le, akkor nem látná meg. Igen. Az, hogy ezt meglátta, ez azt okozza, hogy ő beugrik a vízbe, és az, hogy beugrik a vízbe, az azt okozta, hogy ő túlél. De ha összekötjük az elejét meg a végét, akkor az a furaság jön ki, hogy az, hogy elkezdett legurulni a nagy szikladarab a hegyoldalból, azt okozta, hogy ő túlélt.
1: Hát,
0: Az nem biztos, hogy...
2: Hát azt okozta, hogy túlélte azt, hogy... Jó, értem.
0: És akkor azt mondják, hogy nem biztos, hogy az okság az ilyen tranzitív.
2: Hát jó, ha nem gurul le, akkor nem tudja túlélni a leguruló.
0: Láttam, hogy vége van az adásunknak. Ez sajnos az utolsó. Jól eldumáltuk az időt. És azt hiszem, talán itt is van a következő adás, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. Ebbe a pillanatban jött, hogy meghallgatjuk? Nem látom, hogy itt lennének, úgyhogy meghallgatjuk. Halló. Letette már. akkor mégsem. Jó, akkor itt befejezzük. Nem tudom, még az is lehet, még van egy pár érdekes dolog egyébként az oksággal kapcsolatban, például mondjuk a kantiánus felfogás, amelyik valahogy, meg az egész van egy ilyen szkeptikus felfogás, hogy nincs is okság, és így tovább. Ezekről még esetleg beszélhetünk valamikor. Jaj. Na jó, próbáljuk meg. Halló, parancsolj, kedves hallgató!
3: Már az észlelés fontos volt, hogy nem beszéltem bele, de az okozati láncom az, hogy miért nem, az az, hogy leraktam, az nem. És én csak ez egy kiváló illusztrációja volt, és közben is ezen gondolkoztam, hogy ezeknek az okozati láncolatoknak mennyire egy ilyen korlátozott és szematikus megfogalmazására van csak módunk a teljességhez képest.
0: Ez így van.
3: Annyiféle okság működött abban a példában is, amit felvázoltál, amiket gyakorlatilag észtényekként kimondatlanul elfogadunk, mint predispozíciókat, hogy az ember, ha meglát egy ciklát, akkor amint gurul, és ezt észleli, akkor tudja, hogy neki vízbe kell ugrani.
0: Igen, ez itt is fel volt élő, hogy ezt okozza, hogy feltámad a vágy bennünk.
3: Ez már önmagában, hogy valahonnan birtokában van egy helyes cselekvésnek, és ugye azt gondolnánk okozati, ok és okozati összefüggésben, hogy valaha ő már talán hallott ilyen történetről, vagy látott ilyesmit, ugye az lenne a oka annak, hogy ő tudja, hogy mi a helyes cselekvés.
0: Aha. Hát igen. Az egyik elmélet szerint, igen.
3: Igen, ugyanakkor az emberi természet és a valóság az számtalanszor ad arra példát, hogy nincs szükség ilyen predispozícióra. Ezek nem a gondolatainknak gyakran a helyes, akár elkerülő valamilyen veszélyhelyzetben helyes cselekvések, ahol még gondolkodási időnk sincsen, de mégis furcsa módon az ember tud úgy viselkedni és úgy cselekedni, hogy ő ilyen helyzetben még nem volt, átgondolni a helyes cselekvés nem volt ideje, de képes kivitelezni.
0: Szuper! Amit mondasz, az van egy olyan elmélet, ami ennek megfelel, és nem fogjuk kifejteni, de hát, ha valamikor a következő, úgyhogy én cliffhangerként bedobom ezt a
3: de van az úgynevezett
0: a diszpozícionalista elmélet szerint.
3: Ilyen diszpozícionista?
0: Aha, vannak ilyen diszpozíciók a világban.
3: De furcsa nevet adtak ugye? Önmagától felmerül a bölcsességnek.
0: Így
3: jó,
0: van.
3: Akkor okay. Kíváncsi leszek, hogy miféle filozófiai magyarázattal szolgáltak, majd addig meghallgatom a...
0: Oké, okay. Hát most vége van ennek az adásnak, de ha visszatérünk rá. Oké, szia, minden jót, köszönjük szépen. Vége van már több perce is, úgyhogy elvonulunk, köszönjük szépen, hogy hallgattatok. Két hét múlva megint jövünk élőben. Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék. A szolnoki Damjanics János Múzeum régészei szandaszőlős határában végeztek ásatást. Már a bejárás során számos kerámia töredék utalt egy 15.-16. századi település jelenlétére. 4 kutatóárok és több gödör feltárása igazolta is ezt. Több nyugat-keleti tájolású sírra bukkantak, ami arra engedett következtetni, templom kell légyen a közelükben. A maradványai elő is kerültek. Korabeli iratok alapján igyekeztek tisztázni a település nevét. Hál' az egykori falu és a szomszédos települések közötti birtokjogi vitáknak kiderült. Az előhely egyértelműen azonosítható a Nyénye nevű helységgel. Csupán családnevek őrzik emlékezetét, hiszen Nyényét írott forrás 1548-ban említi utoljára, tárja fel a 24.hu. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék.
5: Ezek voltak a hírek.

0: Szevasztok, itt az építési terület, a Tilos Rádió építészeti műsora. A Sebestyén Ági és Kovács Dani a vendégünk, akik egyszerűen Amerikából jöttek, és úgy gondoltuk, hogy Annával és Lackóval így a szokásos három műsorvezető arra kéri meg őket, hogy egyrészt erről az Amerika feelingről, de ezen belül leginkább arról meséljenek majd, hogy mert hogy az utazásuk alapcélja is volt, hogy mi a helyzet Brianrel 2023 körül Amerikában. Bevezetőről csak annyit, hogy így az utóbbi években lehetett hallani nagyon pozitív híreket is Brianrel kapcsolatban, mondjuk megnyílt a Hotel Marcel, ami azt jelenti, hogy egyház megmenekült a lebontástól, miközben már az IKEA, a híres neves lakberendezési cég elkezdte bontogatni, hogy nagyobb legyen a parkolója. És hát vannak abszolút negatív történetek is, hogy mondjuk az első Geller házat egy éjszaka alatt lebontották, hogy legyen teniszpálya a helyén. Na szóval, hogy Amerika sem a világ közepe ilyen szempontból. Sziasztok! Milyen Amerika?
1: Sziasztok, köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük szépen.
1: Ugye a sztori az nekünk ott kezdődik, hogy idén márciusban járt Budapesten Barry Bergdahl, a Columbia Egyetem professzora és híres Breuer kutató, aki az építészeti múzeum felkérésére, ahol mi dolgozunk, tartott két előadást. Egyetemen és egyet a Walter Villában, és az egyik előadás az Breuerről szólt, hiszen ő a szerkesztője egy Breuerről szóló nagyon híres vagy fontos tanulmánykötetnek. És amikor ő itt járt, akkor többször is nagyon kedvesen megerősítette azt, hogy szívesen lát minket New Yorkban, amikor arra járunk. És ez elég mélyre ment, ez a célzás. Ugye furcsa módon azért New York és Amerika máig nem olyan, hogy az ember így egy hétvége alatt átugrik, vagy egy hirtelen döntés alapján, úgyhogy ezen ültünk egy pár hónapig, és aztán végül is úgy döntöttünk Ágival, hogy megpróbáljuk ezt az utat. Azért is, mert van más ismerős is New Yorkban.
2: Igen, például az építészeti múzeum révén már évek óta kapcsolatban vagyunk Körner Andrással, aki...
3: Aki volt vendégünk, ugye? Kétszer is.
1: Csak!
2: Aki az édesapja hagyatékát több adagban, tehát Körner József hagyatékát több adagban az építészeti múzeumnak adományozta, így évek óta jó szakmai kapcsolatban vagyunk, úgyhogy...
0: És akkor, ha már András szóba került, akkor most is mondjuk el, hogy fantasztikus író, építészettel, gasztronómiával is foglalkozik, sőt párhuzamosan egymással ezeket így össze is fűzi. Szia András, ismerem ezt.
1: És most már
2: igen, most is éppen négy könyvben dolgozik párhuzamosan, úgyhogy lenyűgöző a munkabírása.
1: És hozzátehetjük most már első kézből azt is, hogy kiváló vendéglátó is.
2: Abszolút, igen.
0: Mert hogy? Akkor ezek szerint nála is laktatok.
2: Így van.
1: Igen, egy fantasztikus, kicsit nyilván, tehát hogy nagyon izgalmas belépni egy 1930-as évekbeli Art Deco apartmanházba, aminek van egy 20. emeleti tetőterasza. Talán ennyit elmondhatunk arról, hogy András hol lakik New Yorkban, ahonnan elképesztő kilátás nyílik az egész városra, és mi például onnan nézhettük a július 4-i tűzijátékot. Ami persze a város másik felén volt, szóval valójában az ég alján felvillanó színes pöttyöket láttunk belőle, de... De ezzel együtt óriási élmény volt.
2: Így is hatalmas élmény volt, úgyhogy én bevallom, hogy én minden nap felmentem erre a bizonyos tetőteraszra, mert hogy ezt nem lehetett betelni a látvánnyal, meg az egész léptékkel, ami ott az ember szem elé tárult. És az is lenyűgöző, hogy a városnak ezt a... Tehát itt érzékelt az ember igazán, hogy mellettem ilyen hatalmas. Tehát tényleg lenyűgöző majd.
0: És akkor mondjuk itt Manhattanben is, nem tudom, több tízezer ház van, hogy akkor hogy működött a választás? Szóval, hogy tulajdonképpen mi volt a terv?
1: Hát megpróbáltunk tanulmányutat faragni nyilván ebből a 10 napból, amit ott töltöttünk, és elég tudatosan úgy felépíteni a napokat, hogy minél több építészeti és múzeumi nevezetességet tudjunk megnézni. Volt, hogy közösen jártuk a várost, és volt, hogy mindenki ment a saját útjára. Az Ági így például eljutott olyan helyekre, ahova mi nem, a Noguchi múzeumban például. de ezzel együtt, hát igen, a léptékből eredően ugye az ember nagyjából a felét tudja megnézni annak, amit eredendően eltervez, hiszen ott szembesül azzal, hogy hazudik a térkép, és ami Budapesthez szokott szemünk, az New Yorkban csal. Tehát minden nagyjából háromszor olyan messze van, mint ahogy mi ezt belőttük fejben. Ezzel együtt a csomó mindent sikerült megnézni. Tehát, hogy szerintem nekem például nagyon nagy élmény volt rögtön az első napon a Hudson Yards, nem is feltétlenül a Hudson Yards, hanem a Shed, amit ugye a Dealer's Coffee Dio és Renfro tervezett, és egy ilyen flexibilis művészeti központ, és az oda vezető High Line, amit mostanra meghosszabbítottak, és elér a Hudson Yardsig, és azon végig sétáltunk, és ez tényleg a városi léptékű rehabilitációnak egy olyan izgalmas helyszíne, amit szerintem egyszer látni kell annak, akit ez érdekel.
2: És hozzá kell tenni, hogy Daninak ez már a második alkalom volt, hogy New Yorkban járt, nekem viszont az első, tehát nyilván nekem olyan szempontból is alakultak választásaim, hogy azért igen, alapvető épületeket muszáj megnézni, amire az ember, mert nem nagyon régóta vágy, hogy lássa a Guggenheim Múzeum, vagy a Breyer-féle korábbi Whitney Múzeum, vagy az ilyen ikonikus felhőkarcolók, amik már majdnem 100 évesek, szóval, hogy nekem ilyen szempontból is
0: és ez a valódi New York és a New York képed, amivel indultál, az mennyire fed egymásra?
2: Hát voltak elképzeléseim New Yorkról, van, ami beigazolódott, van, ami teljesen más volt. Hát teljesen más világ, tényleg.
3: Uh-huh. És majd bocs, és praktikus tanácsot tudnátok adni esetleg fellelkesült New York látogatóknak, hogy tényleg csak a léptékre vonatkozóan, a háromszoros lépték, hogy mi a pálya? Kerékpár, tömegközlekedés, kettő együtt?
2: Hát metró.
3: Metró?
2: Hát, metróval nagyon egyszerű bárhova eljutni igazából.
1: Igen. Úgyhogy... Egyébként vicces módon a kerékpár is működik. Tehát, hogy van New Yorki bubi, és a hétvégén végig lehet kerékpározni a városon, mert nincs autós forgalom.
3: Komolyan.
1: Uh-huh. Meglepően üres a város a szombat-vasárnap.
2: Hozzá kellett még júliusban
1: igen,
2: voltunk.
1: Igen, ez igaz. Tehát, hogy lehet, hogy elutaztak a nyára, és egyébként nagyon meleg és párás idő is volt New Yorkban, tehát aki tudott, az menekült. Uh-huh. Még mi ugye érkeztünk, és élveztük az ürességet.
0: És akkor próbáltatok, mondjuk Ági, hogy először voltál, akkor még inkább te, megnézni olyan területeket is, amik köztudottan nagyon másak, mint a többi, mondjuk Brooklyn, vagy hogy minél jobban megismerni a város összetettségét, vagy célirányosan mondjuk a közös értékeinket felvelni.
2: Hát én eléggé célirányosan mentem, de azért, hát főleg Manhattanben voltam, de átmentem egy nap Brooklynba, de igazából ott is csak a szélén mozogtam, tehát nem mentem be annyira a sűrűjében, mert egyszerűen idő nem volt rá. Illetve egyszer mentem át Queensbe az említett Noguchi Múzeum miatt.
4: És mi volt az, ami a legnagyobb hatással volt rátok? Akár épület, vagy múzeum szintjén.
1: Egyébként nehéz, tehát szerintem minden nap volt valami, amitől eldobtuk az agyunkat. És pont az a, tehát ha valami a legnagyobb hatással van az emberre, az az, hogy ez a város milyen léptékű és milyen gazdag. Tehát, hogy minden sarkon van valami, egy picit olyan, mint Róma, csak nem építészetileg, hanem kulturálisan. Mindig szembe jön valami, ami érdekes lehet, és amit érdemes megnézni. Tehát mi is voltunk a Brooklynban, a Brooklyn Museumban, és ott három vagy négy olyan léptékű kiállítás van egymás mellett, egy időben a múzeumban, amit itt Budapesten évszámra nem lehet látni, és olyan témákban, amik tényleg érdekesek és relevánsak. Tehát az egyik az Afrika által inspirált divatirányzatokról, kortárs divatirányzatokról szólt, a másik egy feminista alapú kritikai kiállítás Picasso művészetéről, amit a Hannah Gadsby, aki művészetet tanult, de egyébként komikus, kurált részben, és emellett egyébként háromszor két méteres asszírkőlapok vannak a második emeleten, és a középkori kincsek a harmadikon, és egyébként van egy Répül Rónai és egy Tihanyi Lajos is az állandó kiállításban. És ez csak a Brooklyn Múzeum, tehát ez még csak nem is a top New York
3: Múzeum. Teljesen ebből a sírusségből, hogy lehet tájékozódni? Tehát, hogy...
2: Igazából eléggé egyszerű tájékozódni, főleg Manhattanben. Uh-huh. Főleg amiatt, hogy ugye nagyon logikusan már szerkesztve a városszövet.
1: Tehát igazán... földrajzilag.
2: Igen, földrajzilag. Uh-huh. Tehát mondjuk kijössz a metróból, körülnéz mentél, látod, hogy hanyadik utca, melyik sugárút, és akkor nagyon könnyen be tudja magát tájolni az ember.
3: Ez is jó, de egyébként
4: egy kulturális.
2: Ja, bocsánat.
1: Nekünk szerencsénk volt ugye azzal, hogy ismerősökhöz mentünk, akik tudtak segíteni abban, hogy mit lehet érdemes megnézni, meg mit nem. Velük azért sokat beszéltünk erről, és nagyon jó tippeket is kaptunk. De egyébként mi is keressük azt, hogy van-e pestiest, vagy portpont, nem, USA, de ezeket nem találtuk meg, illetve hát éppen ez az, hogy rengeteg van, tehát nagyon nehezen tudod eldönteni, hogy mit szeretnél, ezért sokkal egyszerűbb néhány fixpontot előre kinézni, és aztán azokhoz alakítani a többit, megnézni, hogy mi van a környéken, mi az, ahova még el lehet menni gyalog, esetleg metróval a helyszínről, és azokat betervezni, és persze az embernek el kell fogadnia, hogy úgysem lesz elég az idős mindenre, amit szeretne megnézni.
0: Kedves hallgatóink, itt egy rés, tehát ezt most be lehet tölteni, óriási lehetőség ezt így összegyűjteni. És mi volt az első Breyer ház, amit láttatok?
2: Ez nekem a korábbi Whitney Múzeum, ahol most már a Frick gyűjtemény van, szintén ideiglenesen.
0: És ez mit jelentett, hogy ott a ház az utcán, és akkor bemegyünk, és mondjuk például felmerült esetleg annak a lehetőség, hogy olyan részeit is megnézni, ami nem publikus, vagy szóval, hogy volt ez? Turistaként voltatok, vagy esetleg volt kapcsolat?
2: Hát én tulajdonképpen kétszer is oda mentem, először már a látogatásunk második napján, amikor hát nem bírtam ki, hogy ott a környéken, a Central Park környékén nem mászkáljak, és akkor megnéztem a Guggenheim Múzeumot, és akkor nagyon közel van hozzá ugye a Attrib Whitney-ként emlegetni, mert ugye alapvetően Whitney-nek tervezte, most ugye a Frick gyűjtemény van benne, és végül is aznap nem is volt nyitva az épület, mert nincs a hét minden napján nyitva, nem csak hétfőn van zárva, hanem másik napokon is. Úgyhogy végül is meg is beszéltük aztán Daniékkal, hogy egy másik nap közösen visszamenjünk a Whitney Múzeumba, de mint egyszerű turista látogató. És tulajdonképpen akkor hát nyilván az épületre is nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ez hogyan működik kiállítótérként. Hát nagyon más, hogy működik, mint mondjuk a vele paralel, mondjuk ugye Guggenheim Múzeum, meg teljesen más a térszervezése, és emiatt a kiállítás látogatási élmény is teljesen más, mennyiben kurátori szempontból is teljesen más, hogy kell kiállítást rendezni egyik, illetve másik épületben. És hát ugye a Frick gyűjteményt néztük meg az épületben, ami egyébként most Breyertől függetlenül is megér egy látogatást, mert tényleg kiváló művek vannak kiállítva, és ilyen szempontból egyébként emberbarátabb volt a Metropolitan Múzeumnál, ami olyan, mint egy hatalmas üzem, tényleg mindenféle persze szempontból. Tehát nem lenyűgöző...
0: Igen, se olyan, se vége, ha nem tudod.
2: Tehát lenyűgöző, mindenképpen el kell menni, de azt nem mondom, hogy minden percét élveztük volna a Metropolitan Múzeum látogatásnak, mert egyszerűen úgy érzi magát néha az ember, mint egy pályaudvaron. És ehhez képest kvalitásban a Frick gyűjtemény is ugyanott van. Egy kisebb válogatást lehet látni, de az kvalitásban abszolút.
0: Egy európai embernek felfogható.
2: Igen.
1: És a csúcsművek.
0: És közismertek mondjuk a Whitneyről is a fotók, hogy amikor így mozogtok a ház előtt, vagy a házban, akkor ezek a képek így beugranak, hogy hopp.
2: Igen, nekem nagyon beugrott egy nagyon híres fotóra erről, ami ott készült az egyik ablaknál, és akkor amikor az ember meglátja ezt az ablakot, akkor úgy eszélyük.
1: Titokban megpróbálja
2: elkapítani. Megpróbáltam Danit ugyanebben a szituációban lefényképezni, de nem engedte a kedves szerelmőr, úgyhogy nem sikerült ezt a képet.
0: Pedig ez lett volna a csúcsfotó.
1: De azt egyébként el kell mondani, hogy érdekes, hogy mennyivel kisebb a ház, mint amennyit gondolná róla. Tehát sokkal nagyobbnak tűnik kívülről, mint amekkora valójában. Tehát nyilván ez egy nagyon pici telek. Szerintem mondjuk harmad akkora, mint a Domus áruház, amit ugye inspirált. Viszont nagyon jól szervezett, és elképesztő minőségben karbantartott. Tehát belépsz, és ugyanazokat a matériákat látod és tapintod, amiket a 60-as években oda beépítettek, gyönyörűen megóvva. Tehát teljes egészében vissza tudja adni az eredeti építészeti szándékot. Tényleg látszik, hogy azzal együtt, hogy most már ráadásul egy másik intézmény kezelésében van, nagyon figyelnek arra, hogy tiszteletben tartsák az épület belső és külső harmóniáját. Azért is érdekes, hogy éppen most voltunk ott, mert ugye mielőtt mi megérkeztünk, előtte néhány héttel jött ki a hír, hogy a Sotheby's aukciós ház megvásárolta az egykori Whitney-t, és a jövőben ott fogja berendezni a globális központját és az egyik aukciós termét, és hát olyan szemmel is nézhettük, hogy ez azért egy elég jó hely, és milyen kár, hogy mondjuk nem egy közép-európai kulturális intézet nyílik a Royal Herzog Whitney-ben.
0: Hát ez nagyon szép lett volna. És akkor, ahogy az elején mondtam, hogy azért itt Braille körül sok minden történik, mi a helyzet a képkódi nyaralójával?
1: Ugye a Royal Marcelnak a képkódi nyaralója az... hát nem is merem azt mondani, hogy a piacra került, mert hogy egy képkod Modern House Trust nevű közérdekű egyesület és a képviselője Peter McMahon nemrég elérte az örökösöknél, nevezetesen Royer Tamásnál, Royer Marcelnek a fiánál, hogy ajánlatot tehessenek a ház megvásárlására. Ugye, amit erről a házról érdemes tudni, az, hogy Royer saját használatra, saját családjának tervezte és építette meg, és a mai napig eredeti állapotában áll. A leszármazottak nem használják, tehát több évtizede tulajdonképpen érintetlen, de jó karban van. És a Képkod Modern House Trust tett egy $2 millió árajánlatot a megvásárlására, azzal a céllal, hogy felújítsák és látogatható múzeumként működtessék, mint ahogy ezt teszik egyébként 5 hasonló modern villával a környéken.
2: Igen, tehát erről az alapítványról azt kell tudni, hogy itt képkodon alapvetően Wellfleet-ről van szó, ahol egy...
0: Alapítvány, csak hallgatóink, hogy ilyen is van a világon, egy ilyesfajta alapítványok, bocsánat.
2: Tehát, hogy ez az alapítvány az itt álló tulajdonképpen ilyen nyaraló épületeket kezeli, amiknek az a kulturális jelentősége, hogy itt azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ilyen művésztelep alakult ki így a 40-es évek végétől kezdve. Tehát olyan művészek költöztek oda, mert hogy nyaralóként olyan művészek használtak itt épületeket, mint ugye Breuer Marcel, Paul Weidlinger, aki szintén magyar származású, statikusként dolgozott az Egyesült Államokban, és Breuerrel nagyon jó barátok voltak, vagy Kepes György.
1: Vicces mondom, tulajdonképpen egy kis magyar közösség alakult ott ki, amiről több visszaemlékezés is számot ad.
0: Igen, és tegyük hozzá, hogy a Breuer egy hatalmas területet vásárolt meg andó, és ő úgy tervezte, hogy itt létrehoz egy ilyen kempet. Aztán nagyon okosan rájött, hogy ez így nem fog menni, és akkor eladta a valamilyen, nem tudom én, ilyen, minek hívják ezt, természetvédelmi terület, vagy nemzeti parknak a javarészét, de hát így is... Itt a 40-es években egy ilyen elképesztő helyzet alakult ki. És tegyük hozzá, hogy valószínűleg a legszebb helyen, én nem voltam ott, de ugye a helyszínről az alapján persze az ő háza van, közel a vízhez.
1: Igen, hát saját tóval. És a mai napig az egyik legnagyobb telek tartozik hozzá.
2: Igen. Igen, és hogy még visszatérve az alapítványra, szóval, hogy ők már több házat megvásároltak, felújítottak, és részben kiadják őket, részben lehet oda menni például... hát ez a residency programjuk is van, úgyhogy ilyenekre is lehet használni ezeket a házakat, és az a terv, hogy ha megvásárolják a Breuer nyaralót, akkor abból is egy ilyen házat hoznak létre.
0: És akkor ez tartozik egy közösségi gyűjtés, arra tudtok valamit, hogy az hogy áll?
1: Az, hogy konkrétan hogy áll, azt nem tudjuk, de iszonyatos energiákat fektet bele Peter McMahon, hiszen azért $2 millió összeszedése, bár ez az ár egyébként jó a piaci ára alatt van a nyaralónak, de még így is komoly feladat, Amerikában is. Mi is, tehát az építészeti múzeum is kapcsolatban van vele ezen a téren, és én azt gondolom, hogy elég izgalmas helyzetben vagyunk, tehát van arra esély és kilátás, hogy esetleg eredeti a nyaralóból származó tárgyak kerülhessenek Magyarországra, amennyiben részt tudunk venni a nyaraló felújításában. De még hogyha ez nem is alakul így, akkor is reménykeltő a helyzet, hiszen van potenciális új gazdája a nyaralónak, és a szándék az, hogy eredeti formájában megújulva, kulturális helyszínként és vendégházként működhessen. Hogyha ez nem sikerül, az nagyobb gond, hiszen akkor az örökösök eladják a telket, és mivel a ház nem élvez védettséget, ezért az új tulajdonos jó eséllyel egyszerűen lebontja, akár csak a másik broyer épületet, amire már céloztál.
4: És nincs törekvés arra, hogy egyébként védetté nyilvánítsák az épületet?
1: Ez az Egyesült Államokban nekem az a benyomásom, hogy valahogy még nehezebben működik, mint Magyarországon, és nagyon kevés az olyan valóban jelentős 20. század második feléből származó ház, ami védettséget kap.
0: Hát igen, hogy például a Geller ház az volt nagyjából a prototípusa az új amerikai lakóháznak, tehát hogyha valamit érdemes lett volna védeni, akkor az biztos, hogy az első Geller ház az ilyen. És tényleg, tehát hogy úgy vannak hasonló példák, most külszeg jut eszembe, hogy egy éjszaka hogy kell elbontani egy komplett ipari épületet, tehát hogy ez egy bevett megoldás. Viszont, hogy az alapítvány, vagy egy alapítvány így is működhet, ez mondjuk elég fontos példa lehetne, hogy tényleg léteznek értékek, és hogyha arra várunk, hogy mindent védjen le a megfoghatatlan hatalom, akkor arra hiába várunk. Ez viszont egy olyan alternatíva, amelyik mondjuk például Amerika szerte, de úgy tudom, hogy sokfelé másról is egy követhető dolog lenne. Szóval, hogy ide úgy volt, ugye, hogy el tudtok menni, de aztán valahogy ez nem sikerült, hogy ez nagyon messze van?
1: Összefüggésben azzal, amiről az elején beszéltünk, igen, hogy az ember a helyszínen jön rá, hogy azért itt egészen mások a távolságok, mások a tömegközlekedési lehetőségek, hogyha ugye nem vezetsz, már pedig nem vezetünk, mivel Budapesten élünk, ahol erre nincs szükség. Ezen egyébként gyakorlatilag közrölhely tárgyai lettünk ezzel a vezetéssel, hogy nem vezetünk Amerikában, tehát akkor hogy képzeljük, hogy ide érkeztünk ebbe az országba. És igen, elég nehézkes sajnos képkodra eljutni New Yorkból. Amit viszont meg tudtunk nézni, az épp New Haven, ami útban van, és oda eljutottunk, és megnéztük az általad már említett Hotel Marsalt, igen. Ami tényleg egy, vagyis szerintem kifejezetten imponáló helyreállítás eredménye végül is. Igen, valóban hiányzik az épület lepény része, amit elbontott az IKEA, viszont az egykori ugye, gumigyár irodaházban ott most egy design hotel működik, Hotel Marcel néven, ami már önmagában jelzi azt, hogy az építész mennyire fontos volt a felújításnál, és kívül belül amennyire lehetett az eredeti állapotot, gyönyörűen helyrehozták. A ház egyébként olyan, mint hogyha most épült volna. Uh-huh. Gyönyörűen karban van tartva.
0: Igen, és az tudható, hogy a fejlesztő egy ilyen nulla, hogy is mondjam, energiafelvételű házat akar csinálni, vagyis hogy minden önellátó, és hát egy olyan épület, amelyik előre gyártott műkő homlokzattal rendelkezik, erre Magyarországon az egyetlen verzió, hogy akkor nyomjunk rá 40 cm, nem tudom, valami habot, és hát ez persze nem műhet egy szóba, és hogy nem tudom, hogy jól emlékszem el, de hogy a fejlesztőnek van egy saját építészirodája, és hogy ők végezték a munkát, úgyhogy azért ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, hogy így egy kézben tartva, egy olyan helyzetben, amikor nem tudom, 20 évig az IKEA gyakorlatilag egy ilyen lepedőtartónak használta, mert reklámfelület volt, és tényleg lakatlanul belőle, hogy egy ekkorát változzon.
1: És nyilván volt kockázat a befektetésben, mert maga az épület az egy elég fura helyén van a városnak, tehát egyrészt közel van

0: Vagy egy szobát is meg tudtatok nézni?
1: A közös részeket, tehát a földszinti étkezőt, közlekedőket tudtuk bejárni, igen.
0: Uh-huh. És ott felbukkannak Breuer bútorok? Vagy mármint így replikaként, vagy csak a hangulatot?
1: Bútorok nincsenek, viszont van egy kis kiállítás, ami az épület történetéről szól, meglepő alapossággal, tehát egy olyan 10-12 tabló, ami végigveszi és dokumentálja az építkezést, a korai évtizedeket és magát a felújítást is. Uh-huh. Az nagyon tisztességesen össze van rakva.
2: Uh-huh. Mint a szobákat nézem. Hát gondolom hasonló lehet, mint a közösségi terek, és vannak benne Breuer bútorok. Nyilván ez a fajta gondosság akkor a szobákban is megjelenhetett, vagy megjelenik.
0: És mondjuk egy ilyen New Heaven-szerű települést egy európai ember számára egy ilyen érthető dolognak lehet tekinteni, vagy
2: Hát szerintem nagyon messze vagy a mikrofontól.
0: Ja, messze vagyok, bocsánat, akkor lehet, hogy nem lehetett hallani. Szóval az izgat, hogy New Haven az európai értelemben is egy város. Vagy ez a parkoló dömping, hogy minden messze van mindentől, ez így szétképi az egészet.
3: Hát amiatt is speciális New Haven, mert ugye a Yale Egyetem köré van tulajdonképpen. Tehát az egész város egy Yale-ről szól igazából. Tehát ilyen szempontból ez egy más helyzet köré van tulajdonképpen. Tehát az egész város egy Yale-ről szól igazából. Tehát ilyen szempontból ez egy más helyzet.
1: Magát a városa, tehát mindenhol jelen van. A város egy hatalmalik a város közepébe, és mindenhol jelen van. A város szereken, az egyetem, amely is mint egy ilyen frissen érkezett marslakó telep, így gyakorlatilag felfalja a város szövetét. De hát ezt a valóságban ezt ugye úgy érzékeled, hogy tele van izgalmasabbnál izgalmasabb épületekkel, amik egyébként nyilvánosak is be lehet menni.
4: És akkor ti is bejártátok a élt?
1: És amennyire lehet, ebben jártunk. Sőt, igen, még az ajándékboltba is elmondtuk. Ugye számomra a legizgalmasabb, hát mint a háború utáni épületek közül a legizgalmasabb, az a híres Beinecke Library, a Skidmore, Owings és Merrill építészirodától, ami ugye megint csak a 60-as éveknek egy ilyen emblematikus beruházása. Ezt is az ember, ha fotókról ismeri, akkor az marad meg benne, hogy ez egy hatalmas nagy márvánnyal borított kocka, amiben ha belépsz, akkor azt látod, hogy a márványlapok, a külső burkolat annyira finoman metszettek, annyira vékonyan vannak vágva, hogy ez egy hatalmas nagy márvánnyal borított kocka, amiben ha belépsz, akkor azt látod, hogy a márványlapok, a külső burkolat annyira finoman metszettek, annyira vékonyan vannak vágva, hogy

0: az egy strukturált dolog, vagy igazából egy hatalmas területen vannak épületek. És bárhol be lehet jönni, bárhol, tehát hogy van egy ilyen csontváz a jelenek?
1: Van egy tech központi kampuszrész, ahol főleg két világháború közötti épületek állnak, hatalmas, gyönyörű könyvtárak. Az emberben a rózsa nevét idézik fel egyébként, ezek az óriási nagy, szinte felhőkarcoló méretű kővel burkolt könyvtárbástyák. Ehhez viszonylag közel áll egyébként a Paul Rudolf által tervezett és híres brutalista építészkar, amit szintén kívülről tudtunk megnézni. Ugye júliusban voltunk ott, tehát az épületek többsége nem volt nyitva. De ezen túl is kiterjed az egyetem a város hatalmas nagy részére. És tényleg, ahogy Ági is mondta, igazából az egész város az egyetemről szól, tehát ami sport, kultúra, közélet, az valamilyen módon az egyetemhez kötődik.
2: Még a vendéglátóhelyek is. Tehát elég nagy számban vannak ugye vendéglátóhelyek, amik alapvetően valószínűleg a diákokra vannak.
0: És akkor azok most zárva vagy?
2: Egy részük zárva volt.
0: És akkor ide lejutni vonattal tudtatok?
2: Vagy? Igen.
0: Aha. És akkor ez hány kilométer? Csak hogy nagyságrendben, hogy érzékeljük a...
1: Az New Yorktól egy olyan 3 óra vonatozás volt, emlékeim szerint.

0: Igazából ide Long Islandről visszafelé jövet jutottunk el, ugye Long Islandre pedig a Berdollék kedves meghívására jutottunk ki. Az is egy nagyon tanulságos út volt, hiszen Long Island egy híres New York melletti nyaraló övezet, jellemzően a felső középosztály számára, tehát olyan típusú házakat tudtunk megnézni, amikhez Magyarországon nem, egyrészt nem nagyon jutunk el, másrészt nincsenek is nagyon. Tehát ez a 3-400 négyzetméteres nyaraló kategória, az talán annyira... Hát a Balaton bizonyos... Igen. Balaton felvidék bizonyos részei most már lassan megjelentek.
1: Most már van törvény, tehát
0: De nekünk viszont újdonság volt, és kifejezett újdonság volt az is, hogy mivel ugye meghívásra érkeztünk, és tudtunk kire hivatkozni, ezért nagyon kedvesen fogadott minket az ottani közösség. Tehát többen is meginvitáltak minket a saját házukba, hogy ezt nézzük meg, tudván, hogy ez minket érdekel. És hát a legviccesebb élmény pedig ezzel kapcsolatban az volt, hogy az ott tartózkodásunk másnapján volt a szokásos éves strandtakarítás, amiben nagyon lelkesen részt vettünk, egy kicsit talán túl lelkesen is, mert annyi szemetet szedtünk össze, mint a többi 20 résztvevő összesen. Úgyhogy azt hiszem, hogy a magyarokat egy darabig emlegetni fogják még ott a helyet.
2: Szerintem erről fognak ránk emlékezni alapvetően.
1: Hát akkor végre egy pozitív dolog.
3: Hát és ezek a nyaralók itt Long Islanden, azon túl, hogy mondjuk a gazdagságnak a megtestesítői, de köthetőek hozzá híres építészek? Tehát, hogy be lehet botlani úton, útfélen?
0: Ami nagyon érdekes, hogy ezekben a nyaralókban is, nyilván főleg azokon az épületeken, amiket mi néztünk, ezek a William Ryle kortárs építésznek, a Barry Backdoll élettársának a munkái, tehát ezek közül többet meg tudtunk nézni, és nyilván a kölcsönös Breuer hatás miatt több Breuer elem visszatér. Tehát például az a fajta fedett tornác, ami a Breuer saját nyaralóján képkodon megjelenik, az a William Ryle által tervezett összes nyaralón is megjelenik, többek között a sajátján is. És nekem például ezt most volt alkalmam élőben először kipróbálni, hogy mennyire praktikus egy olyan fedett, de nyitott tér, amit három oldalról körülölel egy nagyon sűrű szövésű fémháló, amin a szúnyogok már nem tudnak átjönni, viszont a levegő átfúj. És egyszerre vagy kint és bent. És napközben látod a környező természetet, este viszont úgy érzed, hogy egy zárt térben vagy, közben jár a levegő. És nagyon sok ilyen apró megoldás van, amin látszódik, hogy ez egy ilyen évtizedek óta halmozódó tudás arról, hogy hogyan működik igazán jól egy időszakosan használt ház, a különféle tűzrakóhelyek, a konyha elhelyezése a ház szívében, ahogy az egyes hálószobák merre néznek, és hogyan húzódnak távolabb a ház központját képező egységektől. Ezeket mind nagyon izgalmas volt megfigyelni szerintem. Azzal együtt is persze, hogy ezek máshogy épülnek, más körülmények, más technológiákkal épülnek ezek a házak, mint amit Magyarországon lehetséges lenne, szóval nem átültethető ez a tudás, de izgalmas.
1: És minden olyan állapotban, mint hogyha most készült volna el? Tehát, hogy itt a karbantartás nem egy ismeretlen kifejezés.
0: Itt visszakanyarodok ahhoz, amit mondasz, tehát, hogy azért azokon a részein Amerikának, amiket mi megnéztünk ezen a három helyen, ott nagyon erősen érződik az öngondoskodásnak a tudása és a tapasztaltsága. Tehát az, hogy az, ami tiéd, annak gondját viseled, és az, ami nem a tiéd, de a közösségedé, annak a fenntartásában is részt veszel. Ez kezdődik ott, hogy ugye a múzeumokban minden egyes kép mellett ott van, hogy kinek az ajándéka, és egészen odáig, hogyha kimész Long Islandre, akkor nem látsz egy eldobott szemetet az utcán, mert a közösség figyel arra, hogy ne legyen. És erre szabályozás van, erre rendszer, működőképes rendszerek vannak, erre felelősök vannak, tehát például a strandnak van egy felügyelője, akit ők maguk választanak saját maguk közül, minden évben új ember, és akkor ő figyel arra, hogy ott ne legyen szemét, és minden rendben legyen. Uh-huh. Ezek olyan működőképes rendszerek, amik nyilván évtizedek alatt épültek ki, hosszú hagyományaik vannak, és hát természetesen van ennek egy másik oldala is, az, hogy minden magántulajdon, és hogy te egyébként idegenként ne keveredj oda be. Aha. Tehát, hogyha mi nem ismerőshöz meghívással érkeztünk volna, akkor nem láttak volna minket szívesen, nyilván.
4: De akkor a strandra sem mehettetek volna,
0: akkor a strandra sem mehettünk volna, persze. De a rendszer működik, tényleg. És láthatólag, akik ott vannak, azok képesek fenntartani, és élvezik a gyümölcseit.
1: És akkor ezt hogy képzeljük el, hogy személygyűjtés, ezt ugye el tudom, mert én is csinálom. És amikor vége van, akkor vége van, vagy akkor van valami, nem tudom, ilyen közös buli, szóval, hogy van ilyen élvezkedés része is a történetnek, vagy ez egy igazi munka?
0: Ez ott nekünk munka volt. De aztán, ugye...
2: Nem, igen, mi túl komolyan vettük, de hogy nem, tehát alapvetően a közösség is komolyan vette természetesen, de hát ilyen múli különösebben nem volt, de azért volt egy csevegés része, akkor az egyik helyi lakos kihozott licsi gyümölcsöket, amit lelkesen osztogatott a résztvevőknek, tehát hogy volt egy ilyen kis közösség formáló ereje a dolognak, de nyilván örültek, hogy új emberekkel is tudnak beszélgetni, de hát délután megment a strandolás, tehát hogy nem volt különösebben ilyen buli jellege.
1: És az autók azok egy ilyen helyen eltűnnek? Vagy az autó az annyira része az életnek, hogy mindenütt ott van?
2: Hát ott van. Tehát mondjuk főleg, ahol mi laktunk, ott alapvetően autó nélkül nem is nagyon lehetett volna eljutni A pontból B-be. Tehát, hogy minket a vendéglátóink vittek. Mert jó, egy biciklit is tudtunk használni, de alapvetően vittek minket A pontból B-be, mert máshogy nem lehetett volna. Egy darabig New Yorkba le tudtunk jutni vonattal, az tényleg nagyon gyors volt, kényelmes, de egy adott ponton túl már nem lehetett tömegközlekedéssel menni.
0: Ez tényleg döbbenetes megtapasztalni így első kézből, hogy van egy olyan társadalom, ahol az elmúlt 100 évben nem kérdőjeleződött meg az autó szerepe egyáltalán. Ugye irgalmatlan erős az autós lobby, tehát nem is tudom, hogy van-e másik lobby, amihez hasonlóan erős.
4: A fegyvert,
0: igen, ez a kettő megadám. És hogy az utóbbi években jutottak csak el oda, hogy elkezdjék feltenni a kérdést, hogy tényleg mindennek az kéne, hogy legyen az alapja, hogy én beülök az autómba és elmegyek egyik pontról a másikra, hogy nem lehet ez másképp. De azért alapvetően úgy épülnek fel a települések, és úgy épül fel a tömegközlekedés is, hogy az alapfeltételezés az, hogy te autóval mész. Ha nem autóval mész, akkor van valami gond, és akkor jut neked egy ilyen furcsa, kicsit félváról vett szolgáltatás, nyilván ez is magánszolgáltatás természetesen a vasút például, de hogy ott jóval bonyolultabb, mint autóval elmenni bárhova. Tehát irgalmatlanul túl van bonyolítva, amiben megint csak nehéz nem az autós lobby kezét látni, hát nyilván benne is van.
1: És akkor ez a két hely volt, ahova elmentetek, és ezen kívül New York. Na hát akkor esetleg beszéljünk konkrét házakról, amit megnéztetek, és amiről érdemes szót ejteni bárhol. Nyilván most érintettünk már egy párat, de hogy mi volt olyan, ami mondjuk neked, aki Dani másodszor voltál ott, hogy ott volt, hogy ezt most mindenképpen meg szeretném nézni.
0: Hát ami miatt ugye New York szerintem végülis bármennyiszer megy az ember, mindig nagy élmény, az a hihetetlenül eltérő lépték. Tehát az, amit így nem tudsz elképzelni, hogy milyen a lépték ennek a városnak, hiszen nem tapasztalod meg Európában, azt is merem mondani. Az, hogy kanyonszerű utcák vannak, amik mellett több száz méteres épületek magasodnak, megint csak kilométereken keresztül. Ez egy olyan térélmény, amit máshol nem nagyon lehet megtapasztalni. És aztán természetesen az, hogy időnként bemész ezekbe a házakba, ahol fölterül egy egészen izgalmas világ, megint csak egy olyan világ, amiről neked nincs tapasztalatod, hiszen a két világháború között nálunk nem épültek Art Deco felhőkarcolók. De amikor belépsz a Chrysler Buildingnek az előcsarnokába, vagy az Empire State Building előcsarnokába, és két csattanos pofonnal vág arcon a gazdagság, ami ott akkor a 20-as, 30-as években jelen volt, az egy óriási élmény. Tehát tényleg ez szintiszta mazolizmus, de nagyon jó. Úgyhogy ezt csak ajánlani merem mindenkinek. De azért mondom, hogy mazolizmus, mert nyilván úgy érzed, hogy lemaradsz valamiről, vagy hogy nekünk miért nincs ilyen, de hogy közben egyébként nem biztos, hogy kell. Az az egész, ami ezzel jött, meg az, ami olyanná tette a várost, amilyen, az nem biztos, hogy hiányzik, de nagyon jó látni ott a helyszínen, hogy ez létezik.
1: Ja, hát az, hogy valami lenyűgöz, az szerintem ez egy fontos dolog, aztán más kérdés, hogy mennyire azonosulsz azzal, de hát hogy ez egy lehetőség, ezt akkor ki kell próbálni.
2: Meg hát nyilván mindenkire másképp halt egyébként. Érdekes, hogy Dani is a léptéket emlegette, hogy nekem is ez volt a legfontosabb benyomás, amiért, hogy hogy ilyet még sehol máshol nem tapasztaltam, hogy ilyen léptékek léteznek, és ugyanakkor én például nem éreztem azt, hogy ez így elnyomna. Uh-huh. Tehát, hogy ettől még nagyon...
3: Pont ezt akarom kérdezni. Nekem van egy kedvenc sorozatom, már elég régi, ez a Kenderfutár, nem tudom, azt láttátok-e. New Yorkban játszódik, hát a nevében benne van, miről szól, egy kerékpáros játszol, aki teríti a cuccot, de igazából ilyen mikrotörténetek vannak, különböző stílusban, különböző atmoszférában. És azért érdekes, egyébként építés szemben is szerintem nagyon érdekes a film, mert hogy ezt az óriási léptéket, és hogy tapasztalatotok milyen, hogy ezek a kisebb közösségi terek, ilyen kisebb hát hogy mondjam, ez a bizonyos harmadik helyek, amik ugye nem a család, nem az otthon, nem ezek a harmadik helyek, ezek nagyon ilyen európai léptékűek. Tehát, hogy ezek az óriási méret, legalábbis nyilván képernyőn keresztül. Ez a valóságban milyen? Tehát milyen, amikor mondjuk megélsz egy fast food helyet, egy kávézót, egy akármilyen üzletet, hogy ezek a léptékek, ezek fel tudnak-e oldódni a mi léptékeinkbe, vagy ezek is teljesen más léptéket öltenek?
2: Nem, ez így van, ahogy elmondtad. Mm-hmm.
3: Az jó, akkor nézzétek meg a sorozatot, mert iszonyú jó egyébként. És akkor nem kell menni nyújra.
0: Ez jó alacsony megoldás.
2: Igen. Tehát ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy így otthonosan... Jó, én mondjuk budapesti vagyok, tehát nyilván az is más, hogy az ember mondjuk hol nőtt föl. De hogy én például ilyen szempontból otthonosan éreztem magam, nyilván már kilépt az utcára, akkor... De azok annyira lenyűgöző, de ugyanakkor, ahogy mondtam, nem érzem azt, hogy így elnyomna, vagy kétségbeejtő lenne, vagy mert hanem annyira izgalmas, hogy... Tehát rám olyan hatással volt, hogy én amikor hazajöttem, én nagyon sokáig nem tudtam elengedni, hogy így tényleg így napi szinten eszembe jutott. Szóval, hogy így nagyon nagy hatású hely.
5: Kereste az ember a szemével a felhőtöltetésre.
1: Ja, hát egy van. Magát annak mondja. És akkor, hogyha Lackó már szóba hozta ezt a napi életet, hogy mondjuk a New Yorknak az evés ivás rétegeivel is ismerkedtetek, vagy ez egy ilyen aszketikus turista út volt?
0: Volt bennünk némi félelem ezzel kapcsolatban, mert ugye élnek bennünk a buta sztereotípiák, hogy itt nyilván semmi más nem lehet majd lenni, csak ilyen szörnyű gyors kajákat.
2: Bár én ezért figyelmeztetek, hogy szerintem az egészséges életmód kultúrája, mert legalább New Yorkot csak
0: elérte. Igen, és bebizonyosodott, hogy elérte New Yorkot, tehát hogy tényleg bárhol lehet enni fantasztikus minőségű kajákat, és nem is drágán. Úgyhogy ebből a szempontból az én várakozásaimra abszolút rácáfolt. Tehát, hogy ebből a szempontból tök jó élmény volt.
2: Ja. És ugyanez volt az élelmiszerboltokban is, hogy aki akarta, megvehette a rossz minőségűt, aki akarta. Jó, nyilván minden pénzkérdése, mm-hmm. de hogy például New Yorkban a jó minőségű étel azért elérhető.
0: Mm-hmm. Nekem két hely volt még, ami nagyon, nagyon mélyre ment, ahova az első utamon nem jutottam el. Az egyik az azóta is készült el. A Roosevelt Islanden az utóbbi években építették meg a Roosevelt emlékművet, amit Louis Kahn tervezett eredetileg a 60-as években, csak akkor nem volt pénz vagy politikai szándék a megvalósítására, és most viszont elkészült, és nagyon izgalmas látni egy 60-as évekbeli koncepciónak a mostani megvalósítását, teljesen az eredeti tervek alapján. Ez egy nagyon... Nagyon finom, nagyon tiszta tér a szigetnek a déli csücskében, háromszög alakban összefutó fasorral, amiknek a végén a meccéspontjában áll Roosevelt szobra, fejszobra egyébként, óriásira nagyítva, és ezt az egészet óriási gránit tömbök veszik körül, amik között, tehát olyan 4x4x4 méteres gránit tömböket képzeljetek el, amik között újnyi vastag rések vannak, de pontosan csak újnyi. És az embert lenyűgözi ez a fajta precizitás, és ez a fajta monumentalitás, és akkor már nyilván eszedbe jut a New Deal, meg az összes dolog, amit ez hivatott felidézni. Tehát nagyon jól működik az emlékmű, annak ellenére, hogy nem különösebben beszédes. A másik pedig, ahová együtt mentünk el, az a Cloisters volt, ami a Metropolitan Museumnak egy ilyen leányvállalata északon. Oda szerintem viszonylag kevesen jutnak el, mert elég sokat kell utazni a városban, pedig nagyon érdemes. A Cloisters az egy több magángyűjteményből összeolvadt múzeumi intézmény, aminek a központja az egy olyan furcsa épületegyüttes, mint a mi Vajdahunyadvárunk, csak itt eredeti darabokból, tehát Franciaországból, Olaszországból, Spanyolországból összevásárolt templom és kolostor darabokból van összerakva. Azért hívják klosztersznek, mert van benne 4 eredeti középkori kerengő különféle francia kolostorokból, és ez az egész nagyon furcsa, de valahogy mégis nagyon harmonikusan összeálló épület együttes tele van eredeti középkori műtárgyakkal, tehát román és gótikus tárgyakkal, unikorn és kárpit sorozattól, spanyol templommennyezeteken át. Tényleg, megint csak csúcsművek jönnek szembe, ugye nem túl nagy az egész, ezért csak a csúcsműveket állítják ki. És furcsa módon ott ezen a helyen olyan töménységben és olyan minőségben találkozol az európai középkorral, amivel Európában sehol.
1: És a múzeumok mennyire vannak tele látogatókkal? Hogy mondjuk a Metropolitanben ez is egy teher volt, hogy nagyon sokan vannak. Igen?
2: Igen, tehát ilyen szempontból a Metropolitan voltam, ahol az látszott, hogy tényleg mindenki oda megy. Aki New Yorkban megy és múzeumot akar nézni, az a Metropolitanben megy, úgyhogy ott nagyon nehéz volt kiállítást nézni. Mert egyszerűen olyan iszonyatos tömeg volt, és akármikor ment az ember. Tehát én 2 nap is elmentem, és teljesen mindegy volt, hogy milyen napszakban vagy milyen napon. Megy oda az ember.
0: Tehát nagyon ősiesen próbálkoztál.
2: Talán ezután a MoMA következik, ugye a Modern Művészeti Múzeum, ahol szintén sokan voltak, de már nem az elviselhetetlen kategória volt. De hát ugye az is ugye a top New Yorki múzeumok közül való, úgyhogy ott is azért eléggé magasan látogatott. Aha.
1: És mondjuk a Guggenheimben így menni a spirálon, az...
2: Hát azért az nagy élmény. Az elég nagy élmény.
1: Lehetnek bárhányan, én úgy gondolom.
2: Igen.
1: Amit még feltétlenül szeretnék megkérdezni, az a tömegközlekedés, hogy ez a szétgrafitizett metró az még jelenleg is megvan-e? Tehát, hogy a föld alatti világ az milyen?
0: Nagyon tisztességes. Tehát, hogy nem az van, amit a 80-90-es évekbeli filmekben látsz, hanem nagyon sokat lépett előre New York, azt gondolom valószínűleg közbiztonság terén is, de az utazási élmény terén mindenképpen. Uh-huh. Az egyetlen dolog, ami nehezen elviselhető így a nyári hónapokban, az az irgalmatlan párás hőség, ami a metróban még erősebb. Uh-huh. És az a kontraszt, amit érzékelsz európaiként, amikor belépsz egy légkondicionált metrókocsiba, vagy egy helyiségbe, ugye akkor esetenként ilyen 15-20 fokos hőmérséklet különbséget élsz meg, amit tényleg így, ha nem vagy hozzászokva, akkor nagyon-nagyon nehéz elviselni. A másik...
2: Úgyhogy mi fel voltunk készülve, és minden egyes nap hiába volt kint 35 fok, pulóver volt nálunk egész nap, mert hogy a múzeumokban nagyon le vannak hűtve, meg a metrókocsik.
0: Ez volt a másik pont, amikor közrahelyi tárgyai lettünk, igen. Amikor elővettük a pulóverünket a metrókocsiba, és elvettük. Szerintem ebből látszik, hogy ki az, aki európai.
1: Ez nagyon szép. És bukkantatok bele valami helyi dologba, hogy éppen valamilyen ünnep van, vagy valamilyen egyház éppen valamit tart? Tehát, hogy volt valami olyan, ami nem a megszokott struktúrája a városnak?
0: Nekünk nagyon, nagyon vicces volt az első este élménye, miután megérkeztünk Brooklynba, ahol laktunk, és elmentünk megpróbálni keresni egy vacsorázó helyet, és Harlemben, bocsánat, nem Brooklynben.
1: Igen, ez meg is lett.
0: Szóval Harlemben laktunk, igen, a Central Parktól éjszakra, ami ugye hagyományosan fekete negyed. És tényleg az a mai napig, nyilván nagyon sok minden változott az elmúlt évtizedekben, de az a kis kipakolás, vagy ilyen zenés fesztivál, ami Harlemnek az egyik fő utcáján akkor szombat este ment, az azért alapvetően a helyi közönséget szólította meg, és nagyon felszabadító volt látni, hogy majdnem minden utcasarkon van egy kis színpad mikrofonnal, ahova az emberek odalépnek és énekelnek, és hogy egyébként egy spontán, tényleg a bevásárlásból hazajövő csaj nekiáll énekelni olyan színvonalon, amivel te itt Magyarországon a tévében nem találkozol, tehát a tehetségkutató műsorok klasszisokkal vannak alatta annak, amit ő ott lenyom, a kezében a Lidl-ös szatyrokkal, mert Lidl persze van. És akkor mi találtunk ott Harlemben egy nagyon jó kerthelyiséget, ahol ilyen klasszikus déli kajákat lehetett megkóstolni, sült csirkét gofrival, meg ilyesmit, és ez is egy mély merítés volt ebben az élményben.
2: Hát itt a másik, amiről már beszéltünk, ez a július 4-e, tehát pont akkor voltunk. Igazából napközben nem sokat érzékeltünk ebből. Annyi volt, hogy ugye nagy élmény volt ez az említett tűzijáték nézés a tetőteraszon, de amúgy nem annyira érzékeltük így napközben, hogy most
0: július 4-e van. Igen, furcsa módon ezt.
2: Hát annyi, hogy a boltok zárva voltak.
0: De nem találkoztunk a felvonulással, vagy ilyesmivel. Viszont volt még egy jó közös záróélményünk, mert a mi ott létünknek az utolsó napjára esett a Manhattan Solstice, ami ez a híres pont, amikor a nap éppen a kelet-nyugati irányú Manhattani utcáknak a tengelyében megy le. Uh-huh. És végig tudod nézni az utcán, olyan, mintha egy kanyonban néznéd végig, ahogy a nap lemegy, és a végén eltűnik az utca vonala mögött. És mi is megkerestük azt a pontot, ahonnan közismerten a legjobb végignézni. Természetesen, bár erre számíthattunk volna, nem számítottunk arra, hogy hozzánk hasonlóan több ezer ember próbálja megtalálni ezt a pontot. Úgyhogy mikor odaértünk, pedig már esélyünk nem volt arra, hogy bárhonnan azt lássuk, úgyhogy elkezdtünk visszagyalogolni a városba, és még ott is az utca mentén szintén több száz ember próbálta folyamatosan fotózni, videózni.
2: De ez azért volt vicces, mert hogy amúgy nem látszott valójában, semmi. Mert hogy felelős volt az éjjel, tehát hogy igazából semmi nem látszott ebben. De mindenki nagyon lelkesen akar
0: megörökíteni ezt a pillanatot, igen. Amikor ami a napot nem lehetett látni. Igen.
5: És említettétek, hogy ugye Long Islandon vannak ilyen közösségek, hogy ez New Yorkra is jellemző, vagy a város léptékéből fakadóan ott inkább igen, a szomszéd az a szomszéd, nem, hogy ott is kialakulnak ilyen közösségek, vagy ez kevésbé jellemző?
0: Hát itt talán András példáját tudjuk felhozni, hogy azt tudjuk, vagy ez kiderült, hogy őt ismerik a saját házában, mm-hmm. és hogy őt át kapcsolatot ottani lakókkal. De azt gondolom, hogy egyébként ez jóval nehezebb lehet New Yorkban egy ilyesfajta közösséget a környékbeliekkel fenntartani. Uh-huh. Tehát azért nagyon, nagyon erős az elidegenedés és a távoltartás vágya már egy ekkora léptékű városban.
1: Uh-huh. Uh-huh. Akkor még meséltek egy kicsit a kortárs ügyekről, hogy például láttatok-e építkezést, vagy volt-e valami olyan kiállítás, amit láttatok, ami nektek is váratlan volt, hogy mi folyik tulajdonképpen ebben a művészeti szénában.
0: A MoMA-ban az egyik aktuális kiállítás egyébként a New York kortárs építészetéről szólt, és egy tervezett sorozatnak az első része. A sorozat tematikusan fogja bemutatni a New Yorkban aktuálisan zajló beruházásokat, és ez az első rész az a közösségi funkciójú építkezésekről szólt, parkok, közösségi kertek, talán volt néhány ilyen közösségi ház, vagy ilyen bizonyos társadalmi rétegek számára tervezett specifikus épület is, nyugdíjas ház, meg ilyesmire gondolok. Az egyébként egy a maga módján színvonalas kiállítás volt, engem kicsit meglepett az, hogy nem lepett meg. Tehát, hogy igazából nagyon hasonló projekteket láttam, mint Európában, mint az európai újságokban ezekről a témákról. Építkezéseket egyébként például a High Line mellett láttunk az első nap, ami azért mostanra nagyjából persze elkészült, és a leginkább döbbenetes az, hogy azt az egykori ilyen kisléptékű ipari kereskedő negyedet, amin a High Line keresztül vezet, az hogyan foglalja el és kebelezi be az abszolút luxus. Tehát a Zaha Hadid féle apartmanházak és a tényleg fellengzős, de az arcpirításig fellengzős szupergazdag lakóházak hogyan zabálják fel a HLM környékét, ezt nagyon érdekes volt látni. Ez meg is csak olyasmi, ami miatt, vagy amihez szerintem New Yorkig kell menni, mert ez, lehet, hogy Londonban még tudnak ezt tapasztalni hasonló, de ezért Európában nincs ez a fajta iszonyatosan gazdag, nagyra vágyás és fellengzés. Ugye hasonló helye a városnak az a Billionaire's Row, ami az elmúlt években alakult ki a Central Parktól délre, azon az környéken, ahol a MoMA is van, és ahova ezeket a szupervékony apartman felhőkarcolókat tervezik. Van, amelyikben szintenként csak egy lakás van, de hihetetlenül magasra tudják építeni őket a megvásárolt légkörjogokkal, a szomszédoktól megvett jogokkal, és ott is azt érzed, hogy ez azért, ennek azért már semmi köze a életedhez. Szóval ez nehéz megérteni igazából az indokot elmögött. Valószínű csak és kizárólag a pénz, semmi több.
1: Igen. Még a gyerekekről mesélnétek egy kicsit, hogy a kisgyerek, vagy a gyerek és a város viszonyából érzékeltetek-e valamit? Tehát, hogy mondjuk például lehet játszani egy gyereknek itt ebben a sűrűben? Hogy találkoztatok-e ilyesmivel? Vagy hogy szóba kerültek a közösségi kertek, hogy ennek van nyoma, mondjuk Manhattanben?
0: Ott nem emlékszem, hogy találkoztunk volna ilyesmivel. Nyilván elég nehéz is a világ legértékesebb tárgyain ilyesmit
1: kinevezni. Utoljára
0: talán az Agnes Martinnek sikerült ilyesmi. Hát igen, igen. A tetőteraszon egyébként van minden. Meglepő, hogy mégis milyen kevesen használják a tetőteraszokat. Sok gyereket látni az utcán szerintem. Alapvetően próbálja könnyíteni a város az ő létezésüket, vagy a kisgyerekes családok létezését. Ahol leginkább ilyesmivel találkozol, az nyilván a Central Park. Abba bármikor ki lehet menni. És ugye megint csak a Central Parknál is nagyon éles az az élmény, hogy ez nem a Városliget, tehát ez százszor akkora, mint a Városliget, és százszor annyi élményt is kínál, hiába próbáljuk mi ezt utolérni a Városligettel. Ott aztán az állatkertől a korcsolyázó tavon keresztül minden van, és ezt tényleg elég jól használják, és karban is tartják.
1: Szuper. Még egy utolsó nyilvöki kérdés részemről, hogy van-e illata a városnak, vagy hogy hogyan változik az illata a városnak? Hogy az, hogy itt minden sarkon két helyen lehet enni, hogy ebből kijön-e egy ilyen változó illata a városnak, vagy olyan, mintha Budapesten lennénk. Meg a rengeteg autó, hogy ez mit jelent egy ilyen sűrű szövetben, semmi különös.
2: Nem, igazából a rengeteg autó, ez nem, tehát nem volt különösebben, én nem érzékeltem, hogy nagy szmog lett volna. Ugye mi kicsit aggódtunk, ez most egy picit más téma, de picit aggódtunk, hogy pont akkor megyünk, mert ugye júniusban voltak ezek a nagy kanadai erdőtüzek, amik miatt ugye hát ilyen narancsárga füstfelhőbe burkolózott New York, úgyhogy mi kicsit aggódtunk, hogy amikor oda megyünk, még mindig ez lesz. És pont az utazásunk előtti pár napon megint jöttek a hírek, hogy hát megint fellángoltak ugye az erdőtüzek Kanadában, és hát nekünk olyan szabadban szerencsénk volt, hogy pont így Chicago irányába ment a füst, és nem New Yorkba, tehát mi ezt a részét megúsztuk. Igen, szerencsén nem Chicagóba mentünk, szóval ezt a részét megúsztuk, különösebben tehát első pár nap volt egy ilyen smog érzés, de hogy nem volt, mi Budapesthez képest nem volt különösebben másmilyen, vagy zavaró. Hát volt egy sajátos szaga a városnak, engem leginkább így Londonra emlékeztetett egyébként, így az európai városok közül, de ez nem is igazán így az ételeknek, vagy a nem tudom, éttermeknek volt a szaga, hanem úgy, ahogy így összeadódik a nagyvárosi utcai szag, aminek egy része így a nem tudom, szemétből is származik, meg ugye a meleg hatása is, tehát ez nekem kicsit így Londonra emlékeztetett.
0: Igen, talán nem is inkább a szag, hanem egyfajta atmoszféra, nem? Amihez igen. Hozzájárul a metróból kiáramló gőz, meg az utcai ételárusoknak a szaga, de ugyanakkor az a hangzavar is, ami a városról együtt jár, hogy valami mindig szirénázik, valaki mindig kiabál, hogy sokkal hangosabban beszél mindenki, mint akár itt Budapesten, hiszen nem hallják egymást az emberek. Szóval inkább egyfajta ilyen sűrű atmoszféra ül rá a városra, és szerintem ez lehet az, ami számunkra új vagy idegen, és adott esetben egyébként elég megterhelő is tud lenni. Tehát egy pár nap után ezért ezt érzed, hogy így beleívódik a bőrödbe.
2: Uh-huh. Igen, hogy minden érzékedre hat a város. Aha. És van egy ilyen alapmorajlás, ami éjszaka sem szűnik meg. Tehát, hogy egy ilyen folyamatos morgó hang az így ott van a füledben, amíg ott vagy.
1: Nagyon menő. Én végezetül, mert vagy azt mondom, hogy kávé elfogyott lassan az időnk, egy komoly kérdést tennék fel, hogy ti magánúton voltatok Amerikában, de mégiscsak mind a ketten az Építészeti Múzeumnak vagytok a kutatói dolgozói, hogy ennek az útnak lehet-e valami következménye mondjuk például az Építészeti Múzeum szempontjából, hogy említettétek ezt a ezt a Breyer nyaralóügyet, de hogy itt most két olyan embernél voltatok, akiknek nagyon komoly kapcsolataik vannak. Tehát, hogy itt most nem konkrétan egy ilyen harácsolóként arra gondolok, hogy milyen tárgyat lehetne elhozni, mert én inkább ott hagynám abban a nyaralóban, de hogy ez a kapcsolatrendszer mondjuk például az Építészeti Múzeum számára jelenthet-e kiállításokat, bármit, szóval, hogy ilyen értelemben hozott-e valamit az út.
0: Hát értelemszerűen nagyon bízunk abban, hogy igen. Szóval ez egy kimondott szándék volt, és tényleg őszintén mondom, hogy kimondott szándék volt, hogy ezeket a kapcsolatokat tovább építsük részben Andrással, aki ezért már tényleg régi barátunk, és nagyon sokat köszönhetünk neki, gyűjteményi és emberi szempontból is. Részben pedig Barry Bergdahl, aki ugye továbbra is a Pritzker-díj zsűriében ül, és megvannak a kapcsolatai a MoMA felé, és a Columbia Egyetem felé, és most már Magyarország felé is. Tehát, hogy ezért a márciusi látogatásnak, és talán ennek a mostani újabb találkozásnak is annyi értelme volt, hogy az ő fejében tudatosul az, hogy itt van egy intézmény, és van egy olyan csapat, akikhez adott esetben lehet fordulni Magyarországot érintő, vagy Európát érintő kérdésekben, és hogy minket érdekel Breuer hagyatéka, és szeretnénk vele foglalkozni, a lehetőségeinkhez mértem. Úgyhogy ebben az értelemben szerintem abszolút volt súlya, és van súlya, és remélem, hogy talán lesz következménye is.
1: Uh-huh. Nagyon szépen köszönjük. Tulajdonképpen Breuerről úgy nem beszéltünk, hogy ki is ez a fickó, de hát...
0: De hát ezt mindenki tudja.
1: Megközelebb esetleg. Szeretnélek megkérni benneteket, hogyha lehet, hogy majd küldjetek át saját képeket, mert hát az egy sokkal izgalmasabb, hogy a ti szemeteken keresztül hogyan láttátok ezt a világot. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és akkor két hét múlva természetesen lesz újra építési terület. Ez most konzerv volt, mert hogy mi Finnországba megyünk ketten a mesteriskolával, úgyhogy majd valószínűleg arról is tudunk beszélni. Az nem lesz egy ennyire meleg világ, de reméljük, hogy szintén izgalmas lesz. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és szívesen látunk bármikor.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Sziasztok!
5: Sziasztok.

0: brémai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta holta már szegény jószága malomba a zsákukat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
1: Minek abrakoljak tovább ilyen semmire való állatot?
0: Gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy lehunkózza. A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
2: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
3: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megérutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
2: Tudod mit? Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengetöntenek dobos hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
2: Mit keseregsz, bajszos?
4: Kinek van jó kedve, egyszer a nyakán a kötél? Megvén ültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint a gyereket ajkurászni. De az emberek állátlanok, a gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos folytás, most mihez kezdjek?
2: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
0: A macskának tetszett, a tanács is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott. Kakarikó! Kakarikó!
2: Hát te jöjjön, ez meg mi lehet? Mit rikolt az ön irgalmatlanul?
4: Jujjúj! Kakarikó! Hiába jósoltam, jó időt holnapra! A gazdasszony a kakarikó vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre szemben lakos belőlem! Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet kiabálok, ahogy a torkamat kifél, úgy sem sokáig tehetem már!
2: Inkább gyere velünk, Tarajos! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
4: Kakarikó!
0: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik egy éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, tudnék messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy itt szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
4: Kakarikó! Amárra valami kis fénycsilló! Vadásznak kell lennie! Kakarikó!
2: Ja. Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
3: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont. Kiváltha húsos!
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
0: Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág. aztán nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszer csak ott álltak egy kivilágított begyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
5: Kukuriku, mit lát, törke?
2: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
5: Kukuriku, terített asztalt! Ez kell volna nekünk!
2: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.
0: Kissé félrevonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugrazhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, a szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jártak. Egyszerűen rákezdték a muzsikára. Azzal slupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakadt rájuk, vagy kísértet rontott közéjük. Ilyetükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek, a négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemét dombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyén a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.

0: valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyár, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopogodott az ajtóhoz, lehet egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt oda bent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem veszett réfára a dolgot, fújt egy nagyon. Nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. Marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vének felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügye bajja végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdom mellett, ezt meg már a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakas ülőről.
2: Kukorikoló!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy borzalmán ül, egy borzalmas buszi rám fújt, és összekarnolt az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd hagyom mert a bunkójában. Fönt a tetőn pedig egy vitéz írás, és azt kiáltotta, hol az az ember! Örülök, nem hagytam ott a fogom.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak. Azóta meg nem

FM 90,3, ez a Tilos Rádió, kezdődik a Budapest Eklektik egy zenével. Ma a vendégünk a Muzika Morália, a többi később.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, és kezdődik a Budapest Eklektik. Úgy tűnik, hogy megörököltünk valahonnan 6 perc további műsoridőt, úgyhogy ma hosszabban jelentkezünk, mint szoktunk.
1: Yeah!
0: Mai műsorvezető...
2: Hogy meddig tartson.
0: Köszönjük, hogy már itt vagytok. Mai műsorvezető társaim Latorcai Balázs és Kirincsi Fruzsina.
1: Sziasztok!
0: Én Erdély András vagyok, itt van a stáb teljes életnagyságban. És a csodálatos zene, amit hallhattatok az előbb, az már a Musica Moralia zenéje volt, méghozzá a Bird Machine nevezetű szám. Megyesházi Ida ének cimbalom gitár volt az ének. Jakab Péter basszus ül még velünk, és Király Márton dobok, itt van a teljes felállás. Sziasztok!
1: Hello.
3: Sziasztok, hello!
1: Mert ez a hangszeretek nem a harmadik vagy második nevetek.
4: Középső,
1: igen.
2: Igen. És a...
0: Ilyen az, amikor felolvas a műsorvezető, és nem gondolkodik. Én csak egy gép voltam.
2: Uh-huh. És akkor mai témánk a hidrofeminizmus. Ez az egyik legszebb gondolat, amit az utóbbi években hallottam, olvastam, hogy mi is az.
1: Ez micsoda?
2: Mondd el, Éda, te, hogy mi is.
4: Én mondjam el, hogy micsoda? Uh-huh. A hidrofeminizmus az igazából egy filozófiai irányzat alapvetően, ami arról szól, hogy az emberiség egésze, sőt, nem csak az emberiség egésze, hanem minden, ami ezen a bolygón létezik, azt a víz összeköti. Tehát, hogy ugye mi, mint emberek, ilyen előző vizekből alakultunk ki, ugye a szülés ez is egy ilyen víz alapú dolog, a testünk nagyon egy százaléka vízből van, és aztán, amikor meghalunk, ez a víz így visszaforog, és akkor a következő, hát nem csak emberi, de mondjuk állati élő lények is ugyanúgy felhasználják ezt a vizet, de hogy ez a vízszerűség, ez igazából nem jelenti azt, hogy mi egyek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy csak ugyanonnan jövünk. Igen.
2: És ez egy női minőség?
4: Ez egy női minőség, igen.
1: Miért?
4: Azért, mert igazából az egész emberiséget egységben látja, és nem külön látja a természettől az embereket, hanem annak így részeként.
2: Pont téma volt a napokban, hogy vajon az ember az mennyire a természet része, és hogy mennyire úgy tudunk rá tekinteni, hiszen tulajdonképpen emlős állatok vagyunk ugyanúgy, és mégse úgy gondolunk. És itt a hidrofeminizmusnál, hogy azért van egy jóval nagyobb összeköttetés az, hogy vízből vagyunk.
4: Igen.
2: Itt azt mondtad, hogy nem egység élmény ez.
4: Igen.
2: De mégiscsak ugyanúgy vagyok vízből, mint a fűszál.
4: Igen.
2: Sőt, az egész életnek a körforgását föl lehet úgy fogni, hogy hát, mint ahogy porból leszünk, porrá leszünk, mindezt a víz által.
4: Igen.
2: Tehát, hogy valahogy akkor ebben a víz az, ami, ha porból vagyunk és porrá leszünk, mi, mint emberek és emlős állatok egyaránt, akkor mégiscsak a víz az, amelyik ebbe életet tud vinni, és aztán, amikor az élet kimegy, akkor a nedvesség megy el.
0: És több Igen. leszünk, mint sár.
4: Micsoda?
0: És többé válunk, mint sárrá, csak ez a Igen. porból lettünk, porrá leszünk. Tehát én valami folyékony minőséget érzek.
4: Abszolút ebben. Folyékony minőség, mert ugye az átjárásról is szól, tehát a különböző ilyen, tehát amit így mondok, hogy ilyen elkülönülés, ugye ennek az átjárását is igazából segíti azzal, hogy így folyik. Meg igaz, az élethez való hozzáállást is, én például ezt itt sokszor szoktam használni így a tengereket így mintának, hogy hogyan tudok megközelíteni bizonyos dolgokat az életembe, hogy csak az egyik vagy az, hogy így hagyod, hogy így a víz vigyen, de közben meg tisztában vagy azzal, hogy ez egy ilyen nálad sokkal nagyobb ilyen hatalom, meg sokkal nagyobb erő. A másik dolog meg, hogy egy ilyen átjárást biztosít a különböző élőlények között. Tehát ez valamilyen módon egy egység, de nem ugyanazok vagyunk. Tehát ugye arról is szól, hogy van akinek mondjuk, tehát ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy van akinek több víz jut az életébe, mint másnak. Vagy sokkal könnyebben, vagy a víz mellett könnyebben, vagy ott lakik a másik ember, pedig nem. Tehát, hogy, és ahogy így mondjad, bocsánat.
2: Kicsit nekem olyan, hogy az anyag adja a különbséget, tehát a víz az egy.
4: Igen.
2: Viszont az, hogy ő most fűszálat tart életbe, vagy őzikét, vagy embert, igen. vagy ilyesmit, azt az anyag határozza meg.
4: Igen, igen, igen.
2: És hogyha a víz a női minőség, akkor az anyag a férfi minőség, vagy csak ilyen leegyszerűsítés?
4: Azon nem gondolkoztam őszintén, szóval. A férfi oldalon nem gondolkoztam, bemondom.
0: Nekem az a kérdés, hogy ez egy életélményt akar tulajdonképpen jelenteni? Jól értem, tehát, hogy mint egyfajta életélménnyel azonosítja ezt a minőségét a víznek, vagy a sűrűségét, vagy a
4: nem szerejét? Feltétlenül életélmény, inkább egy ilyen megközelítés. Tehát, hogy nem feltétlenül él. Tehát, hogy ez nem csak egy metafora, hanem
0: ez egy holisztikus,
4: hát egy filozófiai irányzat. Uh-huh. Igen.
0: Tehát ez egy teljesen holisztikus elképzelés a világról, ami ebbe az élménybe gyökeresztett.

0: és hogy a víz hogyan jelenik meg különböző ilyen formákban az életemben, tehát úgy, mint filozófiai irányzat, vagy úgy, mint metafora, vagy egész egyszerűen csak maga, mint anyag, ahogy így említettük. És akkor ez az, ami igazából így összeköti az egész albumot, és az érdekelt, hogy hogyan lehet a víz nyelvén elmesélni ilyen emberi élményeket.
1: Te hajózol egyébként, vagy búvárkodsz, vagy csinálsz ilyen keményen vizes dolgokat?
0: Egyébként én nagyon szeretek vizes dolgokat csinálni, tehát annyira is, hogy mi mosogatni is szeretek.
2: Én is szeretek mosogatni.
0: Meg úszom, vagy úszni szeretek. Hajózni nem hajóztam nagyon, vagy nem tudok, tehát nem vagyok kapitány.
3: Akkor ez a fajta gondolkodásmód vagy irány, ez azért van benned, mert van tested és nő vagy.
0: Kizárólag.
2: Persze.
1: De ez nem zár ki minket, férfiakat
0: abban. Hát ez egy ilyen befogadó elmélet.
2: Én arra vagyok kíváncsi, hogy a hidrofeminizmushoz ti fiúk, a zenekar két másik tagja, hogyan kapcsolódtatok meg így az egész lemezhez, hogyan tudtatok ehhez a tematikához kapcsolódni?
4: Nem tudom, én basszus gitáros vagyok.
5: Én még rosszabb, mint dobos. Nagyon érdekes koncepció igazából, tehát hogy így ezen, ebben a formában még sosem gondolkodtam előtte, mielőtt az Éda felhozta, megbeszélgettünk erről próbán, és nekem nagyon tetszik ez a koncepció, meg nagyon érdekes ez a holisztikussága az élet megközelítésének, meg a természet és az élet, illetve mindennek a megtapasztalásának egy ilyen nagyon érdekes nézőpontja. De igazából sem megerősíteni, sem cáfolni. Ezt a kérdést.
3: Egy picit talán ott kötnék, de hát nem kell ezen gondolkodni, hogy ugye újra divatos a flow, és a flow élmény, ami megint csak egy áramlás, megint csak egy vízminőség, meg ilyesmi, és hát zenészként, basszusgitárosként, pont dobosként, meg minden, pont ti vagytok a flow felelősök.
0: Igen.
1: Meg a víz ugye csöpög, és ritmusa van.
3: Wow. Meg szépen hullámzik és ringat.
0: Egyébként szerintem abban még van egy ilyen vízszerűség, szerintem így a dalokban, meg ahogy mi együtt dolgozunk a fiúkkal, hogy ugye nálunk nincs egy ilyen fix ritmusa a daloknak. Tehát nagyon sokszor változik, meg tolódik, meg egy kicsit attól függ, hogy én éppen mit, mikor mondok ki. Tehát nagyon sok minden szöveg alapú ugye a dalokban, és a zene egy kicsit így a szöveghez kapcsolódik. És így meg kellett tanulnunk együtt úgy zenélni, hogy tényleg ilyen nagyon vízszerű legyen, meg hogy ez egy ilyen közös dolog legyen, ami így köztünk itt tud mozogni.
3: Megfejtettem.
0: Igen, mondjál.
3: Tudok helyettetek válaszolni.
0: Na, mondjál.
1: Ez egy jó műsor, ez egy
3: hát ugye, igen, te mint hidrofeminista ráadásul szólóba kezdted a karrieredet, és most megvan ennek a folyónak a meder.
0: Pontosan.
3: Két oldalról, ráadásul a rádió hallgatók nem tudják, de te ülsz középen, és szoros, támogatnak, tartanak téged itt a srácok két oldalról, mint egy jó meder.
0: Igen, egyébként abszolút.
5: Nem, hogy tényleg hasonlóan történt, mert igen, Édának a dalai, meg a dalszerzése, meg az előadásmódja így nagyon-nagyon szabad és folyó volt mindig is, hogy maradjunk a hasonlatnál. És tényleg gyakorlatilag ez történt így az elmúlt pár évben, mióta ez zenekarrá nőtt ez a projekt, hogy ezeket megpróbáljuk valamilyen tényleg szó szerint mederbe terelni, és hogy valami olyan közös kapcsolódási pontot találni az Éda meg a dalok között, amit mi is le tudunk követni, és igazából hozzá tudunk adni, és nem csak mellé tesszük a saját dolgainkat, hanem ettől így valahogy többé tud válni. Ahol kell, ott duzzasztjuk, ahol kell, ott elvezetjük, igen. Ahol kell, ott bebocsárosítjuk.
0: Igen.
3: És azért ez nem egy tét nélküli zene, tehát elég őszinte.
0: Igen.
3: Ti ebbe a világba, fiúk, így bele tudtok? Azt tudom, hogy csak egy basszusgitáros vagy, mondta, de ahhoz, hogy itt legyél a basszusgitáros, ahhoz egy csomó minden kell még.
4: Hát nézd, alapvetően ugye, amikor én az Édának a zenéjével először találkoztam, az most már lassan 10-12 éve volt, és akkor amikor először meghallottuk, akkor az egy ilyen nagyon-nagyon különös világ volt, egy olyan fajta világ volt, amivel előtte még nem találkoztam. És ez egy olyan, ez, hogy mi együtt játszunk,

0: ennek azért van egy ilyen 10-10x éves barátság emögött, és az, hogy például én basszus gitározom ebbe a zenekarba, ez igazából ennek inkább egy ilyen baráti minősége van, vagy nem is tudom, mint sem zenész minősége, mert én igazából nem vagyok basszusgitáros, tehát én hazudtam az előző, hogy én csak egy basszusgitáros, vagy még csak egy basszusgitáros se vagyok. Szóval én meder minőségben vagyok így ebbe a zenekarba, de hogy szóval, hogy igen, visszatérve erre, hogy éppen ezért én azt gondolom, hogy például az én feladatom, vagy a mi feladatunk Marcival az, hogy úgy megtámogassuk ezt a világot, amit az Éda alkotott, vagy amiben az Éda mozog, hogy szinte ott se legyünk, hogyha hallod, de közben viszont, hogyha nem lennénk ott, akkor azért hiányozzunk.
1: Nekem egyre jobban megy nekem ez a meder hasonlók, hogyha ezeket titeket.
2: És mi lenne, ha rájött beszéltünk a zenéről?
3: Én azt gondolom, pont ezt akartam közbevetni, hogy mielőtt most már így fölkeltettük mindenkinek a figyelmét, aki nem figyelt annyira az első dalra, az most figyeljen a másodikra, és érezze meg benne mindezt, amiről beszéltünk. Flatland.
1: Úristen, erről kell mondanom pár szó.
3: Mert a meder is Flatlandben folyik, vagy
1: figyelj. Nem, az nem flat, az szomorú. Ennek a számnak fel van a videóklipje a YouTube-on, ugye nem keverem most?
2: Igen. Nézzétek majd meg.
1: Engem traumatizált.
2: Traumatizáljon titeket is.
1: Amióta láttam.
3: Ez egy olyan nagy szó, Balázs, nem vagy te?
1: Tőlem igen, mert elképesztően érzéketlen vagyok, és mégis.
3: Miért traumatizált?
1: Én remélem, hogy majd mesélsz a klipről, de úgy van leforgatva, kitalálva, megcsinálva, hogy én azóta itt magamba belül 3 perc 40 másodpercenként megfogadom, hogy nem fogok veszekedni a csajommal most már soha többé.
2: Wow.
1: Tehát, hogy annyira megmutatja azt a fajta poklot, ami két ember között indokolatlanul létrejön, hogy ehhez méltatlan a YouTube. Tehát nem is a YouTube-on kéne ezt kirakni, hanem nem tudom, ilyen nagy felkészüléssel megtekintési rendezvényeket. Hallgassuk meg.
3: Én azt gondolom, ennél szebben ott nem lehet mondani, hallgassuk meg. Mm-hmm.

0: Oké, ez még mindig a Tilos Rádió, és a Muzsika Morália zenéjét hallhattuk, Flatland címmel. Az album, ami most meg fog jelenni, hogyha jól tudom, megjelent, meg fog jelenni,
1: meg fog.
0: A vízzel foglalkozik, a víz van a fókuszában. Milyen minősége volt a víznek ebbe a dalba, vagy ez melyik minősége a víznek, amit
2: ez egy, megfogtál? Igazából ez egy ilyen személyes történetből indult ez a dal. Van egy barátnőm, aki egyébként ilyen nagyon vízkezelő, mert meg ilyen szabad tüdős merüléssel foglalkozik, és egy csomószor ezt elküldtem neki, ezt a klippet, és néha így azt érzem, hogy ő így jobban érti, amit én csinálok, mint én, annyira jó dolgokat írt vissza rá. Szóval, hogy ez egy vele kapcsolatos történetből indult, hogy Görögországba él, és felmászott az Olympusra, és akkor ott találkozott egy férfi van, aki el kellett, hogy menjen egy ilyen világkörüli, nem tudom, turnéra, vagy kirándulásra, nem tudom, és akkor végül így visszafordult, és visszajött ez a barátnőmhöz, és akkor ez a dal így...
0: És akkor egyszer vannak benne, ez az elhagyom a királyságom, de hogy van, aki visszajön a síkságra, és van, aki fönn van a hegytetőn.
2: Igen, igen, they return to the mountain. I heard some men, they return to the mountain. És akkor már egy ideje tudtam, hogy én nagyon sokat foglalkozom a vízzel, és azt gondoltam, hogy ez lesz az utolsó dal, amit így a vízről írok. És akkor meg is változott bennem, mert volt egy idő, amikor így nagyon így elöntött ez az érzés, és akkor ezeket az ilyen, mindig ilyen nagy tengerekre gondoltam, meg arra, hogy ezek ilyen, nekem mennyire így összefüggnek velem, meg mennyire fontosak, és a testem, ezek mennyire kapcsolódnak, és egy kicsit ez a dal is arról szól, hogy már nekem nem feladatom ezeket a vizeket így irányítani magamba, hanem csak így hagyni kell, hogy így fenntartsam.
0: Akkor ez a szabad minősége, hogy ez igen, teljesen...
2: Igen, ez egy ilyen, amikor így hagyott, hogy vigyen a víz.
1: És miért az jött le nekem a klip megnézésekor, hogy soha többet nem szabad veszekednem a csajommal?
2: Ezt neked kell elmondanod.
0: Fölhívjuk esetleg a csajomat, hogy ő is vele beszélni.
3: Vagy inkább ő hívjon fel minket, mert be tud telefonálni, csak hogy előadásra meg tudjatok beszélni. De visszatérve arra, hogy sokan, szerintem sok hallgató nem látta ezt a klipet, de majd mindenképpen én legalábbis pótolni fogom. De hogy mi volt az inspirációja ennek a videoklipnek? Mert most a az olvasatát tudom, de hogy így szívesen meghallgatnám a tiéteket is.
0: Igen,
3: original verziót.
0: Igen,
2: tehát van egy ilyen kapcsolati helyzetben. Egyébként a videót, ezt a Peti rendezte, Jakab Peti, aki csak egy basszusgitáros. Most már nem csak egy basszusgitáros.
4: Egy kliprendező.
2: És
0: azt mondta, hogy valójában nem is basszusgitáros.
2: És valójában nem is basszusgitáros, hanem egy kliprendező. És úgy indult, hogy aki szerep az egyik szereplője a klipnek, a Mirjama Kardosova, ő egy szlovák performance művész, és neki van egy alter egója, Viktória Orán. És igazából ő szerepel a klipbe, és a Mirinek, meg nekünk van egy ilyen, hát most már egy ilyen performance előadásunk, amikor majd megint megyünk Prágába jövő héten előadni, ahol ő a performance részét, tehát ebbe belebújik ebbe a szerepbe, és akkor ő Viktóriát adja elő, és én pedig zenélek hozzá, de kifejezetten ilyen Muzsika Morália zenéket, és akkor ezt a Peti látta.
4: Itt történt,
2: és neki nagyon megtetszett a Mirinek ez az alter egója.
4: Igen, mert nagyon-nagyon ilyen izgalmas ez a maszk, amiben ő így fellép. És van az egésznek egy ilyen nagyon-nagyon ilyen erős hangulata. És hát amikor ez a dalhoz gondolkodtunk már korábban, hogy szeretnénk klipet forgatni, mindenféleképpen szerettem volna, hogy egy kicsit ez az ilyen kicsit egy ilyen üvöltőszelekbe bele integrált lincses, kicsit effektvénes sztori legyen, és amikor megláttam a Mirit ezzel a maszkjával, akkor nagyon szerettem volna vele dolgozni. És akkor ugye ő amúgy különben a performanszaiba, ő teljesen ilyen modern, mai, sőt igazából talán egy kicsit ilyen futurisztikus is, ahogy a megjelenése, tehát az, hogy egy ilyen amis lukba lett így belerakva, meg hogy ebbe az ilyen hideg, ilyen északi világba, ez kicsit az ő ilyen alter egójától hogy megkirándultattuk az alter egóját.
1: Akkor nálad volt ez a világ.
4: Igen.
1: Az északi párás.
4: Igen, igen, igen, igen, igen. És, igen. És hát jó, maga a történet az azért lazán kapcsolódik csak a dalszöveghez. Én nem annyira szeretem az olyan videoklippeket, ahol így elvon játszol az, ami a dalszövegben történik, úgyhogy néha-néha rátalál a szövegre így a kép, néha a mozdulat, a cselekmény, stb., de hogy azért ez alapvetően egy viszonylag attól független történet, ami még az egymás fölött levő uralkodásról szól, meg arról, hogy mondjuk egy olyan dinamikára, amit mondjuk két ember mondjuk hogy szeret egymással lenni, hogyha mondjuk az egyiknek az a happy, hogy mondjuk ledominálja a másikat. És akkor igazából ez a klip, ennek a furcsa ilyen játéknak a, nem is tudom, így a jelleképeződése. Úgy nagyon érdekes, mert a másik szereplő, és pedig Móze Zoltánnak hívják, egy kedves barátunk, ő pedig egy ilyen magyarországi performance-művész, meg amúgy különben dobos, és számos tök jó zenekarba játszik. Úgyhogy ő egy ilyen utolsó pillanatban beugrossal megmentette a produkciót. És igazából az ő ilyen jelenléte nagyon-nagyon sokat hozzáadott.
1: Hát igen,
4: ez, hogy így működjön ez a kémia amúgy a két szereplő között. Tehát, hogy
1: hát neki ott van egy a klipben a szemével akkorákat.
4: Nagyon-nagyon csinált a Mózi, úgyhogy.
2: Igen, meg nagyon jól egymásra találtak a Mirivel.
4: Igen,
2: annyira jól tudtak együtt játszani.
4: Igen.
2: De képzeld el, most a Miri mondta, hogy egyébként most változik Viktória, úgyhogy lehet, hogy magával visz majd valamit, majd meglátjuk, mi lesz jövő héten. Lehet, hogy Amisak leszünk jövő héten. Amisak fogunk költözni.
1: Egy picit beszélgethetünk, igen, magáról a zenekarról is.
5: Én azt gondolom, hogy menjünk tovább a következő dalra, mert hogy 7 perc 12 másodperces dal fog következni, és egy dal premier fog következni.
1: Hát most? Jó.
5: És akkor utána még lesz időnk beszélgetni, jó. És nem kell kapkodnunk, jó. Hogyha ezt most megtesszük.
1: Akkor most egy világpremier lesz, ha jól értelek titeket,
5: igen. When the mammals only went out at night, vagyis amikor az emlősök még csak éjszaka mászkáltak.
3: Igen. Kellemes zene hallgatást kívánunk minden hallgatónknak.
4: És emlősnek.
3: És emlősnek.
5: Amint megtalálom a gombot.

0: Muzika Morelia, When the Mammals Only Went Out at Night, ezt hallottátok most a Tilos Rádión, és itt van velünk a Muzika Morelia, akikkel folytatjuk a beszélgetést, ez pedig a Budapest Eklektik, és Fruzsi azt mondta, hogy mondjam be az adástelefont, úgyhogy most mondja be ő.
1: 061-215-3773, nyugodtan telefonáljatok, hogyha van kérdésetek a zenekarhoz, vagy szeretnétek bármit megosztani ezzel a zenével kapcsolatban, amit hallgattunk az imént.
0: Ezt most sikerült megint szinte csendes áhítatba végighallgatnunk itt a stúdióba, és nektek milyen érzés volt, amikor valaki csendes áhítatba hallgatja a zenét, amit írtok?
2: Nem tudom. Általában csendes áhítatba hallgatják a koncerten is. Ez sajnos ilyen csendet igénylő zene.
1: Ami... És ez miért sajnos?
2: Hát, mert hogy igazából ilyen figyelmet igényel, és
3: nem
2: akkor
3: nem tudják azon... beindítani a kávégépet például.
2: Nem tudják például beindítani közben a kávégépet. Ez a legnagyobb problémája ennek az emberek. El is felejtik.
4: Éda, úgy emlékszem, hogy valamilyen formában, amikor még egyedül játszottál, akkor ez misztikusabb volt, vagy ilyen rítusszerűbb volt. És azóta, mintha inkább az érzelmek misztikáját hallanám a zenétbe.
2: Igen?
4: Aha.
2: De miért?
4: Végül is kérdezni akartalak, nem zsírik.
2: Nem, de kíváncsi vagyok, hogy miért, vagy hogy... És azon gondolkozom, szerintem a Mammals-t, azt nagyon keveset játszottam szólóba.
4: Inkább egy ilyen, amikor hallgattam a régi, az első zenéjét, akkor egy szertartást láttam magam előtt. Uh-huh. Most pedig tényleg csak egy lelket, vagy ezt a vizet. Uh-huh. Ez sokkal csendesebb, egy természetben benne levő, az érzések misztikájának tudnám uh-huh. ezt egy szertartáshoz képest.
2: De azt szerintem jó, nem? Mert hogy akkor ez a szertartásosság...
4: Meg akartam tőled kérdezni, hogy ez mikor történt, és hogyan ez a változás, de lehet, hogy...
2: Igazából nem én tudatos. Nem így érzem ezt a változást. Aha. Tehát, hogy... Mert hogy... Szóval, hogy az egész muzika moráliával nekem mindig az a fura, hogy ez másnak fura. Uh-huh. Tehát, mert hogy nekem ez borzasztóan természetes minden, uh-huh. ami ott így történik, és akkor engem mindig az lep meg, amikor alak ezt mondja, hát, hogy ez ilyen nagyon szokatlan, én meg így nem, ez teljesen normális, ez ilyen a zene. Tehát, hogy
4: így... Neked az visszafogottabb?
2: Nem, egyébként szerintem uh-huh. nem. Szóval, hogy abba változott az egész, még szoktam egyébként mi a szólóba játszani, de ilyenkor már azt érzem, hogy unalmas.
1: Tehát most egyedül játszani?
2: Hát, hogy a zene, hogy sokkal jó. Tehát, hogy akkor így hiányzik nekem, hogy jaj, igen, és akkor itt a Marci az a szépet beüti, és az milyen jó lenne, ha itt lenne, mert akkor az úgy teret ad az egésznek, és akkor itt belép a Peti, és akkor az olyan szép, amit itt játszik, és akkor... És meg ugye az a másik, hogy teljesen más egyedül színpadon lenni, meg teljesen másokkal színpadon lenni, mert hogy ugye, amikor egyedül vagy, akkor így egyszer így ott van az a szabadság, hogy azt csinálsz, amit akarsz, és de közben meg így mindenért te felelsz. Igen. És amikor meg együtt vagyunk a színpadon, akkor meg ilyen iszonyatosan ilyen támogatva érzem magam, meg ilyen meglepő módon sokkal kevésbé fáradok el a végére, mint amikor mondjuk így egyedül kell játszani. És szerintem egyébként abban egyébként van valami, amit mondtál, hogy ezen egy csomót gondolkoztam, így ezzel a fajta zenével kapcsolatban, hogy mi az, ami tehát, hogy van benne egyszer egy ilyen elbújás, de van egy ilyen jelenlét. És hogy ennek a kettősége, ez bennem nagyon sokat harcol mostanság, hogy hogyan, hogy miért van az, hogy ez egy kicsit egy ilyen rejtett dolog. Tehát, hogyha az ember hangos, meg látható akar lenni, akkor annak vannak ilyen ennél sokkal hatásosabb formái. De hogy közben meg mindig arra jövök rá, hogy engem így ez érdekel. Tehát, hogy van egy ilyen furcsaság abban, hogy ugye a csendet lehet zajjal így legyőzni, vagy harcolni, de hogy a zaj nem lehet csendben legyőzni. És igazából engem ez az igazságtalanság is így tökre érdekel, hogy én mégis ragaszkodom ehhez a valamihez, hogy próbálok ugye csendben így erőt találni, vagy olyan zenét én, mert ugye én egy csomószor mondom azt, hogy ez így a zajnak meg a csendnek így az ötvözete ez a zenét, ez a zene, amit én csinálok.
1: Meg igazából megköveteli a zenétek hallgatása az, hogy csend legyen, és ez milyen ritka, amikor a közönség soraiban csend
0: nem is csend, figyelem. Tehát, igen, hogy ez ugye a csendet tök tévesen azonosítjuk a figyelemmel, mert egy zajos világba élünk, és a zajt, ezt figyelem hiányan azonosítjuk már a csendet, meg a figyelemmel, tehát ezek szerintem nagyon más dolog, és igen. Hogy itt van egy ilyen kibogozás, vagy itt tök érdekes, hogy a víz az egyszerre csend, mert amikor benne vagy, akkor nem hallasz más, csak a csendet, amikor meg a víz mozog, robajok, hát az emberek elindulnak vízeséseket keresni, a vízhangját hallgatják, a hullámzás zajára alszanak el, tehát hogy ez azért egy
4: tehát, akkor azt mondod, András, hogy a vízben benne lenni, az egy csendes, végtelen állapot, és akkor a vízzel kívülről felvenni a kapcsolatot, vagy találkozni, az pedig egy...
0: Hát a víz az nagyon sok minden, mert ugye benned is van, meg hogy tényleg ezért tetszik, hogy ebben nagyon sok mindent bele lehet rakni, és nyilván mindent bele tudunk rakni, amit csak akarunk az életünkből.
4: Sőt, szerintem...
0: Ja, én igazából kérdeznék, most, hogy így megfilozofáltuk mi is az egészen, hogy mondtad, hogy ezt játszottad egyedül is, ezt az emlősöket, hogy esetleg egy picit, hogyha elmeséled ennek a történetet, hogy született a dal, hogyan csatlakoztak rá a srácok, akkor lehet, hogy kicsit konkrétabban is érezzük azt, hogy mi történt, vagy hogy történt veled, és miért pont ezt a vízbeli minőséget találtad meg ebbe a dalba?
2: Jó. Egyébként ez a dal, ebben is jelen van a víz, ugye, mert a refrénben az így visszajön, hogy lesüljedek a tenger aljára, de ennek a dalnak egyébként egy ilyen YouTube videó a kiindulás, ami arról szól, hogy amikor a dinoszauruszok éltek, akkor éltek ilyen nagyon korai ilyen rágcsáló emlősök, és volt egy ilyen feltételezés, hogy ezek az emlősök csak éjszaka mentek ki, mert hogy ugye féltek a dinoszauruszoktól, meg annyira picik voltak. És akkor van egy valami, amire már nem emlékszem pontosan mi, de valami egy ilyen kis biológiai, nem tudom, jellegzetesség a mi szemünkbe, ami visszavezethető arra, hogy ezeknek az emlősöknek mi a leszármazottjai vagyunk, ezeknek az éjszakai emlősöknek. És akkor én arra gondoltam, hogy ez logikus, mert hogy én hajlamos vagyok sötéten látni a dolgokat, és ahhoz egy ilyen nokturnális szem kell, hogy ezt így felfogjan. És aztán pedig kiderült, hogy ez az elmélet megdőlt így idővel, vagy vannak olyan tudósok, akik ebben így nem hisznek, és igazából tehát ezek az állatok napközben is kimentek.
0: Miért félnénk ennyire
2: sötéttől? Tehát, hogy miért félnének a dinoszauruszok, tehát miért nem lehetnének ugyanakkor kint, tehát hogy azért szerintem akkora méretbeli különbség, hogy...
4: Én egy kicsit félnék egy dinoszaurusztól, így emlős rágcsálóként.
2: Nem félnél? Bátor emlősrágcsáról lennél. és aztán pedig arra gondoltam, hogy ez milyen jó nekem, mert hogy akkor ez meg azt jelenti, hogy akkor így van remény, és akkor lehet, hogy nem annyira sötétek a dolgok, és lehet, hogy nincs annyira szükségem erre a nokturnális szemre.
0: Ez mikor volt, amikor ilyen nokturnális volt a szemed?
2: Hát amikor még olyan kis rágcsáló voltam, a dinoszauruszokkal egy időben.
0: És akkor volt ez a dal, ezt játszottad már szólóba, és most megjelenik így, hogy igen, többen. Igen, és igen. Ez hogy történt ez a folyamat?
2: Ez alapvetően úgy történik, hogy én megírom a dalokat címbalmon, meg éneket, meg szöveget, meg minden, és akkor ott én tudom, hogy melyik rész hogyan kapcsolódik egymáshoz. Mert ugye az van, hogy nem egy ilyen klasszik, ilyen versszak refrénbe szoktam írni, mert hogy tökre érdekel, hogy mi az, amilyen nagyon természetesen tud következni az előző részből, és aztán abból mi tud következni, és aztán abból mi tud következni, attól függetlenül, hogy mondjuk hogy kezdődött egy dal. És akkor van, ami mondjuk
0: tehát ennek ellenére keretje. Mint egy mesemondó mondjuk ezt.
2: Igen. És akkor ugye van egy történetmesés, de van egy ilyen zenei progressziója is az egésznek, és akkor én ezt szerintem elvittem a próbaterembe, és akkor megmutattam a fiúknak, és akkor ők pedig elkezdenek ezzel játszani. Tehát ott mondjad.
3: Igen, és az emlős példával élve, ugye, mint egy ilyen taxidermiával így kisámpáztuk.
2: Igen, ez volt az a dal. A Petinek van egy ilyen nagyon kedvenc, mi ez? Ilyen allegória...
3: Anekdotát,
2: bocsánat, elmesélem.
3: Ezt most nem szeretem elmesélni.
2: Jó, mindegy, de hogy így az alapvető, hogy én megérkezek ezekkel a dalokkal, amik így mennek, és akkor így minden attól függ, hogy én éppen mikor mit mondok ki, és akkor ezt így valahogy így, tehát hogy ezt át kell alakítani úgy, hogy ezt el tudjuk játszani, meg hogy ez tényleg ne attól függjön mindig, hogy én éppen hogy vagyok, hanem hogy legyenek bizonyos ilyen referenciapontok az egészben. És akkor azon dolgozunk mindig, hogy ezt kicsit így vasalgatjuk, hogy mindenki ugyanott találja meg a referenciapontokat, de egyébként egy csomószor van az, hogy így vannak ugyanolyan referenciapontjaink, de más, hogy számoljuk. De van egy dal, ami nektek egy, az nekem ott mindig az már a az nekem most már három vagy valami ilyesmi. De aztán így találkozik egy ponton, és aztán megállapítjuk, hogy ami neked egy, az nekem egyébként három, de hogy így... Szóval, hogy igazából így szoktak ezek történni.
3: Hát a hidrofeministek máshogy számolnak.
2: Azt hidrofeministek más számokat ismernek. Igen, meg igazából én nagyon sokszor, tehát én úgy megyek oda, hogy én így szeretem, hogyha ők így hozzák a saját. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy itt akkor most történjen ez, és akkor én csak azt mondom, hogy ez egy rész, és ez így legyen érzékeltetve, hogy ezek a részek hogyan változnak.
0: És ez neked hány rész volt ez a dal?
2: Megmondom hány rész, most gondolkozom a szövegen. Egy, van egy ilyen rész, ami négy részből áll, akkor van egy másik rész, ami két részből áll.
1: Ez eddig hat.
2: Igen, és akkor van az utolsó rész, ami ugyancsak két részből áll, és ez egy olyan dal, amiből már kivettem egy részt.
1: Nagyon részes volt eredetileg.
3: Amúgy van ebben három részből áll.
2: Szerintem.
1: három, szerintem 9-8.
0: Abban egyetértetek, hogy ez egy dal, és
2: ez egy dal, igen, részei vannak. Dal részekből.
1: És mennyi idő nektek, hogyha így átlagolni kellene egy dalt így összerakni?
2: Hát ez...
1: Vagy hogyan? Tehát megszületik benned a dal, a történet,
2: igen.
1: Elviszed a fiúknak, és egy próba alatt meg szokod lenni, vagy meddig szoktad?
2: Változik, azért nálam is változó. A Bird Machine-t ezt úgy írtam, hogy leültem, viszont egy csellón, mert én csellóztam régen, egy csellón írtam, leültem, felvettem a telefonom, és elfelejtettem, hogy ez így létezik, és egy fél évvel később megtaláltam a telefonomon.
1: Ezek annyira jó dolgok, amikor így megtalálod a telefonodat.
2: Igen, a Mammals-t, a When the Mammals Only Went Out at Night, azt szerintem két évig írtam. Én lassú vagyok, borzasztóan.
1: Ez a kilenc részes számodra, amikor kivettél egy részt.
2: Igen. De a Flatlandet azt nem írtam annyira sokáig, szerintem az egy fél év volt. Igen, tényleg nem írtam annyira sokáig, de fél év.
4: Beszélgettetek, neked is meg kell ismerned, amit írsz, az meg idő.
2: Hát az van, hogy igazából úgy szokott történni, hogy egyszerre több dolgot írok, és az agyamban van egy csomó történet. Meg így a dalokon belül is, tehát hogy ezen az albumon belül is vannak ilyen részek, hogy vannak dalok, amik összetartoznak, és akkor vannak, amik meg ilyen egyedülállók, vagy mások, amik így összetartoznak. És akkor az van, hogy általában egy ilyen összetartozást írok egyszerre, és akkor ebből tök sok szöveg eszembe jut, azokat leírom, meg tele van a telefonom, meg így a lakásom tele van ilyen papírfecnikkel, dalszövegekkel, meg ilyen részletek így a telefonom, így fel vannak véve, meg így a számítógépen, és akkor ez így tisztul az agyamba, hogy mi hova tartozik. Tehát, hogy mi, és akkor ezek itt szépen így besorakoznak különböző ilyen dalokká, és akkor amikor egy ponton azt érzem, hogy ez így kész, hogy akkor ez most így eleje vége, most ez tudja ez a dal, hogy így miről szól, akkor van vége. És akkor van olyan, hogy mit tudom, én dolgozom valamint három dolgon egyszerre, és akkor kettőt befejezek egymás után, de van olyan, hogy csak egy dolog tart.
4: Jól értettem, azt mondtad, hogy amikor már tudja a dal, hogy miről szól.
2: Igen.
4: Mert hogy közben pont azon elmélkedtem magamban, hogy ilyenkor vajon egy korszaknak adjátok le a lenyomatát, vagy pedig a dalok azok úgy készülnek, hogy tök időtlenül, tehát hogy nem a te alkotói korszakaidról van szó, hanem hát így a vízből ki van véve, ami örök.
2: Szerintem korszakok vannak. Mert hogy én most egy kicsit azt érzem, hogy ezt a vízes dolgot, ezt így lezártam, és akkor most például, amiken most dolgozom,
4: űrfeminizmus?
2: Az űrfeminizmuson. Az meg már egy ilyen másik tematika. De közben néha így visszacsatlakozik, tehát hogy így észreveszem magamon, hogy kis vizet magammal vittem.
0: Engem érdekelne
2: az űrbe.
0: Hogyha ennyire a vízre voltál fókuszálva az utóbbi időben, akkor ezt az elképesztő szárazságot te hogy élted meg, ami most itt körülöttünk?
2: Nagyon nehezen.
0: Történt. Gondolom csak, hogy...
2: Nehezen éltem meg. Pedig én szeretem ezeket az ilyen extrém időjárásokat. Tehát, hogy valahogy így de nem szeretem így a világ végét, tehát azt nem akartam mondani, de hogy például azt is szeretem, hogyha ilyen nagyon hideg van, vagy nagyon esik, vagy ilyen nagyon szárazság van. De azért, igen, azért ez ilyen nagyon fura volt most.
0: A kiszáradás hát lehetősége volt. Az így ott van akkor is, hogyha az ember vízzel, tehát ez egy ijesztő, mit látsz a világból, vagy mit érzel, vagy mennyire ütötte ez át a te küszöbödet.
2: Úgy ijesztő, hogy egy kicsit így olyan, mint hogyha így ellebegnénk így a víztől. De nem csak így a szárazságon keresztül, ugye, mert hogy itt van ez a marha nagy óceán, vagy hát ez a hét óceán pontosan van, és de közben azt nem tudjuk ugyanúgy, tehát az nem a mi éltetővízünk, annak ellenére, hogy az éltetővízünk, mert hogy az élet így a tengerből indult el, de hogy oda nem tudunk odafordulni.
0: A víz ott hagyott minket valamilyen formában.
2: Hát inkább mi hagytuk ott a vizet.
4: Mika egy ilyen karizmatikus ipse, a Heinzinger Mika a Mistral. Mm-hmm. Ő mondta, hogy úgy tűnik, hogy ez nem csak kívül van most. Ez a szárazság, ez az aszály.
2: Igen.
4: Hanem, hogy itt most mi is hordozzuk magunkba így belül ezt a szárazságot.
2: Igen.
4: Te ezt mint hidroügynök.
2: Vízügynök.
4: Hogy látod?
2: Egyébként biztos, mert az asszálynak van egy ilyen időből, nem? Tehát egy kicsit így kiveszték az időből. Uh-huh. Mert hogy annyira, tehát hogy az időjárás az igazából ugye az idő mércéje. Uh-huh. És hogy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen kivont idő lenne.
1: Igen, én ezt éltem meg, én pont a művészetek vagy a fesztiválon éltem az asszálynak, hogy ennek a nagyon nagy hőkupolának a legrosszabb napjait, amikor így azt éreztem, hogy semmit nem tudok csinálni.
2: Igen.
1: És hogy így tök haszontalanak voltak a napjaim, mert közben meg fizikailag nagyon rosszul voltam.
2: Igen.
4: Valószínűleg tudományosan alaptalan, de én is azon gondolkodtam, hogy ha nem párolog a víz, akkor így nem lesz oxigén a vízből. Tehát tök érdekes, hogy abból lesz a levegő is, nem csak igen. A fák.
0: Ez tudományosan alaptalan.
4: Gondolom, de mint metaforra nem tudok róla lejönni, ezért én tudományos kincset őrzöm magamban.
0: A vízből nem lesz levegő.
4: Oké, én úgy tanultam, hogy így lett egyáltalán élet a Földön. Egy picit kéne beszélnünk a zenekarról is, nem csak
1: igen,
4: a zenéről.
1: Mert program ajánlom.
4: Igen, mert hogy a menedzseretek ajánlott titeket most ide, és hogyha meghallja, hogy mikről beszélgetünk, hát nem lesznek többen a következő koncerteteken ettől. Mondtad, hogy jövő héten Prágában?
2: Jövő héten Prágában játszom, igen, a Lunch Meat Fesztiválon. Mert ők most elkezdtek ilyen performanszokkal is foglalkozni, és akkor a Mirivel ott lesz egy performanszunk 25-én.
4: És akkor ez koncert lesz, vagy performance lesz?
2: Ez
4: vagy?
2: Performance, de én zenélek, és akkor a Miri alter egója, meg a Mirinek a performance társaival együtt. Ez az a program lesz, amit már egyszer eljátszottunk, még Prágában. Volt egy fesztivál, a Body's Craving to Believe, az volt a címe, tavaly szeptemberben.
0: Ez egy fesztiválnak a címe?
2: Igen.
0: De jó.
2: Nagyon jó.
0: Milyen egy ilyen fesztivál?
2: Hát ez egy ilyen queer tematikájú fesztivál volt, és kifejezetten ezekről a queer testekről szólt. És ugye a Miri alter egója, Viktória is abszolút ebbe a kategóriába esik. Úgyhogy ilyen nemzetközi volt rettentesen sok ilyen, sok országból sokféle performance művész. Egy nap volt az egész, de nagyon jó volt.
4: Van még performance, tök jó.
2: Igen.
4: És a zenekar, a banda. Hol lesz a következő bulitok?
2: Buling a Három Hollóba lesz, október 17-én. És október 17-én lesz, és az lesz a lemezbemutatónk is.
1: Szóval írjátok be a naptárba, programajánlót hallottok, október 17, Három Holló, hárra érdemes érkezni, és mi várható?
2: 8-kor kezd?
1: Bocsánat, hogy így belekérdeztem. Este lesz a buli.
0: Három hollós időben kezdődik a bulu.
3: De lesz előttünk zenekar.
2: Lesz előttünk zenekar, és lesz utánunk DJ.
3: Bizony, előttünk a stories.
2: Stories from the Apple Garden.
3: Apple Garden.
1: Igen.
4: Hasonlóan elmélyült, szép lelki.
2: Bizony.
3: Igen, utánunk pedig.
2: A Naomi lesz.
3: Igen, ő fog DJ-zni. Yes. És lesznek vendégeink is, akik igen. Játszanak velünk bizony.
2: Nem csak mi leszünk ott. Bizony. Rengetegen leszünk a színpadon.
4: Meglepi minden?
3: Nem, elmondhatjuk. Egy járon fog zongorázni a Jazzy Kiel-ből.
2: A Pap Zsófi pedig majd vokálozik nekünk.
3: Aki pedig a...
2: Az Exotic Girlfriend-be dobol, meg a Rokokó Rozéba is dobol. Mm,
0: hát ez kiváló. És ő fog vokálozni.
2: Igen.
3: Jaj, úgy így lesz.
4: Nagyon szépen összejön akkor ez a világ, ami most van. Nem tudom megnevezni, csak ökofeminizmusként, de biztos van rá valami. Ti hogy neveznétek ezt a közeget, akik a hollóba ott lesznek?
2: Muzika Morália és barátai.
4: Aha. Ez meg kell határozni, hogy metábuli lesz, vagy rap, vagy...
2: Azt sajnos ne, arra alkalmatlan vagyok, hogy ezt meghatározzam, és mindig is alkalmatlan voltam. Részben azért, mert fogalmam sincs ezekről az irányzatokról.
0: A Muzika Morália, ez úgyhogy egy középkori műfaj.
2: Mindenki másképp.
1: És volt már, hogy olyan stílusjegyet aggattak rátok, amire azt mondtátok, hogy na, ez biztos, hogy nem vagyunk. És azt mondták, mit tudom én, hogy dark pop, vagy...
2: Nem, szerintem nem. Az volt, hogy én még évekkel ezelőtt kitaláltam ezt a post-folk dolgot, mert valamit le kellett adni.
1: Ja, a streaming platformokra nem lehet csak így beadni
2: akkor,
1: a zenét,
2: akkor
1: igen.
2: Akkor még nem voltak streaming platformok, szerintem. Ez tényleg szerintem az első koncertemnél volt, és akkor ott megjelent valami cikk azzal kapcsolatban, és akkor az valami zenei magazin volt, és akkor ott, akkor még volt ez az idő, amikor ilyen felsorolták ilyen irányzatként, az még ezek az ilyen késői indikorok, amikor még voltak irányzatok, és akkor én onda kitaláltam, hogy jó, akkor ez post-folk, és akkor azt így készen elküldtem nekik.
0: És azóta is minden folk fesztiválra hívnak?
2: Nem, a post-folk fesztiválokra.
4: Mondjuk a Morália Magyarország egyetlen post-folk zenekara, vagy a legsikeresebb.
2: Legsikeresebb
4: post-folk zenekara. És utána milyen fellépésetek lesznek?
1: Vagy mi a terv így a lemez megjelenés után?
0: Mikor jelenik meg a lemez?
2: A lemez a szeptember 25-én jelenik meg, viszont a streaming platformokon mindenségében.
1: Következő hét péntek,
2: pontosan. Meg van CD-nk is, tehát hogy így a fizikai világhoz is kötődik. Mondjad.
3: Semmi. Azt mondod, hogy fizika morália.
2: Fizika morália.
0: A morália.
2: De egyébként a legjobb ilyen muzika morália, szóval hogy ezt ugyancsak te Peti találtad ki, a DJ nevemet, a Bulika Moráliát. Ez lesz, és lesz Szegeden is?
3: Igen, Szegeden október 30-án. Igen. Grand Café.
0: Grand Café. Halloween buli.
3: Olyasmi, igen.
2: Igen.
3: Pedig ott milyen jó lenne egy ilyen boszorkányszigetes koncert.
2: Hát te öltözhetünk boszorkánynak a szemben.
1: Szerintem igen, nincs akadálya.
3: De nem, ott a boszorkányszigeten.
2: Ja.
3: Ott rendesen az égettek ember. Ez szomorú történet, de hát ez van. Ez volt.
4: Nem baj, körötte víz.
2: Igen.
4: Milyen jellegű rendezvényeken szoktatok és szerettek, vagy szeretnétek fellépni? Sziget nagy színpad.
2: De nem tudom, hogy a Sziget nagy színpad az maxi ilyen hajnali 4-kor, nem? Tehát...
3: Hát vannak bizonyos fesztiválok, ahol mondjuk így alkalmas ez, hogy működik, mint például a Fekete Zajon gyakran szoktunk játszani, az ugye egy olyan közeg is, ami mondjuk így ezt így szereti az ilyenfajta zenét. De amúgy különben én nagyon sokat játszott Művesztek Völgyébe, és az is egy abszolút egy olyan fajta. Tehát például ez a dolog amúgy tud működni fesztivál környezetben, és azokat az például ilyen tök érdekes tud lenni, csak hát nyilván olyan fesztiválon, meg olyan színpadon, ahol mondjuk nem szól be a Coco Jumbo. És akkor a más nem tudom én azért bele.
4: Hát a Völgyben azért van rá szansz.
3: Hát ott azért vannak ugye olyan elszigetelt színpadok, ahol ez mondjuk itt tök jó. Szóval, de úgy klubozni is tök szeretünk, meg az is egy ilyen tök jó dolog. Ugye én nagyon sokat játszott szólóban előzenekarként ilyen nagyobb formációk előtt, én nem tudjátom, hogy ilyen nemzetközi formációk előtt. És ugye, amióta ugye hárman vagyunk, azért mozzerásabb, szóval most már nem az van, hogy a életcimbalommal oda taxisztatják.
4: Igen.
3: De ez például az is mindig egy ilyen izgalmas dolog tudott lenni, mert ugye alapvetően azért elég ilyen érdekes világ ez, amit amit ő hoz, meg ugye amit itt csinálunk, és ezért ugye alapvetően az, hogy hova, vagy kivel, kivel van összepárosítva, az őrözmény, hoppá, le kell feküdnöm aludni.
4: Akkor le kell feküdjünk aludni. Nagyon köszönjük, hogy eddig ébren voltatok velünk.
1: Folytatok velünk október 17-én a Három Hollóba, menjetek a lemezbemutató koncertre, és hallgassatok jövő héten a szeptember 25-én megjelenő új lemezét, a Musical Morálián.
0: Amiről a Not Elephant című dallal búcsúzunk. Köszönjük, itt vagytatok. Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Sziasztok. Sziasztok.

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Hey, jó estét! Tilos Rádió népzenei műsor. Sziasztok! Keszthely Imre Kutyuli volnék. Sikerült egy forgalmi dugó következtében időben beérni, mert taxit kellett fogadnom. Majd a jó Isten megadja nekem. Bazi van itt még, aki már korábban is elkezdett dolgozni, hogyha nem érnék be, akkor is legyen műsor. Van is. Érjük be ennyivel. Megint Balkánon császkálunk, mintha szerbet hallottunk volna, most pedig görögöt fogunk hallani. Egy fúvós hangszert, talán zurna, de nem vagyok benne biztos, majd megvizsgálom a kérdést.

Bum, bum, bum, bum, bum. Ez Mára Marosi volt, szép jó estét, Tilos Rádió népzene hallgatunk. Egy lakodalmas őrületbe csöppentünk. Visszatérnék még a görögre, mert én úgy láttam, hogy olyan duduk hangzása volt ennek a hangszernek, amit fújt a bácsi, és szépen, nagyon szépen énekelt. Utána jött egy virtuóz román cigánybanda, Kostélusz Bobestből, utána ukrán férfikar egy szép dallal, és akkor most egy csodálatos hangú szlovák népi énekest hallunk, Janko Ambrózt. A dallamot hegyezzétek a fületeket, mert nekem beugrott, hogy ezt talán a szeretnék szántani, a tökröt hajtani, ha a rózsám jönne, az ekét tartani. Vagy szeretnék számítani, műveleteket végrehajtani, és így tovább. Hallgassuk meg majd a szlovákul, utána következik a nagyon rövid a memóriám, pedig mindent már előre berögzítettem, de kihullott. Kalotaszegi román este, románus kalotaszegi muzika, Árus Bélát minden esetre látom a harmonikával, és utána több kis dalocska Dél-Lengyelországból, ugye a Zsivje cigurálóknak a vidékéről. Egyelőre ezeket hallgassátok szeretettel.

yo paso pa' mi jugado a bien. Y tal grato, caballero.

Tilos, tilos, tilos, háromszor is tilos. Na, egy ilyen Zsivjec környéki falunapon már egész jól el tudnátok ezekkel mulatni. Elég sokat kaptunk belőle most. De közben eszembe jutott, ugye volt a szeretnék szántani szlovákul. Most eszembe jutott a pothelei gurál változat, megpróbálom ide idézni.

Nem. Te. Doline, doline, na dolině Sauvaz. Cemus se divcino, do něgo ne vovas. Cemus se divcino, do něgo ne vovas. Na helyes mi? És akkor haladjunk szépen tovább. A örményének következik. És ez az retroaktív interferencia az elmémben, ez szörnyű, ezt sose tapasztaljátok meg. Utána jön egy kis betyarác horvát Szlavóniából, egy Gorzs megyei regáti román kis spontán ilyen faluszéli mulatozás, ukrán férfikar, akkor Bihar megyei Tölcséres hegedű, a Belényes vidékéről ilyen toborzó muzsika, még valami nagyon fantasztikus román zene, és még valami fantasztikus ukrán ének megint csak. Na, ideig jutunk ebben a menetben.

Na jól gulisztunk ezúttal ukránokkal. Megyünk tovább rendületlenül. Makedón muzsika következik. Utána egy kedves idős hölgy görög énekkel. További görög dolgok a lírán vagy kemencsén, amit a pontosziak használnak leginkább napjainkig. Még valami görög, utána jön valami gémulatós román, utána egy cigány hallgató, csemorva vagy szlovák, nem tudom pontosan, és meddig menjünk el. Még utána egy kis szerb ének, esetleg horvát, és akkor még utána majd folytatjuk, ahogy jön.

por fortuna.

0: pero maestre.
1: Tilos névzene, sziasztok! Most egy kis makedón lakodalmas muzsika következik dudával, harmonikával. Úgy látszik, a harmonika nagyon el van terjedve, mert utána grúzok jönnek hasonló hangszerekkel. Utána viszont egy klasszikus flamenco éneket hallunk, gitárkísérettel. Grúzok megint, és valami délszláv megint. Eddig jutunk most, aztán majd talán török jön.

Népzenei műsora. És hát lassan megyünk kifele a mi időnkből, de még két dolgot azért hagytam a végére, kicsit eltávolodván a Balkántól. Lesz egy latin-amerikai, valahol énekel két kisgyerek, vagy Latin-Amerikában. Annyi bizonyos, hogy a dal, amit énekelnek, azt Kubából származik, és 1935-ben szólalt meg először. Ezt halljuk, és utána kedvenc vidékünk Kárpátalja, ahol ruszin idősebb férfiak cigányosra hangolt ruszin nótát énekelnek. Jó éjszakát!

Tilos Rádió. 90.3 FM. Ühüm TV. Sziasztával és Áfanyával. Tilos Rádió.